0: Sok szeretettel köszöntelek mindazokat, akik most szíveteket, lelketeket és értelemvilágotokat Istenhez emelitek, és imádkoztok azért, hogy a mai üzenetet is megértsétek. Egy ős régi történet mai tanulságai címmel való sorozatunk utolsó előadásához érkeztünk. Valahogy úgy vagyok ezzel a záró előadással, mint ahogy akkor, amikor Rómában jártam, és úgy, mint tette ezt valamikor Pál Aténban, én is bejártam Róma nagyon sok templomát, meglátogattam nagyon sok oltárát. És a sok templom között találtam egy templomot. Jánus Isten temploma volt. A régi, ősrégi római korból. Ma is ott áll a templom. Érdekes, hogy az egész templom csak egy hatalmas kapuívből áll. A kapuív egyik falába pedig be van állítva Jánus Isten szobra. Ennek a szobornak a jellegzetessége az, hogy míg az egyik arca mosolyog, a másik arca sír. Hát igen, mert ez Jánus Isten, akit a régi rómaiak az évek vízválasztó istenének hittek. Nem tudom, melyik arcával néz a múltba, azzal-e, amellyel mosolyog, vagy azzal-e, amellyel sír, melyik arcával néz a jövőbe, hogy bizakodva mosolyog-e, vagy kétséget kedve sír, de hogy a Jánus szoborról most magam jut eszembe, az biztos. Hat alkalommal szólhattam Istennek ígéjét a képernyőn keresztül. És most, hogy búcsúznom kell, nekem is ilyen kettős arcom van. Ha visszatekintek az elmúlt öt alkalomra, és a maival a hatra, mosolygok. Boldog vagyok, hálás vagyok Istennek, hogy érdemesített engem, érdemtelen gyermekét és szolgáját a bizonyságtevésnek eme szolgálatára. De ha arra gondolok, hogy holnap már nem találkozunk a képernyőn, hogy kihúny a fény, hogy ez az előadás sorozat véget ér, akkor be kell látnom az én Jánus arcom szomorú. De neked mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Arra is, hogy szembenézzek a holnap viszontagságával, és ezt az erőt kívánom minden kedves nézőnknek, minden keresztény testvéremnek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel elérkeztünk a történeti tanulságok hatodik utolsó leckéihez. Ennek a leckének a címe így hangzik. Az ítélet végrehajtása elmaradt. Az ítélet végrehajtása elmaradt. Tanulmányunkhoz olvasom Istennek ígéjét, Jónás próféta könyvéből, a negyedik részből, a harmadikból és ismét a negyedikből. A niniveiek pedig hívének Istenben, és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig, zsákba öltözének. A harmadik fejezet, tizedik verse pedig: de én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, mondotta Jónás, az Úré a szabadítás. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Másodszor is. De igen rossznak látszik ez Jónás előtt, mármint hogy az Úr megkegyelmezett Ninivének, és megharagudék. És igen rossznak látszik ez Jónás előtt, és megharagudék. Miért? Azért, mert látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról, és megbánná az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtá végre. Tehát az ítélet végrehajtása elmaradt. Hallgassuk csak meg, miképpen énekel erről Babits Mihály.
1: Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe, napkeletnek árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indáiot fölfutva egy kiszállat, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alól leshetett Ninivére, fájt lában a nagy fények fontaködnek, s örül-e Jónás mód felett a töknek.
0: Testvéreim, a bibliai jelentés szerint az ítélet végrehajtása elmaradt. Bekövetkezett az, amitől Jónás, a próféta félt. Az ő önzése félt ettől. Sikere volt a szavának. Célba ért az üzenet. És jaj, Jónás éppen ezért volt bánatos. Éppen ezért tudott megharagudni. Micsoda ellentétes állapot. Ez a jónási jellemnek a nagy ellentmondása. Ami akaratban, vágyban, cselekedetben nem tudunk azonosulni Istennel, testvéreim, mi is így járunk. Önzésünk miatt kell megszégyenülnünk. Jónás története a tékozló fiúnak ősrégi ószövetségi története. Ennek párhuzama. Jónás az a jó fiú, az otthon maradt jó fiú, aki nem tud örülni együtt az atyával, hogy megtért az ő testvére. Jónás nem tudott együtt örülni Istennel, hogy a Ninive beliek megtértek Istenhez, és nem vesztek el. Az otthon maradt fiúnak sem volt bűne, hiszen azt mondta, hogy semmiben át nem hágta az atya parancsát, szavát. És mégis a nagy bűne az volt, hogy nem tudott együtt örülni az atyával. És mit mond éppen ezért az édesatya? Fiam, neked örülnöd kellett volna hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. De ő nem tudott örülni. Jónás sem. És a mi nagy hibánk és bűnünk legtöbbször ugyanez. Mert nem tudunk együtt érezni a bűnössel, az Istentől eltávolodott emberrel, nem tudunk örülni annak sem, ha egy bűnös megtér és Istenhez fordul. Hányszor hangzik el keresztény emberek ajkán, Ez a rettentő, szinte Isten káromló szó, megállapítás. Mint hogy megtéri, inkább eredj a kocsmába. Micsoda rettenetes állapota ez a mindenkori ember ítéletnek. Mint hogy Istenhez térj, inkább zűjjél, inkább távozzál tőle. Testvéreim, az öröm hiánya önzésünknek, jónási lelkületünknek a jele. Ha mi nem tudunk örvendeni Isten kegyelmének, Isten szeretetének, ha nem tudsz örülni annak, amikor látod, hogy Isten a másik embert megáldja, hanem egyenesen bosszankodni tudsz rajta, ez nagyon veszélyes lelkiállapot. Gyerekeknél, ha ez fennáll, esetleg elmosolyodunk rajta, de vigyázzunk, mert felnőtteknek nem áll. Ismerek egy kedves családot, 5 gyerek volt a családban, és egy szép nyári napon az édesanya éppen a reggelihez készítette a gyerekeknek a palmival. Amikor az egyik gyerek beszalad, és látja, hogy az édesanya keni a szilva ízet a kenyér szeletre. Édesanyám, kié lesz ez a kenyér? Hát a Józsikáé, mondja az édesanya. Ó, neki olyan nagy! Na jó, akkor fiam, legyen a tiéd. Hogyne, nekem csak ilyen kicsi. Ez a mindenkori ember elferdült értékítélete. Istennek ugyanaz azt az áldását. Ha másiknak adja, igen nagynak látom. Ha ugyanazt az áldást Isten nekem adja, zúgolódok, hogy nekem csak ilyen kicsit. Testvéreim, tanuljunk örülni azon, ha Isten másoknak kegyelmez. Ha Isten másokat is szeret. Tudjunk szívből örülni annak, ha van még ma is ember az Istentől eltávolodott világnak közepette, aki Istenhez fordul, és Istenhez tér, és az ő akarata szerint rendezi be életét. Mert a harag mindig ott jelenik meg, ahol a szívből kihal a szeretetnek az öröme. Kain szívében is úgy született meg a harag, hogy előbb kihalt a testvér szeretet tüze. Aztán helyét elfoglalta a gyilkos harag. Vannak, akik úgy akarnak a mennybe jutni ma is, hogy igyekeznek onnan másokat visszahúzni, visszatartani. Jónás is úgy látta, hogy az ő kiváltságos helyzete van veszélyeztetve Isten kegyelme által. Úgy érezte, és úgy látta, hogy Isten kegyelme az ő érdemeit és az ő jogait csorbítja. Rövidíti meg. Ezért tudott így szólni.
1: Ó, Uram, nem volt-e az én gondolatom, mikor még szülőföldömen voltam? Imi azért akartam társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánja a rosszat. Most azért vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem.
0: Jaj, de furcsa imádság! Jónás szemrehányást tesz Istennek az imában. Hogy miért cselekedte másokkal azt, amit tulajdonképpen vele is cselekedett. Miért volt kegyelmes mások iránt, pedig ő iránta is nagyon kegyelmes volt. Úgy látszik, hogy az isteni kegyelemből semmit sem tanult. Most is társasba vágyik. Hát nem furcsa ez? Mert amitől félt, az teljesedett be. És itt igazolva látta saját önzését. A kegyelemtől félt, hogy Isten kegyelmezni fog Ninivének, és a kegyelem bekövetkezett. Na tessék! És ezért tudott megharagudni Istenre Jónás. Ezt az igazságtalanságot nem tudja elviselni. Hallgassátok meg, hogyan kesereg ő.
1: Mikor ide kijövék, és azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? És én számról számra közlém pontosan. És most szégyenbe hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár. És hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad. Hiszen tudhattam, kellett volna tudni, azért vágytam hajón Társisba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem.
0: Ó, de rettenetes imádság ez! Mennyire a hitetlenségnek az imája. Mennyire úgy van ez, hogy semmit nem tanult Jónás a történtekből. Jónás Isten ellen az ő kegyelme, az ő hosszú tűrése, az ő végtelen hűsége, az ő irgalma és szeretete ellen lázad. Számon kéri Istenen azt, hogy ő az Isten. És nem úgy cselekszik, ahogy ő az ember Jónás elképzelte volna. Nem tudja elviselni azt, hogy Isten másokon is kegyelmezett. Ez kibírhatatlan Jónás számára. Ha Ninive nem pusztul el, figyeljétek el meg ezt az átok kimondást önmaga felett. Akkor jobb, hogy ő maga pusztuljon el. Azt olvasom White Helen egyik idézetétől. Jónásnak elsőnek kellett volna lenni az örömújongók között, miután látta Isten csodálatos kegyelmét. Ehelyett azzal foglalkozott, hogy talán hamis prófétának tartják majd, mivel hírnevére igen féltékeny volt. Háttérbe szorult előtte a gonosz városból menekülő lelkek végtelenül nagyobb értéke. Ez volt fontos számára. Nehogy az emberek előtt hamis, hazug prófétának legyek címezve. Hogy nem következett be az, amiről én prófétáltam. Jaj, de gyarló emberi vonás! Jónás most már felismeri Isten igazi jellemét. Elmondja róla, hogy ő kegyelmes Isten, hogy ő irgalmas Isten, hogy ő bánkodik a gonosz felett, hogy ő elfordítja a rosszat jóra. De ezzel az Istennel Jónás nem ért egyet. Erre az Istenre Jónás azt mondja saját bevallása szerint, hogy méltán haragszik. Mivel a megmentő szeretet hiányzik belőle, nem tud azonosulni Isten igazi lényével, a szeretettel. Az a próféta, aki képtelen a szeretetre, aki nem tud beleilleszkedni Isten szeretett tervébe, az élettel kerül szembe, Egy másik történet szerint ezért fárad bele Illés is. Isten azonban nem hagyja annyiban a dolgot. Közbeszól. Kérdezz Jónástól. Jól teszette, hogy haragszol? Érdekes evangéliumi kérdés ez. Mint általában Istennek minden hozzánk intézett kérdése. És Istennek kérdései nem azért vannak, mert ő nem tudna valamit is felőlünk. Istennek kérdései azért vannak, hogy mi rádöbbenjünk emberi lényünk gyarlóságaira. Jónást Isten ezzel a kérdéssel akarja gondolkozásra bírni, rászoktatni, hogy gondolkozzon. Hogy meggondolja, hogy erre az isteni kérdésre hogyan és mit válaszol. Kedves testvéreim, mi is ítéletes üzenettel elküldött emberek vagyunk. Mi is meg kell hirdessük tisztán és világosan az eljövendő ítéletet annak minden kilátásba helyezésével. De ezt ne tegyük szeretet nélkül. Az első szeretet hiánya abban nyilvánul meg, hogy a szeretet Jézus szavai szerint sokakban meghidegül. Nézzetek körül a világban, de nézzetek körül az egyházban, hogy a világban nincs szeretet, ezen ne csodálkozzunk. Abban sosem volt. De hogy az egyház tagokban nincs szeretet, hogy nem tudjuk elviselni egymást, hogy nem tudjuk szeretni őszintén egymást, ez már a végidőknek a jele. Jézus mondotta, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Imádkozzunk azért, hogy ne bennem és ne benned hidegüljön meg ez a szeretet. A másokért érzett megmentő szeretet. A szeretet hiányának kifejező jele az volt Jónásnál, hogy kivonult a városból. Elmondta az üzenetét, hidegen, szigorúan, nyersen, aztán kiment a városból, leült egy közeli hegy tetején, és onnan figyelte, mikor következik be a 40. nap, hogy Ninivé elpusztuljon. Testvérem, a városon kívül fölépített Kaliba a hívő ember gőgjének és büszkeségének a szimbóluma. Azt mutatja, hogy a világon kívüli szent emigrációban, számüzetésben milyen önző tud lenni a mai keresztény ember, a mai hívő ember. Nem törődik embertestvérével. Nem törődik fele barátjának problémáival. Kimegy a városon kívül, és onnan kívánja szemlélni a város pusztulását. White Helen azt írja, Jónás városon kívüli kalibája azért épült, mert ismét engedett bírálgató és kételkedő hajlamának, s a csüggedés ismét erőt vett rajta. Nem gondolt többé embertársai érdekére. Úgy érezte, hogy inkább a halált válassza, sem hogy lássa a megkímélt várost. Jaj, milyen rettenetes megállapítás! Vajon azonban nem ez a lelkület uralma bennünket is? amikor mi is kimenekülünk a városon kívül. Embert ne lássak, mondjuk sokszor. Ne lássam ezt vagy azt az embert. Ilyenkor nem vonulok ki én is Ninivéből. Nem bűnös kárörömmel várom, hogyan fog megsemmisülni Ninivé. Jónás kárörömmel várta a város pusztulását. Mi is sokszor ilyen Jónások vagyunk. A kegyelmet próbáljuk kisajátítani, míg az ítélet üzenetét elpuffogtatjuk mások felé. Nekünk a szeretet, a kegyelem, a megbocsátás, másoknak az ítélet, a végpusztulás. Micsoda jónási lelkület, micsoda kaini lelkület. De az Úr Jónás számára rendelt még egy leckét. Egy ricinus bokrot növelt az Úr néhány óra alatt. Egy tök levelet. És ennek a levélnek az árnyékában védelmet talált Jónás. De Isten megint utolérte. Megint megszólította a menekülő prófétát. Mivel? Most nem szóval, hanem tettel. Küldött egy férget, az megrágta a növény gyökerét, és elszáradt. Amikor kisütött a tikkasztó nap, tikkasztó keleti szelet rendelt az Isten, és Jónás a mai nyelven szólva napszúrást kapott. Ájúldozott. A halált kívánta magának. És így szólt Istenének.
1: De már az én lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek.
0: Ha ezt a helyzetet átgondoljuk, ismét meglepődünk azon, hogy Ninivé, a bűnös város, a természetvilága, a ricinus bokor, a féreg, sőt még a perzselő keleti szél is engedelmeskedik Istennek, csak a próféta, az ember, Jónás nem akar engedelmeskedni, inkább a halált kíván. De Isten újra szólítja, újra kérdezi. Ugye nincs igazad, amikor haragszol a ricinus bokor miatt? Egyszer már megértette Jónás saját kárán, hogy Isten uralma világméretű, és parancsa elől, küldetés elől nem lehet elmenekülni. Akkor a tengerviharában találkozott Jónás Istennel, most pedig Jónásnak meg kellett tanulnia, hogy a városból nem lehet önző bosszú vágyjal elmenekülni. Isten kezében egy növény, egy kis féreg eszköz lehet, hogy a prófétát megleckésztesse. Vajon ezek után kitart Jónás a maga igaza mellett? Isten ugye, mi bennünk ma is úgy halad előre, hogy lépésről lépésre fel kell adjuk a saját igazunkat. Aki nem tudja feladni a saját maga igazát. Aki tűzzel, vassal harcol a maga igazának megvalósulásáért, az még mindig nem tanult semmit Isten igéjéből.

0: fontos kötele. Önmester úr ezt a spárgát, ezt a kötelet loptam el a szomszédtól. Nézi az őrmester a kötelet, nézi az öreget, és gondolja, nem baj, jó, hogy felébredt a lelki ismerete. Megleckésztetem, és elbocsátom. Adja csak ide a kötelet. Kezébe veszi az őrmester, megnézi, aztán ledobja egy sarokra, összeüti a tenyerét, és azt mondja, na, bátyám, jól tette, hogy eljött. Nézze meg, ott van a kötél. Jegyzőkönyvet nem írok, de többet ne lopja el a szomszédnak a kötelét. Most szabad. Az öreg ment is volna, nem is. Hát mehet, szabad, elment. Kicsi idő múlva kopogtatnak az ajtó. Belép az öreg. Hát mondtam, hogy szabad. Igen, őrmester úr, előbb féltem, de amikor láttam, hogy az őrmester úr olyan kegyelmes hozzám, most visszajöttem, hogy mondjam el, hogy a kötél végén egy kecske is volt. Testvéreim, el kell kezdjük a bűnvallomást. Kezdjük el a szakadozott kötéllel, de ne hallgassuk el azt, ami a kötél végén van. Mert mi sokszor olyan sokat tudunk beszélni a rongyos kötélről, de mélyen tudunk hallgatni arról, hogy mi van a kötél végén. Jónást elvakította a saját énje és a saját prófétai méltósága. Elvakította az őt ért méltatlanság. A saját maga igazától nem tudta látni Isten igazát. Nem értette Isten kérdését. Nem tudott beleilleszkedni Isten gondolkodásmódjába. A saját sérelmét nagyobbnak látta, mint Isten ügyét. Isten ezért újabb leckével kellett megpróbálja szolgáját. Aki Isten helyett, ő maga akart ítélkezni a város felett. Elvakultságában tovább perelt az Istennel. Hallgassátok, hogyan?
1: S felelt, kitörvény Jónásból a méreg. Méltán haragszom azért, itt csak élek.
0: Jónás történetében, kedves keresztény testvéreim, ez a legmegdöbbentőbb mondat. Ez a legmegdöbbentőbb mondat. El tudja mondani Isten előtt, és Isten szemére tudja vetni, hogy méltán haragszik azért, mert Isten megbocsátott. Ó, ez az eset tipikus példája az önző ember visszájára fordult értékrendszerének. Nem érti Isten irgalmát, kegyelmét, megbocsátását. Ha másról van szó. Isten végül leplezetlenül, keményen kérdezi meg a prófétát. Te szánod a ricinus bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel lett, és egy éjjel elpusztult, én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12 000 ember van, akik még nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. És ott a sok állam is. Ez a könyvnek a vége. Jónás válaszát, Jónás mentegetőzését, Jónás meghódolását, vagy Jónás megfutamodását a Szentírás nem jegyzik el. A kérdés így nyíltan kerül 2500 esztendő után, és a mi szívünket célozza meg.

0: mi tőlünk vár a Jónás könyvében a könyv végén megfogalmazott feleletre, választ, kérdésre választ az Isten. Kedves testvéreim, a világnak ma nem a városon kívül kunyhót építő keresztényekre van szüksége, hanem olyan emberekre, akik Isten akarata és szeretete szerint tudják szánni a várost. Akik együttérző szeretettel készek valamit tenni fele barátaikért, a városért, mint ahogy tette ezt Ábrahám. Testvéreim, több szánakozó szeretetre van szükség. Jobban meg kell, hogy nyíljon szívünk a méltatlanok felé. Mert mi is sokszor járunk a Jónás útján. Küldetésünk elől menekülünk. Sokszor Istennek vihart kell támasztania azért, hogy felébresszen bennünket. Valamikor idegenekkel felrázanak, mint Jónást a hajóban, hogy imádkozhassunk. Mi is sokszor csak a lehetetlen lehetségek fogságában tanulunk meg igazán imádkozni. Isten nem akarja, hogy olyanok legyünk, mint a példázatbeli nagyobbik fiú, aki ugyan nem tékozolt, mint az öccse, de nagy bűne volt, hogy nem tudott atyával együtt örülni. Minket Isten újra Ninivébe küld. Hallgassátok csak!
1: És mondta akkor az Isten, te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyet kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán hevertél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázak folytán épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képeskönyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg bele a sivatagnak annyi vad szele, melyben lakott sok százszer ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, és mit rakott bal kezével. Bízd azt rám, majd szétválasztom én. A szó a tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint e töknek magvaiból új indát cseperednek, s 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban.
0: Kedves keresztény testvérei! Nem a mi dolgunk tehát elítélni Ninivét. De ne is bosszankodjunk azon, ha Isten irgalmazik és megbocsát Ninivének. Tanuljuk meg ebből a sorozatból, hogy nekünk szeretnünk kell embertársainkat. Szeretnünk kell még a bűnös Ninivét is. A ninivéieket szeretni, őket szánni, és érettük tenni kell valamit, ez a keresztény ember mai feladata. Ezért, gyertek testvéreim, bontsuk le a Ninivén kívül épített kalibánkat, és költözzünk be a városba. Ne meneküljünk, ha Isten a mi testvéreink közé küld bennünket. Mert ennek a városnak, ennek a községnek, ennek a falunak szüksége van ránk, mint sóra, mint világító fáklyákra. Ezért küldött Isten mondván, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. És ha elindulunk, útra valóul vigyük magunkkal erről a televíziós sorozatról azt a sok-sok igazságtalan szeretetet, amellyel eddig az Isten, mint menekülő prófétákat, bennünket is szeretett. Vigyük magunkkal ezt az igazságtalan szeretetet, amellyel Isten téged és engem, Ninivét és minket szeretett, szeret és mind örökké szeretni fog.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosz.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: 94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...
1: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
2: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és Isten hozottal köszöntök mindenkit a Lépésről Lépésre című műsorunkon. Vendégem Filip Lukács István, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezet lelkipásztora. Isten hozott, István!
3: Köszönöm szépen!
2: Mai beszélgetésünk a múltkori beszélgetésünk folytatása, és alapja a János evangéliumának 7. fejezetében történő leírás. Jézus fent van Jeruzsálemben a lombsátor vagy sátoros ünnepen. Hogyan került Jézus oda, mikor került oda, zajlott-e már az ünnep? Röviden beszélgettünk erről, hadd ismételjük át egy picit bevezetőül a körülményeket, amelyekben történnek a mai események.
3: Meglepetésekkel teli történet, ugyanis Jézus nem akar indulni a barátaival, testvéreivel együtt az ünnepre, az ünnep elejétől, úgy, ahogy lenni szokott, ugyanis az ünnep előtt a zarándoklatnak is megvolt a maga a fontossága, mint egy előkészítője volt, ráhangolója az ünnepre, most Jézus erre nem vállalkozott a testvéreivel jönni. Nem csak ez lepte meg őket, hanem majd az is, amikor Jézus az ünnep közepén megjelent Jeruzsálemben az ünnepen, tehát egyedül jött fel, és meglepetésszerűen előállt a templomba tanítani, amikor senki se várta, az Isten órája mindig másképpen jár, nem úgy, ahogy az ember elvárná, hanem valami mennyei bölcsesség szerint, és Jézus pontosan rá tudott erre hangolódni, és nem jött el még az ő órája, ezt találjuk sokszor János evangéliumában, mikor emberek késztetik, hogy tegyen bizonyos dolgokat, akár az első csodája előtt is ezt mondja a kánai mennyegzőn, amikor a vizet borrá változtatja, itt ez alkalommal is Jézus várta az ő óráját, hogy eljöjjön, és akkor menjen fel az ünnepre. Milyen jó volna, hogyha mi is ma rádöbbennénk éppen ebben az órában arra, hogy minek jött el az órája.
2: Mielőtt Jézus felment volna az ünnepre, már előre jelezte a testvéreinek azt, hogy őt gyűlöli a világ. Minek alapján gyűlölték Jézust az emberek, a vallásos vezetők? Mi rosszat tett olyant, hogy kiérdemelje az a gyűlöletüket?
3: Igen, ahogy a kérdésed első részét fogalmaztad, bennem is épp ez a szó fogalmazódott meg, hogy Jézus valóban kiérdemelte a gyűlöletet. Nos, nem olyan értelemben, ahogy az emberek általában ma kiérdemlik ezt, hanem ha arra gondolunk, hogy ellensége mindenkinek lehet, viszont az irigyeket ki kell érdemelni, akkor ez Jézus esetében mindenképpen nagyon is igaz, hiszen azt a lelki tisztaságot irigyelték, amely Jézusban volt, és azt a hatalmat, amelyet Jézus az atyától ennek következtében kapott. És tulajdonképpen az történik, ami a bűneset kezdetétől már, ahogy Kain megölte az ő testvérét Ábelt, és az írás írja azt, hogy azért ölte meg, mert az Ábel tettei igazak voltak, holott a Kain tettei gonoszak voltak. Tehát az első háború a világon egy vallásháború volt, egy vallásos üldözés, és minden ilyen ószövetségi vallásos üldözés, vagy akár egyház történelmi előremutatott Jézus üldözésére, vagy pedig visszamutat a Jézus üldözésére. És ma is ugyanezt mondja Jézus, hogy mindazok, akik kegyesen akarnak élni, ebben a világban üldöztetni fognak az igazság miatt.
2: Ilyen körülmények között megéri az igazságot választani? Tehát nem könnyebb elvegyülni a nép között, úgy élni, hogy a többiek, nem vállalni fel semmilyen üldözést, hanem egyszerűen sodrodni az árral. Nem egy könnyebb élet volna ez. És aztán az ember tesz, amit lehet, segít, akin lehet, megpróbál meghúzódni, ne látszódjék az ő kegyes élete. Nem volna könnyebb egy ilyen élet?
3: De mindenképpen könnyebb. Éppen ezért választják legtöbben a keresztények köréből is. Itt inkább a verső meghasonlásra tenném a hangsúlyt, hogyha az embernek a lelkiismerete egy bizonyos irányba indítja előt, és tudja, hogy valamit meg kellene tegyen, és mégis választja a könnyebbik utat, tulajdonképpen a fejlődésnek a lehetőségét vágja le az ember, a szárnyait vágja le, ha nem a magasztosabb utat választja, hanem a könnyebbik utat az életében.
2: Jézus ott van az ünnepen, vállalja a gyűlöletet, vállalja, hogy rosszabb bánásmódból részesül. Felmegy Jeruzsálembe az ünnepre, az ünnep már zajlik, és Jézus tanítja a népet. Ezt olvassuk a János evangélium a 7. fejezet 14. versében, hogy az ünnep közepén felment Jézus a templomba, és tanít vala. És csodálkozának a zsidók, mondván, mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta. Mi volt a kérdés háta mögött, vagy mi volt az üzenet ebben a kérdésben? Hol tanulta Jézus az írásokat? És miért csodálkoztak azon, hogy Jézus tanítja a népet?
3: Hát igazából nyilván elsősorban a szemrehányás volt bennük, hogy hát nem tanulta. És mint olyan, aki nem tanulta, nem taníthat. És nem rendelkezhet azzal az igénnyel sem, hogy ő tanítson. Nos, nyilván Jézus nem tanulta az írásokat úgy, ahogyan ők tanulták. Az iskolákban, a rabinikus iskolákban Jézus nem járt. Neki nem volt úgy egy tanítója, akitől tanulta volna, mint például Pál apostolnak, ahogy volt Gamáliel, a nagy mester, a nagy tanító. És ezért kétségbe vonták Jézusnak a jogát, a tanítói jogát. Viszont ugyanakkor elismerik, hiszen kimondják azt, hogy hogy tudja valahonnan az írásokat. Mégis tudja. És ebben a megállapításban meg benne van az, hogy tehetetlenek-e kérdést megválaszolni. Tehát elismerik, hogy tudja, azt is tudják, hogy nem abból a forrásból merítette, ahogyan ők, és ez valahol egy csapdává válik önmaguk számára. És Jézus nyilván, hogy tudta az írásokat, ha önmagából tudta volna az ő istenségéből fakadóan, akkor még nagyobb bizonyíték lett volna rájuk nézve, hogy Jézus Krisztus az Istennek fia. Habár az írásokat azt látjuk, hogy Jézus tanulásból merítette. Zsidókhoz írott levél 5. fejezetében találkozunk azzal, hogy Jézus megtanulta az engedelmességet, ám bár fiú megtanulta az engedelmességet. Nyilván itt egy gyakorlati, egy tapasztalati tanulásról is szó van. Másrészt a Lukács evangélium a 2. fejezetének 40., 50., 51., 52. versében azt találjuk, hogy Jézus növekedett testének állapotában, lelkében, gondolatában, tehát ő is úgy tanulta, ahogyan mindenki megtanulhatná az írásokat, és természetesen, hogy az atya volt naponta a tanító mestere, tehát az atyától vette mindazt, amit tudott, és valószínű, hogy az anyjától is tanulta végig gyermekkorában.
2: Felébredt a kíváncsiságom arra, hogy vajon mit is tanított Jézus azon az ünnepen ott Jeruzsálemben, és a Biblia beszél róla egy keveset, nem ír le minden tanítást, ami akkor elhangzott. A János evangélium a 7. fejezet 37. 38. versében Jézus tanításának egy részletével találkozunk, ahol azt olvassuk, ha valaki szomjuhozik, jöjjön én hozzám és igyék, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Mi volt ennek a tanításnak az üzenete? Mit kellett megértsenek a hallgatói Jézusnak?
3: Hadd néhány szót ejtsek a tanítás hátteréről. Miért épp ezt mondja Jézus? Ugye a sátoros ünnep az a zsidó népet arra emlékeztette, hogy sátrokban laktak 40 éven keresztül a pusztai vándorlás alatt, a kivonulástól 1446-tól Krisztus előtt, azt követő 40 éven keresztül, míg a sínai pusztában vándoroltak. És nem egyszer a nép víz nélkül maradt. Ha emlékszünk, volt, amikor Mózes megütötte a sziklát, és víz fakadt belőle, máskor meg kellett volna szólnia a sziklának, de újból megütötte, ami Mózes földi boldogulásának az elveszítését is jelentette, emiatt nem ment be a földi Kanánba. Tehát Izrael népe többször a pusztában vizet kapott, Isten vizet fakasztott nekik. Pál apostol majd később beszél is arról, hogy ez a kőszikla, ez maga Krisztus volt. Tehát ő ott volt velük, az Ószövetségben a pusztai vándorlás során, ő maga volt akkor is a víz. Mózes is összeköti az 5. könyvben a kősziklát, amelyből a víz fakadt Istennel. Tehát a kősziklából fakadt a víz, és utolsó beszédében Mózes elmondja a népnek, hogy Isten kőszikla, cselekedete igazságos. Tehát valami sejtelme kellett volna legyen az ószövetségi népnek is arról, hogy ez a szikla, amelyikből a víz fakad, ez maga Isten. Átvitt értelemben, most nem szószoros értelemben, hogy de átvitt értelemben igazából Isten az, aki adta ő nekik a vizet, Isten az a szikla, aki megüttetett majd, akinek az oldalából víz és vér folyt. És Jézus elmondja, hogy ő az életnek a vize, akkor tulajdonképpen ott van a zsidó népben ez a háttér. Másrészt egyes fejezések szerint a papok az ünnep egy bizonyos pontján egyik korsóból a pap vizet öntött ki egy csatornába, a másik korsóból bort öntött ki. A két csatorna egy adott helyen találkozott, a víz és a bor összefolytak. Befolyt a Kidron patakába, és a Kidron pataka a Jordánba vitte, a Jordán pedig a tengerbe vitte ezt a vizet és a bort, víz és bor vegyítékét. És ezzel jelképezni akarta azt is, ahogyan Isten szerette volna, hogy a nép egy áldást hozó víz legyen a világ számára, elindul valahonnan a csermely, ahogy irodalmunkban is van, hogy akarom, mert búsmerészség, akarom, mert világcsodája, valaki az értől indul el, és befut a Szent Nagy Óceánba. Tehát ezzel a képpel találkozunk Ezékiel könyvében, hogy egyre nagyobb az áldást hozó víz, előbb bokáig ér, aztán térdig, aztán derékig, és így tovább. És ez Izrael népét kellett volna jelképezze, akik áldásává válnak ennek a világnak. Nos, amikor a pap ezt a szolgálatot elvégezte, egyrészt emlékeztetett arra, hogy az Ószövetségben Isten adott vizet, másrészt meg azt, hogy ők maguk egy áldás kellene legyenek a világ számára, Jézus ekkor lép fel. És ekkor mondja azt az igét, amit te említettél, hogy én vagyok az életnek vize. Tehát mindezt magára vonatkoztatja. A több évszázados ünnepet, a több évszázados áldást, lelki felüdülést, testi áldásokat Jézus mind-mind önmagára vonatkoztatja, és azt mondja, hogy mindez én vagyok. Minden áldás én belőlem származik, én vagyok az élet vize. Ezt már elmondta egy alkalommal beszélgetésében egy személynek, most pedig a nép előtt mondja el, hogy nem csak egy embernek akarok az élet vize lenni, hanem mindenkinek, kivétel nélkül.
2: Jézus ekkor magára vonatkoztatta a bibliai történelmet és az isteni cselekvést. Hogyan lehet alkalmazni Jézusnak eme tanítását napjainkra? Mit jelent ma az a tény, hogy Jézus az élet víze, vagy mit jelent az, hogy aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből? Hogyan ihat valaki ebből a vízből, és hogyan válhat ő maga forrásá?
3: Hitáltal vesszük Jézust, személyét, tanításait. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát hallom az igét, ahogy Jézus mondja, hogy én vagyok az életnek vize. Ez felébreszti a vágyat én bennem, mert hogy amúgy is szomjúhozom. Érzem azt, hogy az életemből valami hiányzik. Szomjúhozom a szentség után, a jóság után, a lelki béke után, a szeretet után. Most mindez Jézusban van. Amikor erről értesülök, és hitáltal elfogadom, akkor iszok a forrásból. De nem úgy iszok, hogy csupán az áldásokat fogadom el, hanem úgy, hogy maga a forrás válik tulajdonommá. És így kap választ a kérdésed második része, hogy hogyan lesz valakinek a belseje élő vizek forrásaivá. Tehát Jézustól nem csak az áldást vehetjük át hitáltal, az áldásait, az ajándékait, hanem őt magát is. Amikor őt magát befogadtuk szívünkben, akkor ő bennünk él, és egyrészt minket eláraszt az ő áldásaival, másrészt pedig e végső soron áldássá válunk úgy, ahogy tervezte Isten a zsidó nép számára is, amit az imént említettem. Krisztus bennünk. Tehát egyrészt az áldásai miénk, másrészt pedig ő önmagát adja nekünk, hogy ő legyen bennünk, és ezáltal válik az életünk egy állandó forrássá.
2: Milyen nagyszerű tanításokat mondott Jézus az embereknek, és mennyi lehetőséget nyújtott feléjük, hogy megváltozzon az életük. Mégis azt látjuk, hogy nagyon sokan leselkedtek Jézus után, keresték az övesztét, sőt, ezen az ünnepen is azt látjuk, hogy egész idő alatt, míg Jeruzsálemben tartózkodott Jézus, kémeklesték, és minden nap új terveket szőttek arra, hogy elhallgattassák. Figyelték a papok, a vének, keresték, hogyan ejthetik őt csapdába. Már azt is tervezték, hogy leállítják őt erőszakkal is, ha szükséges. de nem csak ezt akarták, hanem látni, hogy meg akarták szégyeníteni Jézust, ezt a galileai tanítót a nép előtt. Egy általános ellenségeskedés, amint említetted, Jézus valamilyen formában kiérdemelte az ő tisztaságával, az ő jellemével. Egy adott pillanatban Jézus tanítása közben ugye megkérdőjelezik a jogot, aminek alapján tanít, a tekintét, amit hiányolnak Jézustól. Hogyha egy picit még ezzel a kérdéssel foglalkozunk, akkor szeretném megkérdezni, hogy honnan lehetett a Jézus korában szert tenni tanítói tekintélyre, és Jézus milyen tekintéllyel tanított? Használta ez akkori kornak a tekintélyét, tanítói tekintélyét, vagy máshonnan származott Jézus tanítói tekintélye, hatalma?
3: Tehát, mint említettük, megvoltak a nagy tanítók Jézus korában. Az egyik legnagyobb tanító Gamáliel volt, aztán Arimátiai József, és más nagy tanítók, akiknek igazán tekintélyük volt, és az emberek ezekre néztek. Arról feledkeztek meg, hogy honnan nyerték ezek a nagy tanítók is a tekintélyüket. Tehát jó lehet Gamálielnek is például volt tanítója, és a tanítójának is volt tanítója. De végső soron mind a nagy tanítóhoz, Istenhez vezethetőek vissza, amennyiben a tanításuk jó volt. És Jézus nem vetti meg a tekintélyt, nem önmagától származtatja az ő tanítását, hanem igazából azt mondja, hogy abból a forrásból merítette ő is a tanítást, amelyből ezek a nagy tanítók annyi különbséggel, hogy ő egyenesen az atyától merítette. Tehát nem ment át több szájon, több kezen az információ, több generáción, hanem ő visszatért a forráshoz, a forrásból merített.
2: Köszönöm szépen, egy zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Ugye a Jézus idejében, mint napjainkban sok tanító van, vagy sok tanító volt. Vannak igaz tanítók is, vannak hamis tanítók is, és Jézus is beszél hamis tanításról, hamisságról, ami lehet egy tanítóban. Hogyan lehet felismerni, hogy ki a hamis tanító? Hogyan lehet megkülönböztetni az igaz tanítót a hamis tanítótól? Mit tanít erről Jézus?
1: Egyrészt érdekes a 7. fejezet 16. versében, János Evangélium 7. fejezet 16. versében, hogy Jézus elmondja azt, hogy a tudomány nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Most figyeljük fel, hogy mekkora különbség van mondjuk a mai emberek, a mai világi tanítók és a proféták között. Tehát a mai világi tanító mindenki azzal dicsekszik, hogy az információ az övé. Hogy nem plagizált, nem máshonnan merített eredeti gondolatai vannak, és ez teszi tekintélyé, hogy tényleg eredeti tud-e hozni. Ezzel szemben a proféták tekintélyét éppen az adta, hogy arra hivatkoztak, hogy nem tőlük van, hanem Istentől vették a tanítást. Ezen belül viszont úgy a hamis proféták, mint az igaz proféták erre hivatkoztak. Tehát ha végigolvassuk az ószövetségi profétai könyveket, majd mindegyik úgy kezdődik, hogy és szólt az Úr ehhez meg ahhoz a profétához. De a hamis proféták is ezzel az igénnyel léptek fel, hogy szólott az Isten hozzájuk. Most Jézus is azt mondja, hogy nem az övé a tudomány, hanem azé, aki őt elküldte. Ezzel Jézus bevezet a prófétai területre. Tehát ő nem csak egy tanító, hanem egy próféta, vagy még helyesebben mondva nem egy erkölcsi tanító, aki önmagától tanít, hanem egy olyan próféta, aki igényt tart arra, hogy Istentől veszi a tanítást. Na és azon belül hogyan következtethető ki, hogy Jézus igaz tanító vagy hamis? Erre is válaszol, vagy ki az igaz és ki a hamis tanító. Azt mondja, hogy a 18. versben, hogy figyeljük meg, hogy kinek a dicsőségét keresi a tanító. Amennyiben egy tanító, egy proféta saját dicsőségét keresi, nem Istentől van. Amennyiben másrészt egy proféta az Isten dicsőségét keresi, annyiban Istentől van. Tehát kinek a megdicsőítését keresi? Csak két vallás létezik a Földön. Az egyik, amely embereket dicsőít meg, teremtményeket, a másik pedig, amely a Teremtő Isten dicsőíti meg. És Jézus erre utal vissza, és azt mondja, hogy figyeljétek meg, hogy én nem keresem a dicsőségemet. Ez az egyik bizonyíték annak, hogy nem magamtól vagyok. Isten sem a saját felmagasztalását, boldogulását kereste, odaadta életét az emberért, egyszülött fiát az ember megváltásáért. Az Isten világában ezt látjuk, ezt kell újból és újból megértenünk, hogy minden másokért él, és az önző szíven kívül az egész teremtettségben még mindig látható ez, hogy nem az önmaga dicsőítését keresi, hanem a szolgálatának a betöltését minden a maga helyén, még akkor is, hogyha a világunkban fellelhető mindenhol a bűnnek a nyoma. Az emberi szív viszont önmagát akarja megdicsőíteni, és Jézus azt mondja, hogy ennek alapján lehet látni és tudni, hogy valaki milyen tanító. Krisztus dicsőíti, Isten dicsőíti, vagy pedig önmagát dicsőíti meg. Másrészt Jézus a 17. versben egy olyan másik kritériumról beszél, vagy egy olyan másik mutatóról beszél, amely már a hallgatókban van. Tehát ugye, hadd összegezzük, minden proféta azt mondja, hogy ő Istentől van. Jézus egyrészt beszél egy jelről, amely megkülönbözteti az igaz és hamis profétát, és azt mondja, hogy az igaz proféta Isten dicsőíti a hamis proféta önmagát. És másrészt viszont a kérdés eldöntésében, hogy akkor most ki kit dicsőít a valóságban, a hallgatóit hívja meg, hogy legyenek segítségére. És azt mondja, hogy ti döntitek el ezt. Mert aki akarja cselekedni az Isten akaratát, az felismerheti a tudományról, hogy Istentől van-e vagy nem. Aki nem akarja cselekedni az Isten akaratát, az nem fogja megtudni azt, hogy ez most honnan származik. Tehát a hallgató hozzáállása is döntő ebben a kérdésben. Tehát ha egy hallgató nyitott szívű, tényleg az igazságot akarja tudni, tényleg arra vágyik, hogy független attól, hogy az mibe kerül, de az az igazság legyen, ha ez a nyitottság ott van egy emberben, akkor megismerheti a tudományt, hogy honnan származik. Ha ez nincs, ha eleve azt mondja az ember, hogy már pedig bizonyos dolgokat én amúgy sem vállalnék fel az igazság megértésében, vagy annak követésében, akkor nem ismerheti meg. Az igazság és annak megismerése nem annyira egy értelmi kérdés, mint egy szívbéli kérdés. Ha szívemben nyitott vagyok az igazság iránt, akkor értelmemmel is meg tudom érteni. Ha szívemben nem vállalom annak a követését, akkor értelemmel se lehet felfogni. Ha valaki akarja cselekedni az Isten akaratát, csak az értheti meg világosan.
0: Ennek alapján már kezd érthetővé lenni, hogy Jézust miért nem ismerik fel, mint igaz tanítót, aki az Isten dicsőségét keresi. Ott voltak az ő rossz akarói, akiknek gonosz szándékát Jézus egy pillanatra szembesíti önmagukkal, és elmondja, hogy meg akarják ölni. Ha Jézust mindenképp meg akarták ölni, akkor miért nem fogták meg ott, amikor a kezükben volt? Fényes nappal rendelkeztek kellő katonai erővel, hogy Jézust megfogják. Miért nem tették ezt ott nyíltan, amikor közöttük volt?
1: Mert hogy az önzés és a hazugság az elválaszthatatlanul összetartoznak. Tehát ezek az emberek önzőek voltak. Jézust el akarták tenni lábalól, másrészt a saját felmagasztalásukat keresték. Viszont ezt nyilván vallani, ezt nyilván kivitelezni az emberek előtt, azok előtt, akik megértették, hogy Jézus Istentől van, ezt viszont nem vállalták fel. Tehát az önzés az nem vállalja fel nyíltan azt, hogy ő önző. Itt, hogyha felvállalták volna azt, hogy egyszerűen zavarja őket, hogy Jézus milyen, és az semmi ellenérvük nem volt irányába, viszont csak, hogy irigységből el akarták tenni lábalól, akkor az emberek előtt ez nyilvánvaló lett volna, ezt viszont nem vállalták fel. Tehát figyeljük meg, hogy bárhol vagyunk az életben, ahol valaki nagyra tör, nem vállalja fel azt, hogy ő önző célból teszi ezt. Már a mennyben, amikor Lucifer fellázadt Isten ellen, akkor is ki kellett találnia valami hazugságot. És farka után mondta az ég csillagainak a harmad részét. Ez a farok szó, ez két értelmű, ugyanis egyszerre jelent farkot, és ugyanakkor mesét is. Az angol nyelvben is így van ez, akár csak a héberben. És az, hogy farkával vonta maga után az angyalok egy harmad részét, az azt fejezi ki, hogy hazugságával, meséivel vonta maga után. Mert az önző embernek mindig szüksége van egy mesére. Az igaz embernek elég az igaz történet.
0: Miután a sokasság tagadja, és sőt azt mondja Jézusnak, hogy ördög van benne, ki akar téged megölni, Jézus visszautal egy cselekvésére, amit közöttük tett. Mit tett Jézus Jeruzsálemben, ami felkeltette a vallásos vezetők gyűlöletét?
1: Érdekes, hogy Jézus onnan folytatja tovább a jeruzsálemi

0: szombatra esett ez a 8. nap a születésétől, akkor körülmetélték a gyermeket. És ezt nyilván azért tették, hogy a Isten népéhez tartozó legyen, a szent nemzethez tartozó legyen. És Jézus azt mondja, hogy ez a körülmetélkedés megtehető, nem halasztható szombatról egy következő napra, hét első napjára például, akkor miért gyűlöltök engem amiatt, hogy egy embert teljesen meggyógyítottam? Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Tehát nem gondoltok bele, hogy igazából mi az Istennek szándéka. Hogy Isten azt akarja, hogy az embert megváltsa. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Minden törvénynek ez a végső szándéka, hogy az embert megkeresse, megtartsa. A szombat az emberért van, az egész parancs az emberért van, az ember megtartásáért adatott. És hogyha ettől elvonatkoztatjátok a parancsolatot, és ti nem megtartani akartok valakit, hanem elveszíteni, megölni éppen az Istennek fiát, akkor semmit nem értetek meg a törvényből. Tehát a törvényhez való viszonyulást meghatározza ez az alapállás, ez az alapszándék, hogy mit akarsz azzal az emberrel, akinek életébe alkalmazni akarod a törvényt. Meg akarod menteni, vagy el akarod veszíteni. És ha menteni akarod, akkor a törvény szolgálatodra áll, hogy megmentsed. A szombat is azért van, hogy az embert megmentse. Ha pedig el akarod veszíteni, akkor nem lehet a törvényt helyesen tiszteletben tartani. Milyen szándékod van? A szándék a meghatározó.
1: Úgy tűnik, hogy Jézus ellenségeinek nem volt válaszuk Jézus kérdésére, a Jézus érveire, és abba hagyták a vitatkozást. Viszont az evangélium leírásában az látható, hogy az akkori emberek, az összegyűlt tömeg már tudta, hogy Jézust meg akarják ölni, és erről kezdtek el beszélgetni maguk között, hogy nem-e ez, akit meg akarnak ölni. És átterelődik a beszélgetés Jézusra, mint messiásra, és a messiásról szóló elvárásokra. A 26. versben olvassuk, talán bizony megismerték a főemberek, hogy bizony ez a Krisztus. De jól tudjuk, honnan való ez, mikor pedig eljön a Krisztus, senki sem tudja, honnan való. Egy érdekes elvárás volt a messiás felé, hogy nem tudják, honnan való. Valóban így volt ez? Milyen alapra épült ez az elvárás a messiás iránt?
0: Hát egyrészt az ószövetségi prófétják világossá teszik azt, hogy Jézus Krisztus, vagyis a messiás származása igenis követhető. Dávid székéből kell szülessen. Ezért is Máté evangéliumában úgy találjuk a Jézus nemzetségi táblázatát felvezetve, hogy Dávidig visszavezeti a fonalat, a nemzetségi táblázatot, az elődöket. Aztán azt is lehetett tudni, hogy honnan kell szülessen a messiás, hiszen amikor jönnek a bölcsek, napkeleti bölcsek Heródeshez, nagyon jól tudják az írások alapján, Mikás proféta könyve 5. fejezet 2. verse szerint, hogy Betlehemből kell szülessen a messiás, a zsidók királya. És sorolhatnánk a proféciákat. Dániel proféta nagyjából megjövendőlt a messiás megjelenésének az idejét, legalábbis a felkenetésének az idejét egészen pontosan, amibe is teljesedett Tiberius császár uralkodása 15. esztendejében, amit lejegyez Lukács evangélista, hogy Tiberius uralkodása 15. esztendejében keresztelkedett meg Jézus. Nem véletlen, hogy pontosan megadja a történelmi dátumot is. Ekkor teljesedett a Dániel könyve 9. fejezetéből, a 77-es prófétia, azaz 490 esztendő eltelt Jeruzsálem újjáépítése felől való szózattól, Krisztus előtt 457-től, egész Jézus kerességéig Krisztus után 27-ig. Tehát lehetett tudni megjelenésének idejét, származását, születésének helyét, és mindezek ellenére, hogy a Biblia erről pontosan beszélt, a farizeusokban élt az írástudókban egy olyan felvetés, hogy a messiás megjelenik ugyan, tudjuk, hogy honnan jön, de egyszer eltűnik, aztán hirtelen újból megjelenik, és valahol a templomon fog megjelenni.

0: Nem véletlen az, hogy az ördög Jézust megkísértésekor éppen a templom ormára viszi el. Tehát jó lehet, ennek nem volt semmi alapja, hogy el kell tűnjön a messiás, aztán újból megjelenik, mégis ehhez ragaszkodtak. Olyan hamis információk voltak, hamis várakozások voltak a messiással kapcsolatosan, amelyről semmi igei bizonyíték nem volt. Tehát erre nincs alap, hogy nem tudjuk, hogy honnan jön a Krisztus. A proféciák pontosan azért adattak, hogy tudjuk, hogy honnan kell a Krisztusnak jönnie.
1: Tartsunk most egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Megtörténhet az, hogy valamilyen téves előítélet miatt nem hallgattunk meg valakit, aki komoly bibliai igazságokat mondana el, mint ahogyan Jézussal is történt, hogy megvolt ez az előképük, ez a téves képük a messiás eljöveteléről, és emiatt némelyek elutasították Jézust, mivel nem fért bele abba a képbe, amit ők előre alkottak róla.
1: Engedelmed el, nem csak, hogy megtörténhet, hanem biztosan, hogy meg-megtörténik. Meg-megtörténik, és éppen ezért kellene nekünk minden kijelentést az Isten igéje alapján ellenírni. Egyedül Isten csalhatatlan, mi pedig olyan mértékben válhatunk azzá, amilyen mértékben készek vagyunk az Isten igéjét teljesíteni, a szívünk tiszta, szándékaink azok, és figyelünk az Isten szavára. És akkor Jézus viszont azt ígéri, ebben az esetben viszont ad egy ígéretet, hogy aki engem követ, az nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Szóval ez nem csak egy lehetőség, hogy az ember azért meg is ismerheti a tiszta utat, hanem egy ígéret Isten részéről arra, hogy aki tényleg szándékában tiszta, és vágyik az Isten akaratát cselekedni, és követni Jézust, az nem járhat sötétségben, és az az ember esetében már nem történhet meg az, hogy félreértse az Istennek szavát.
0: Tehát, hogyha valaki az ő szándékában és az ő szívében tiszta és őszintén keresi Isten akaratát, hogyan tud eligazodni a sok tanítás között, ami a világban zajlik? Hiszen rengeteg jó információhoz lehet hozzáférni, nagyon könnyen az internet segítségével, nagyon könnyen az elektronikus bibliák segítségével, vagy az otthon levő könyvek segítségével. Viszont a sok információ között hogyan lehet helyesen eligazodni, hogy az őszintességünkben ne legyünk becsapva, ne legyünk megcsalva, és olyan tanítást fedezzünk fel, ami az Istentől jön.
1: Isten beszél hozzánk az ő igéje által. Nem csak az ő belső késztetés által, a lélek által, amely a lelkiismeretünkön keresztül megszólal, hogy akkor most légy őszinte önmagaddal. Most engedd, hogy a lélek hasson át. Ez nagyon fontos. Most akart követni az igazságot. Ez az a belső dolog, amiről az imént beszélgettünk. De emellett, vagy talán e fölött és mindenek fölött Isten az ő igényén keresztül szól hozzánk. Tehát, hogyha az ember belül becsületes és enged a hangnak, a belső késztetésnek, akkor az Isten vezeti, de ehhez társuljon az Isten igényének az állandó keresése, kutatása. A szívembe rejtem a te beszédedet, mondja az ige, hogy ne vétkezzem ellened. Viszont megvan írva, mondja Jézus a sátánnak a megkísértéskor. Tehát az írást, sőt a teljes írást kell az embernek szem előtt tartania. És ez a kettő nekünk a bizonyosságunk. Egyrészt a belső készség és akarat, másrészt pedig az Isten igéjének a figyelmes kutatása állandóan lelkünkben, gondolatunkban legyen az Istennek igéje. Figyeljük az igét úgy, ahogy Jézus Krisztusban van, és ez az az út, amikről Jézus azt mondja, hogy ez én vagyok már, én vagyok az út.
0: Ha tovább olvassuk a bibliai leírást, akkor azt látjuk, hogy a 30. versben akarták Jézust megfogni, de senki sem vetette rá az kezét, mert nem jött még el az ő órája. Majd a 33. 34. versben Jézus arról beszél, hogy egy kevés ideig még velük van, idézem szavait, majd ahhoz megyek, aki elküldött engem, kerestek majd engem, és nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda. Miről beszél itt Jézus? Hova készült Jézus elmenni, és miről beszél, hogyan beszél egy olyan helyről, ahova nem tudnak utána menni, vele menni? Ugyanez a kérdés születik meg a 35. versben a zsidók között. Hova akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt?
1: Tehát Jézus elmondta azt, hogy ő elmegy, és keresni fogják majd őt. Ő elment az atyához, erről beszélt, vagy el fog menni az atyához, és keresik majd őt, és nem találják meg. És elsősorban erről szól az írás, Második sorban van ennek egy átvitt értelme is, hogy az Isten fia egyszer visszavonul az emberek közül. Az Isten lelke egyszer erről a világról visszavonul. Isten azt mondja, hogy elmegyek, és keresni fogtok majd. Fokozatosan erről a világról az Istennek lelke visszavonul. Tehát minden alkalommal, amikor megszólít az Istennek igéje, akkor egy óriási kihívás elé vagyunk helyezve. Vagy befogadjuk az igét ma is, teljes készséggel is azt mondjuk, hogy legyen nekünk a te beszédet szerint. Mit akarsz, hogy tegyek? Készséggel megnyílunk Krisztus előtt, az ő teljes igéje előtt. Isten minden parancsolatai előtt készségesek vagyunk, vagy elzárkózunk. Ha elzárkózunk Isten igéje elől, akkor Jézus azt mondja, hogy én elmegyek, és kerestek majd engem. És nem biztos, hogy megtaláltok. Isten igéje beszél egy olyan időről az Ámos próféta könyvében, amikor lesz egy éhség és egy szomjúság. És ez a szomjúság az Isten igéje után lesz. És az emberek tengertől tengerig szaladnak majd az ige után, és nem találják meg. Mert mindennek van egy ideje. Amikor megszólít Isten az ő igéjével, akkor kell nekünk az igére válaszolni. Megtörténhet, hogy utána a szomjúság meg lesz, de már nem lesz meg az élő víz. És Jézus erre figyelmeztet, hogy elmegyek egyszer. Az Isten lelke nem küzd mindig az emberért. Egyszer már megáll az ige. Az ember szívén nem fog kopogtatni majd. És akkor keresi az ember, és nem találja. De végül van egy olyan értelme is ennek az igének, úgy gondolom, hogy Jézus a tanítványoknak azt mondja, hogy elmegyek, és keresni fogtok engem. És ha teljes szívetekből kerestek, akkor megtaláltok. És ha így kerestek engem, akkor nem csak elmegyek, hanem visszajövök. És amikor visszatérek, akkor magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is én velem legyetek. Hát én azt tudom kívánni a kedves hallgatóknak, hogy a Jézus közelségét ma, amikor itt van, ragadjuk meg, és éljünk azzal a lehetőséggel, hogy ő itt van velünk, hogy ő ma megszólít bennünket. Még mielőtt elmenne Isten tőlünk, ragadjuk meg az ő igéjét, és akkor adja az ő ígéretét, hogy akkor veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
0: Még gondolatok ezek, és kívánom, hogy a kedves hallgatók nagyon komolyan megfontolják az elhangzott felhívást, meghívást arra, hogy Isten igéjét befogadják szívükbe, és így önök maguk is élővíznek forrásaivá váljanak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a kedves hallgatók figyelmét is. Mindenkinek további áldott napot kívánok a viszonthallásra.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené le.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőközönséget, a kedves hallgatóságot a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik ma az interneten keresztül követnek bennünket. Legutóbbi beszélgetésben dr. Nagy Norbert belgyógyász orvos volt a vendégem, és vele együtt a szokásokról beszélgettünk. Alapjául ehhez a beszélgetésekhez úgy indítottuk a gondolatmenetet, hogy bár tudjuk, hogy az életben mit kell változtassunk, mégis olyan nehezen történnek a változások a gyakorlatban. A mai adásunkban is arra keressük továbbra is a választ, hogy mi történik a testünkben és az agyunkban, amikor változtatni szeretnénk, illetve miért dolgozik sokszor ellenünk a saját idegrendszerünk. Míg a legutóbb nagyon sok információt hoztunk arról, hogy mi történik a háttérben, az agyunkban, amikor szokásokról beszélünk, ma arról is beszélgetni fogunk, hogy hogyan indulhatunk el ebben a folyamatban, hogyan változtathatunk nem kívánt szokásokon, hogyan alakíthatunk ki új szokásokat, mennyi időbe telik ez, és más egyéb érdekes dolgokról fogunk beszélgetni. Úgyhogy szeretettel köszöntöm a vendégemet, dr. Nagy Norbert belgyógyász orvost. Örülök, hogy itt vagy a stúdióban ma, és hogy folytathatjuk ezt a nagyon fontos és érdekes témát.
1: Köszönöm szépen az újabb lehetőséget. Sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat.
0: Visszapördítve az időt és a beszélgetéseket, az előző részben megértettük azt, hogy hogyan működnek a szokások. Sok kulcs gondolatot megmagyaráztál. Elmagyaráztad azt is, hogy mit jelentenek a szokások, mi a definíciója a szokásoknak, ezt a szót kerestem. Azonban a kérdés a következő. Miért nem elég mindezt tudnunk ahhoz, hogy megtörténjen a változás az életünkben? Miért nem elég, hogy ezeknek az információknak a tudatában legyünk ahhoz, hogy változtathassunk?
1: Ahogy elhangzott, igen, az előző beszélgetésünkben igazából az alapokat tettük le ahhoz, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen hogyan is működnek a szokások. Ugye visszaemlékezhetünk arra, hogy többször is említettük azt, hogy a szokások nagyon komplex folyamatok, tehát nagyon komplex törvényszerűségek alapján működnek az elménkben. Ezekre az információkra építhetünk annak érdekében, hogy megértsük jobban a szokás formálásnak a folyamatát. És a kérdésre válaszként ugye nem elegendő csupán az információnak a birtokában lenni. Fontos az, hogy ennek a folyamatnak megértsük az összefüggéseit. Azután pedig nagyon fontos, hogy felismerjük konkrétan azt, hogy ez hogyan működik a saját helyzetünkben. Ugyanakkor lényeges az is, hogy bele tudjuk helyezni magunkat, úgymond idézőjelbe, ebbe a rendszerbe. Ezek a szabályok, törvényszerűségek hogyan vonatkoznak rám, mint személyre, és az én szokásaimra. Ha ez megtörtént, akkor az információ birtokában vagyok, értem a dolgot valamilyen szinten, bele is tudom helyezni magam, akkor következhet igazából a gyakorlati lépés, hogy elkezdek tervezni, és gyakorlatilag meghatározom azt, hogy mit fogok tenni a változás érdekében. Tehát nem elég csak az információt tudni, hanem alkalmazni is kell tudni.
0: Azért ismételjünk el egy néhány kulcsfontosságú elemet az előző beszélgetésből. Mi az, amit újra kiemelnél, amire ma mindenképp alapozni fogunk gondolatokat és gyakorlatokat?
1: Röviden át fogok menni a fő gondolatokon. Először is említetted, meghatároztuk azt, hogy mi az, hogy szokás. Nagyon sok nézőpontból meg lehet határozni a mi beszélgetésünk szempontjából. Valahogy úgy szólna, hogy a szokás egy olyan viselkedési, gondolkodási és érzelmi mintázat, amelyet egy bizonyos helyzet vagy egy inger indít el, és többnyire tudatos döntés nélkül automatikusan elvégezzük. Kiemeltük azt is, hogy milyen szerepe van ebben az ismétlésnek. Tehát a szokás tanulási folyamatában az ismétlés teszi lehetővé tulajdonképpen azt, hogy a szokás rögzüljön az idegrendszerünkben. Beszéltünk arról is, hogy különböző életkorokban vannak bizonyos különbségek. Az alapfolyamat az természetesen megmarad, de kisebb különbségek vannak az szerint, hogy hány évesek vagyunk. Ugye beszéltünk arról, hogy felnőtt korban mekkora nagy szerepe van egy tudatos döntésnek és az odafigyelésnek, és ezzel szemben ugye a gyerekkorban pedig inkább az utánzás, meg a környezetnek az ingerei fogják, meg az érzelmi reakciók, ami a gyerekben rögzíteni fogják a szokásokat. De összességében levonhatjuk azt a következtetést, hogy az elme, az agy megtanulja azt, hogy egy bizonyos helyzetben mi az, ami működik. És a szokás elvégzése valamilyen eredményt kell hozzon ahhoz, hogy értelme legyen. Beszéltünk arról is, hogy az olyan szokások, amelyek biológiai szükségletekhez, belső állapotokhoz kapcsolódnak, az ilyen szokásokat az agy gyorsabban és hatékonyabban automatizálja, ugyanúgy pedig, amikor ezeket próbáljuk kivenni, vagy leszokni, ha mondhatom így, akkor ezek nehezebben mennek, mivel belső dolgokhoz kapcsolódnak. Aztán beszéltünk arról, hogy többféle automatizmus létezik a szervezetünkben, és a szokásokhoz hasonlóak, ugyanígy automatikusak a reflexek és az ösztönök is. Megbeszéltük azt, hogy míg a szokásokat megtanuljuk, az ösztönök és a reflexek velünk születnek. Az ösztönöket valamilyen szinten tudjuk befolyásolni, a reflexek viszont ezek a legkevésbé befolyásolhatóbb dolgok, és a leggyorsabbak. Beszéltünk arról is, hogy milyen előnyei, milyen pozitívumai vannak a szokásoknak. Miért van szüksége a szervezetünknek szokásokra. És az első ebben a sorban tulajdonképpen az energiatakarékosság volt. Ugye milyen sok energiát megspórolunk azzal, hogyha szokásaink vannak. Ugyanígy ebből következik a második lépés, hogy a mentális kapacitásunkat tehermentesíti. Tehát több energia, mentális energia maradhat arra, hogy komplexebb, fontosabb dolgokat megoldjunk. Aztán beszéltünk arról is, hogy a szokások következetességet és megbízhatóságot kölcsönöznek a mindennapjainkat. És ennek az egyik következménye az, hogy a stressz is kevesebb. Hogyha valami megbízható, akkor kevesebb stresszel jár, ha tudjuk, hogy mi a következmény. Ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy időmegtakarítás. Visszautalok arra a példára, a cipő fűzős példára, pici-pici döntéseket, hogyha mindent tudatosan kellene meghozni, akkor rengeteg időt felölelne. Aztán nagyon fontos az, hogy a szokásaink milyen hatással vannak a testünkre. Ugye vannak olyan szokások, ami az egészségünkhöz és a jólétünkhöz kapcsolódik. Ugye, ha nagyon sok jó szokást gyakorlunk, akkor ez lehetővé teszi számunkra, hogy hosszú időn keresztül egészségesek maradjunk, és jól létnek, örvendjünk. Ennek az ellentétje pedig, hogyha sok negatív kimenetelű szokásunk van, vagy negatív hatású szokásunk van, akkor ezek bizony gyorsan meg tudják rontani az egészségi állapotunkat és az életminőségünket. Valamint, nem utolsó sorban, de ez is nagyon fontos, ugye az identitásunknak a kérdése, mivel a kettő összefügg. A szokásaink kapcsolódnak az identitásunkhoz, arra és vissza is. Beszéltünk arról is, hogy az agy tulajdonképpen nem tesz különbséget hosszú távon jó és rossz szokások közül. Ha valami működik, ha valami eredményt hoz, egy jutalmat, amire vágyunk, akkor függetlenül attól, hogy hosszú távon az jó vagy rossz, az agyunk megtanulja, automatizálja és rögzíti. És szó volt arról is, hogy a pillanatnyi szükséglet az magasabb szintre kerül, mint egy távoli dolog, ami várható. A szokásoknak a rögzülése során ugye az alapfolyamat az, vagyis a tanulási folyamatról beszélek most, hogy a szokás átkerül a tudatos részről az automatikus részre. És akkor beszélhetünk tulajdonképpen berögzött szokásról, amikor már nem kell döntsek, hanem automatikusan, többnyire automatikusan működik. És említettem azt is, és újra említem, hogy az agy ugye megtanulja azt, ami működik, és ami beválik, és ezt automatizálja. És ami automatizálva van, az helyet szabadít fel másnak. Beszéltünk a szokáshurokról, ami ennek a beszélgetésnek is az alapját fogja képezni. Említettük, hogy a modern modell az négy elemet tartalmaz, ott volt a jel, a sóvárgás vagy a vágy, a rutin és a jutalom. Gyorsan megint összefoglalom, tehát a jel az lesz, ami elindítja a rendszer tulajdonképpen, kiváltja a vágyat, a sóvárgást, ami motivál bennünket arra, hogy válaszoljunk, tehát a válaszadásra, vagyis, hogy elvégezzük a rutint, a cselekvés sorozatot, a gondolkodási mintát, az érzelmi reakciót. A vége pedig az egész folyamatnak ugye a jutalom, ami kielégíti a sóvárgást és megerősíti a hurkot. Beszéltünk arról is, hogy pontosan ezért nevezzük ezt a folyamatot szokás huroknak, mert igazából egy körfolyamat, az utolsó elem majd visszahat, vagyis a jutalom visszahat az első elemre, a jelre, és tulajdonképpen az történik, hogy a jutalom hatására következő alkalommal a jelre a reakciónk erősebb lesz. És ez fogja tulajdonképpen hosszú távon rögzíteni a szokást. Beszéltünk arról is, és egy fontos információ, úgy gondolom, hogy a szokásváltoztatás az nincs életkorhoz kötve. Természetesen idősebb korban nehezebb, de nem lehetetlen. És most visszautalok megint az idézőjelben 70 éves fiatalemberre, aki elvégezte ebben az életkorban az orvosi egyetemet.
0: Nagyon pozitív vetületben beszéltünk a szokásokról, de az lenne az ideális helyzet, hogyha mindannyiunknak csak jó szokásaink lennének, akkor nem kellene beszélnünk változásról, nem is kellene gondolkodjunk róla, és itt jön szóba a beszélgetésünkben az a kérdés, hogy hogyan lehetne azt megmagyarázni, hogy miért nem tudunk változni, amikor rossz szokásról van szó, vagy nem kívánt szokásokról, és aztán majd ebből adódóan még lesz két kérdésem.
1: A gond, ha meg fogalmazhatom azt így, az tulajdonképpen a pozitívum is egyben, attól függően, hogy milyen szokásról beszélünk, vagy mennyire rögzült a szokás. Mivel a szokások automatizmusról és energiatakarékosságról szólnak, gyorsan rájöhetünk arra, hogyha egy jól berögzött szokást akarunk megváltoztatni, akkor bizony nagyon sok akadályba tudunk ütközni, mert az elménk ezt optimalizálta. Tehát berögzítette, és már be van ivódva idézőjelbe a mindennapi életünkbe és a rutinunkba. Na ezt, ha meg akarjuk változtatni, akkor említettem az előző beszélgetésben is, következik a feszültség. És ez különböző szinteken nyilvánul meg. Az első szint az pontosan a biológiai szint. Ugye beszéltünk nagyon sokat arról, hogy a szokások mélyen beágyazódnak az agyba ismétlések miatt, vagy az ismétlések során, és ilyenkor jól meghatározott idegpályák jönnek létre. Tehát változtatásnál a biológia, a neurológia, az agyműködés az ellenünk dolgozik. Ezeket lehetséges, de nem annyira könnyű felülírni. Igazából a leghatékonyabb mindig az, hogyha helyettesítünk egy szokást egy másikkal. De erre majd még ki fogunk térni. Aztán ott van a motiváció és a céloknak a szintje. Vannak esetek, amikor inkább külső nyomásra próbáljuk megváltoztatni a szokásainkat. Hallottunk egy bizonyos információt, vagy valamelyik személy, akire felnézünk, egy bizonyos dolgot végez, egy bizonyos szokása van. Szeretnénk mi is azt. Viszont az elején általában van motivációnk is rá, de hogyha ezen a szinten megmaradunk, csak a motiváció szintjén, akkor ez idővel elhalványul. Hogyha nem elég erős a miértre a válaszunk, tehát hogy miért akarom megváltoztatni a szokást, akkor nagyon könnyen feledésbe merül. Aztán sok esetben gondot jelent a változtatás módszere is például. Itt jön be az, hogyha sok információnk van, minél több területről van információnk erről a folyamatról, akkor nagyobb az esélye az, hogy jól fogunk hozzálátni a folyamathoz. Nagyon sokan túl nagy lépéseket akarnak tenni egyszerre. Elhatároznak egy nagy dolgot, ez nagyon jó. Viszont, hogyha egy távoli célunk van, akkor jó pici másodlagos célokra lebontani, azért, hogy elérhetőek legyenek. Egy nagyon-nagyon absztrakt, távoli célt nehéz elérni, és nehéz fenntartani a motivációt is rá. Aztán ott van a környezetnek a szerepe. Nagyon fontos megvizsgálni a környezetünket. Melyek azok a jelek, ugye beszéltünk róla, melyek azok a jelek, ami a környezetünkben fenntartják, vagy elindítják a szokásunkat. A környezetünk, mondhatjuk nagyon nyugodtan, formálja a viselkedésünket. Ezért is van az például, hogy ha valaki elutazik külföldre, akkor nagyon sokszor a régi szokásait, ha mondhatom így, részben itthon hagyja. Persze sok szokást viszünk magunkkal, de vannak olyan szokásaink, ami azért környezethez kötött. Beszéltünk az identitásról és az önképről. Ez is egy nagyon-nagyon fontos szerepe, főleg James Clear a könyvében nagyon kihangsúlyozza ezt a részt. Ha valami nincs szinkronban az identitásommal, ha egy új szokás nincsen szinkronban az identitásommal, akkor az elmém ki fogja lökni. Úgyhogy mondok egy példát, elhatároztam azt, hogy fit és egészséges szeretnék lenni. Azért fogalmazom ezt így meg, mert ez már identitás. Nem azt határoztam el, hogy többet akarok szaladni, hanem azt határoztam el, hogy fit és egészséges akarok lenni. Hogyha enélkül próbálom meg beiktatni a testmozgást, úgymond az életembe, akkor lehet, hogy az sokszor azt mondogatom magamnak, hogy hát ez nem nekem való, én nem vagyok sportember, stb. Tudom szabotálni magamat, és én saját magam leszek az oka annak, hogy nem tudom végigvinni a szokást. Úgyhogy első részben identitás, meghatározom azt, hogy ki akarok lenni. Megnézem azt, hogy ez az ember, aki akarok lenni, milyen szokásokkal, vagyis hogy milyen szokásai vannak. És hogy az én életemben milyen szokásokat kell ehhez igazítsak. Ha ez megtörtént, akkor már mondhatom azt, hogy én egészséges és fit vagyok, és meghatározhatom a következő célt, ami például az, hogy minden héten, hétfőn fogok szaladni 10 kilométert például. Sokszor az is problémát jelent, egy lépéssel tovább lépve, hogy az új szokásoknál a jutalom az nem érkezik meg rögtön. Főleg az egészséges életmódra, most ha konkrétan a mozgást veszem, akkor nagyon sokszor pont az ellenkezője történik, hogyha nem vagyok jó kondícióban, nem vagyok fit, lehet, hogy 5 éve nem mozogtam rendesen, holnap neki akarok, vagy ma neki akarok fogni mozogni többet, akkor ez fájdalmas lesz, vagy fájdalmas lehet. Főleg, ha nem tartom be a mértéket, akkor nagyon gyorsan el tud menni a motivációm tőle. Úgyhogy lehet ez egy oka annak, hogy valaki abba hagyja. Az, hogy nincsen rögtön jutalom. Tudom, hogy hosszú távon ez mennyire jó, hogy én többet mozogjak, vagy hogy egészségesen éljek, viszont az nem most van. És az agynak szüksége van arra, hogy most kapjon valami jutalmat. Lehet, hogy nem veszük figyelembe sokszor, de nagyon sokat ronthat a szokások rögzítésében az, hogyha krónikus stressznek vagyunk kitéve, és krónikus alváshiánynak vagyunk kitéve. Lehet, hogy ezzel alapjában véve nem is foglalkoznánk, de azt tudni kell, hogy fáradtság esetén sokkal könnyebben visszatérünk a régi szokásainkra, sokkal nehezebben tudjuk akaraterővel behozni az új szokásokat. Aztán léteznek úgynevezett kognitív torzítások. Ez azt jelenti, hogy az elmém, vagy ahogy felfogom a világot, az nem teljesen egyezik a valósággal. Van egy ilyen szabályszerűség ilyenkor, amit úgy nevezünk, vagy úgy nevezhetünk, hogy a mindent vagy semmi törvénye. Elkezdtem egy új szokást, de mondjuk egy hét után idézőjelben megbotlottam, és hibáztam. Sokan itt fel is adják. Hát én nem vagyok jó elég ehhez, nem tudom ezt végigcsinálni, mert egyet hibáztam. Viszont azt tudni kell, hogy az idegrendszerünkben az új szokásnak az ösvénye, az idegrendszeri pályája, vagy az idegi pályája, az már elindult. Azt már elkezdtük taposni, idézőjelben. Úgyhogy attól, hogy visszatértünk a régi kerékvágásba, ez nem tűnik el. Tehát a mindent vagy semmi törvénye az tényleg csak egy torzítás, mert nem estem teljesen vissza. Lehetőségem van ahhoz, hogy visszatérjek az új szokás kerékvágásába.
0: Hogyha kitérünk külön a motivációra, mert sokszor azt mondják nekünk, hogy hát nem vagy elég motivált, és ezért nem tudsz változni. Akkor mit lehetne elmondani erre? Miért nem elég a motiváció önmagában ahhoz, hogy változást érjen el?
1: Úgy gondolom, hogy a motivációnak is megvan a helye ebben a folyamatban, a szokásváltoztatásnak a folyamatában. Ugye a motiváció arról szól, hogy most nagyon akarok valami más csinálni, nagyon akarok egy új szokást beiktatni. Viszont, hogyha csak erre alapozzuk az egész szokásváltoztatásunkat, ha megfogalmazhatom azt így, akkor elég instabil talajon vagyunk. Mert a motiváció igazából egy érzés. Vannak napok, amikor több van belőle, vannak napok, amikor kevesebb van belőle. Hétfőn ugye általában sokkal motiváltabbak vagyunk, mint csütörtökön vagy pénteken, amikor már alig várjuk, hogy jöjjön a hétvége. Vagy ugyanígy reggel, felkelés után sokkal motiváltabbak vagyunk, mint este kimerülten. Úgyhogy érezzük azt, hogy erre alapozni csupán a szokásváltoztatást eléggé bizonytalan. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a motivációt úgy kellene felfogni, mint egy indító rakéta. Löketet ad nekem ahhoz, hogy szokást tudjak változtatni. És ameddig fenn áll a motiváció, ezt az állapotot felhasználhatom arra, hogy tervezzek. És pedig arra, hogy kialakítsam a rendszert és a struktúrát, konkrét tervet arra vonatkozólag, hogy mit fogok csinálni, milyen helyzetben ugye mit fogok csinálni. És ugyanúgy felhasználhatom arra is, hogy kialakítsam, vagy előre tervezzem azokat a pici kis lépéseket, amelyek engem előre fognak vinni. Felbontottam a hosszú távú tervemet, ugye pici célokra. Ez azt jelenti, hogy ha elértem az első kis célomat, akkor kaptam még egy pici motivációt. Az elménk így működik, ugye? A jutalomrendszer. Elvégeztem valamit, kaptam egy pici jutalmat. Akkor ez már erőt ad arra, hogy egy lépéssel tovább menjek, és így tovább. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a motivációt a javunkra tudjuk fordítani, de hiba lenne elpazarolni olyan dolgokra, ami véges. Tehát ne az egész szokásváltoztatást alapozzuk a motivációra, hanem inkább fogjuk fel úgy, ahogy van. Egy kezdeti löketnek.
0: Tudnánk arról is beszélni, hogy hol akadunk el leggyakrabban, amikor szokást szeretnénk változtatni, akár az életmódunk terén, vagy bármilyen más téren?
1: Úgy gondolom, hogy nagyon sokan az elején akadunk el a szokásformálásban. Bejött egy információ. Megértettem azt, felismertem azt, hogy van egy rossz szokásom. Eldöntöm azt, hogy ezt nem szeretném tovább ezt így végezni. Probléma az, hogy nagyon sokszor itt le is álltunk. Motiváltnak érzem magam, mert ezt másképp szeretném csinálni mondjuk, változtatni szeretnék a rossz szokásomon, viszont csak gondolati szinten maradok. Úgyhogy a legegyszerűbb dolog ilyenkor, meg lehet tenni azt, hogy előveszek egy kis papírt, egy ceruzát, vagy egy írószert, és leírom magamnak azt, hogy mi az, amin változtatni szeretnék. Ideális esetben ez már lehet rögtön az identitás, amiről beszéltünk az előbb. Mi történik? Ilyenkor, tehát amikor papírra vetettem, akkor lehet, hogy furcsán fog hangzani, de az elmémből az információ kikerült a való világba. És a következő lépés az lehet pont az, hogy egy olyan helyre teszem, ahol állandóan látom. Kifüggesztem például a hűtőszekrényre, vagy az asztalom bizonyos pontjára, vagy ilyesmi. A lényeg az, hogy ne maradjon csak a az elmém szintjén. Kerüljön ki ide, ebbe a való világba.
0: Aztán, amikor a pozitív szokásokról beszélünk, mert beszéltünk eleget a negatív szokásokról, vagy arról, hogy hogyan lehet ezeket kezelni, hogyan tudunk változni, akkor hogyan lehet az új pozitív szokásokat kialakítani a szokáshulók alapján, amiről beszéltünk az elmúlt adásban? Hogy tudjuk felhasználni ezt a modellt, és milyen más elemei vannak ennek a modellnek, amik segítenek bennünket arra, hogy lépésenként, de új pozitív szokásokat tanuljunk meg. És ha vannak részlépések, részpontokat, akkor ezekre külön kitérünk.
1: Ugye megtanultuk, és valamilyen szinten az alapjait a szokáshuroknak. Ideális esetben valamennyire meg is próbáltuk megérteni, hogy ez hogy működik. Említettem már James Clearnek a nevét. Ő volt az, aki konkrétan ezekre az elemekre gyakorlati ajánlatot is bemutat. Az első lenne például a jel, és a jelnek az információit felhasználni. Az erre vonatkozó ajánlat az úgy hangzana, hogy tedd egyértelművé. Tehát ez, amit említettem, a jelhez kapcsolódik. Az agyunk csak azt tudja megfelelően aktiválni, vagy automatikusan aktiválni, amit felismer. Említettem azt, hogy létezik egy helyzetfelismerés ebben a folyamatban. Az elménk felismeri, hogy egy ismerős helyzet áll fenn, és akkor elindítja a szokást. Ha a jel homályos, vagy nem egyértelmű, vagy például figyelmen kívül hagyható, akkor megtörténhet, hogy a folyamat, a rutin, ugye, nem is fog beindulni. Ebben az esetben a lényeg az lenne tulajdonképpen, hogy tegyük láthatóvá, konkréttá, és jól kiszámíthatóvá a jelet. Tehát legyen ott a szemünk előtt egy szóval. És erre a leghatékonyabb eszköz az, hogy készítünk egy pontos tervet, és meghatározzuk azt, hogy milyen körülmények között kell végigfusson a rutin. Mikor, hol és hogyan. Hogyan történik ez? Ehhez fogok egy pici bevezetőt elmondani, ugye? Beszéltünk az identitásról. Meghatározom azt, hogy ki szeretnék lenni. Egy olyan személy, aki fit és egészséges. Elemzem azt, hogy említettem ezt is, hogy milyen szokásai vannak egy ilyen személynek. Továbbá elemzem azt, hogy nekem milyen szokásaim vannak, és melyek azok a szokások, amelyek nem egyeznek egymással. Aztán fontos az, hogy fel kell mérjem, vagy elemezzem az én saját rutinomat, a mindennapi rutinomat, hogy mi történik. És itt következhet az, hogy gyakorlatilag meg tudom határozni azt, hogy melyek azok a jelek, amivel kell foglalkoznom. Egy lehetséges jel. Nem azt fogom mondani, hogy ezután szeretnék többet sportolni. Ugye ebben még, hogyha belegondolunk, még jel sincs, csak arról van szó, hogy mit szeretnék tenni. Hanem azt mondom, az identitásom, az új identitásomhoz mérten, azt mondom, hogy minden héten, hétfőn, szerdán és pénteken reggel 7 órakor konkrétan kimegyek, és szaladok 10 kört az udvaron, vagy a tömbház körül, vagy a szaladópályán. Tehát konkrétan meghatározom, hogy melyik az a környezet, vagy helyzet, ami nekem ezt a szokást el fogja indítani. Egy másik technika, amit ilyenkor használhatunk, az az, hogy egyik szokást jelként használjuk a másik szokáshoz, az új szokáshoz. Említettem azt, hogy már feltérképeztük a saját rutinunkat. Tudjuk, hogy mi az, ami megrögzült, és ezekre tudunk építeni. Ezt nevezzük szokásláncolásnak, tehát, hogy a meglévő rutinhoz hozzákapcsolok egy másik szokást is. És ugyanide tartozik a környezetünknek az átalakítása. Tehát az új szokásaimhoz a környezetem kell tartalmazza a jeleket, a triggereket, ami ki fogja váltani majd az új szokásaimat. Aztán, ha tovább megyünk egy lépéssel, akkor ott van a sóvárgás. Mit tehetünk a sóvárgással? Ennek az elve úgy szól, hogy tedd vonzóvá. Csak azt, amit már említettem, az elménk csak azt fogja megismételni, csak azt fogja elvégezni, amiután sóvárog. Ha egy szokás nem vált ki késztetést vagy vágyat, akkor a jel hiába egyértelmű, megvan ugye a jel, látjuk, hogy ott van, de hogyha nem vágyakozunk az eredmény után, akkor ez nem fogja megadni a kellő hajtóerőt. A lényeg itt az, hogy a rutinhoz tegyünk egy pozitív érzelmi töltetet. Mire gondolok most? Említettem már azt, hogy ha nem vagyok elég fit, hogyha nem mozogtam eleget, akkor bizony egy ilyen mozgási terv vagy edzési tervnek a kialakítása lehet, hogy elég kellemetlen lesz. Én saját magamon is tapasztaltam, mikor elkezdtem például szaladni, hogy bizony kellemetlen tud lenni, fájdalmas tud lenni a szaladás. Úgyhogy következő alkalommal az elmém emlékezni fog arra, hogy milyen nehéz volt ez az edzés. Úgyhogy tehetjük azt, sőt, ajánlott, hogy emellé kössünk valami olyat, amit kedvelünk. Például nagyon szeretek könyveket hallgatni, vagy podcasteket hallgatni, és akkor elhatározom magamnak, hogy a kettőt összekötöm. Akkor fogom a podcastemet, vagy a könyvemet, vagy valamilyen előadást hallgatni, amikor szaladok. Együtt a kettő. És az elmém akkor fogja várni a podcastet, de el fog kelleni tűrje a szaladást, vagy azt, ami kellemetlen. Úgyhogy ilyen szempontból a kellemest összeköthetjük a hasznos.

0: Rához. Említettem azt, hogy az agy mindig a legkisebb ellenállásnak az útját követi, úgyhogy minél több energia, minél erősebb döntés, minél nagyobb erőfeszítés szükséges, annál nehezebben fog a rutin elindulni. Úgyhogy ezt kell csökkentsük. Itt a lényeg az, hogy csökkenteni kell, amint említettem, a rutin elindításához vezető utat. Úgyhogy itt is a környezetrendezés, vagy a környezettervezés szóba kerül. Mondok egy nagyon egyszerű példát, visszatérek megint a testmozgásra. Kiteszem a cipőmet az ajtó mellé. A lehető legjobban megkönnyítettem annak az esélyét, hogy elmenjek szaladni. A tervem az, hogy, amint említettem, reggel 7 órakor kimegyek, mert hétfő van, kimegyek szaladni. Elő van készítve a futócipőm. Ez egyrészt jelként is szolgál, érdekes a kettő együtt, de meg is könnyíti azt, hogy ne kelljen keresgéljen valahol a szekrényemnek a mélyén a cipőmet, hanem, mert lehet, hogy addig elmegy a kedvem tőle, mert ott van kint. Csak felhúzom, és el is mentem. Ugyanígy a pohár vízzel. Meg akarom szokni, hogy reggelenként igyak egy pohár vizet. Este kiteszem a pohár vizet. Reggel, ahogy felkeltem, ott a jel, elveszem, és tudom folytatni. Itt van egy érdekes lehetőség, amit az utóbbi időben többször is láttam, hogy használnak, ez a 2 perces szabály. Ez azt jelenti, hogy ha valamit meglátsz, és 2 perc alatt el tudod végezni, akkor végezd is el. Nagyon sokan arra használják, hogy a lakásukat tisztán tartsák. Ugye van egy rossz szokásom, hogy mindent kinn hagyok mindenhol. Bevezetem ezt, hogy ha 2 perc alatt megoldhatom, akkor meg is oldom. Azt hiszem, hogy nagyon rövid idő alatt a lakás tiszta lesz. De ugyanígy más szokásokra vonatkoztathatjuk ezt az elvet, például arra, hogy egy új szokást kis részletekre bontva, ilyen alapelven végezzük ezt el. Aztán a jutalomhoz kapcsolódna az, hogy tedd kielégítővé. Ugye az agy azt ismétli a legtöbbször, ami jó érzéssel tölti el. Ha egy szokás elvégzése után nincsen semmilyen azonnali pozitív visszajelzés, akkor az agy igazából azt fogja megtanulni, hogy erre nincsen szükség, vagy nincsen értelme ennek. Itt a lényeg az lenne, hogy biztosítsunk azonnali jutalmat a rutin végén. Ez lehet csupán annyi, hogy egy egyszerű megerősítő visszajelzés. Megkérjük a társunkat, feleségünket, férjünket, vagy a barátunkat, hogy ahányszor elvégeztem ezt a bizonyos dolgot, jöjjön és dicsérjen meg. Például nem a rutin hozta a jutalmat, viszont kaptam valamilyen jutalmat, és ezen a szinten az elménknek ez mindegy. Nem feltétlenül muszáj a rutin hozza a jutalmat, mert az elején sokszor nem hozza, utólag aztán fogja, de ha a rutin végén jön valamilyen szintű jutalom, akkor ezt az agy úgy fogja fel, hogy erre van, mármint, hogy van értelme. A másik lehet az, hogy vezetünk egy ilyen naptárat, amiben minden elvégzett szokáskor egy pipát teszünk, vagy egy X-et teszünk, és tudjuk követni. Ennek is van egy belső pszichológiai lényege, mert az ilyen folyamatokat nem szeretjük megszakítani. Hogyha látom azt, hogy egy héten minden egyes nap sikerült ezt megtennem, megteszem csak azért, hogy ne kerüljön be egy üres rész. Azt hiszem, hogy a médiában, meg az applikációknál, a telefonoknál sokszor figyeltem ezt a dolgot. Azzal motiválnak, hogy használjad, hogy minden nap beléptél. Hogyha nem lépsz be, akkor elveszíted ezt a sort. Szokásukra is felhasználhatjuk ugyanezt. Úgyhogy összességében véve ez a 4 elem egy önmagát erősítő rendszer. Hogyha ezeket jól összhangba helyezzük, akkor jó eséllyel tudunk egy szokást jól és erősen berögzíteni. És ugyanakkor az is érvényes, hogyha valamelyik elem kiesik, akkor ez elég komolyan meg tudja rögzíteni, vagyis meg tudja gyengíteni ezt a rendszert.
1: Mivel 10 percünk van még hátra, ehhez a kérdéshez hozzákapcsolok egy másikat, amit kicsit később tettem volna fel, mégpedig azt, hogy időben mennyi időt vesz fel az, hogy egy új szokást rögzítsünk, és megjelenjen az életünkben automatikus szinten.

0: Régen volt egy olyan, most mítosznak nevezném, hogy egy új szokásnak a rögzülése körülbelül 21 napot
1: Igen.
0: vesz fel. A probléma ezzel az, hogy ebben a tanulmányban, ha nevezhetném annak, nem az automatizmust vizsgálták, nem azt nézték, hogy mennyi idő alatt automatizálódik egy bizonyos dolog, viszont mindenki felkapta ezt az információt, és széles körben terjesztettük, hogy 21 nap elegendő a szokás kialakításához. Na most, ha valaki egy komplex szokást akart beiktatni, és 21 nap után nem sikerült, akkor ugye már innen is levonhatunk egy következtetést, hogy ez nekem nem megy. De tulajdonképpen arról volt szó, hogy nem volt jó a megközelítés. 2010-ben közzétettek egy tanulmányt az Európai Szociálpszichológiai Folyóiratban, bocsánat. Azt figyelték meg, hogy egy nagyon egyszerű szokás mennyi idő alatt tud automatikussá válni. Vagyis azt nézték, hogy egy bizonyos szokás mennyi idő alatt, vagyis egy bizonyos szokásnak mennyi idő szükséges ahhoz, hogy minimális erőfeszítéssel végigmenjen. Egyszerű dolgokat vizsgáltak, például ebédkor megeszek egy almát, vagy reggeli után megiszom egy pohár vizet, vagy este számítógépezés, tévénézés közben elfogyasztok egy gyümölcsöt. Az átlagos idő az 66 nap volt. De itt is levonhatjuk újra a következtetést, hogy egy szokás kialakulásához 66 nap szükséges. Viszont nem ez volt az igazság, mert az átlagos idő volt 66 nap. Tehát volt olyan, aki körülbelül 18 nap alatt rögzítette, de volt olyan is, aki 250 nap alatt rögzítette. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon merész lenne egy pontos időt meghatározni. Ugye tévedtünk már egyszer a 21 nappal, ne végezzük el ugyanazt a hibát még egyszer. Igazából ez a dolog egyénfüggő. Az, hogy nekem milyen a személyiségem, az identitásom, mennyire talál az új szokás az identitásommal, mennyire komplex a szokás. Ugye azt, hogy egy almát megeszek tévénézés közben, vagy számítógépezés közben, ez nem egy nagyon komplex dolog. De minél komplexebb egy szokás, annál nehezebb beiktatni. Úgyhogy azt mondanám inkább, hogy ezt így tárgyaljuk ezt a témát. Mert a konkrét időintervallumok lehet, hogy pont ahhoz vezetnek, hogy nem sikerül.
1: És a káros szokásokra, hogyha rátérünk, akkor ezeket hogyan lehet leépíteni? Ezek kapcsán is körülbelül ugyan így személyfüggő az időintervallum, ami alatt megszokja a szervezetünk, hogy valami változtatás történt?
0: Igen, a negatív szokásoknál is ugyanez a helyzet. Igazából, hogyha egy szokást ki akarok venni a mindennapjainkból, akkor egy űr keletkezik. Ugye van a jel, van a sóvárgás, a jel, amit kiváltott, a rutin nincs sehol. Ahhoz, hogy egy rossz szokást le tudjak szokni, ki tudjak iktatni a mindennapjaimból, szükség van arra, hogy helyettesítsen valamivel. Ugye beszéltünk arról, hogy a jelet felerősítsük, hogyha be akarom iktatni. Lehetőség van arra is, ha ki akarok venni egy szokást a rutinomból, hogy most a mindennapi rutinról beszélek, hogy a jelet, ami kiváltsa, meggyengítem. Ugyanúgy a sóvárgást meggyengítem. Ezek mind folyamatok, viszont vagy nehézzé teszem a rutinját ennek a szokásnak. Viszont ha teljesen ki akarom venni a szokást, egy nagyon hatékony eszköz arra, hogy helyettesítem a rutint. Uh-huh. És említettem a tervezést, felfedeztem azt, hogy az édességre nem azért van szükségem, mert éhes vagyok, hanem azért, mert feszültséget akarok csökkenteni. Vannak olyan rutinok, vannak olyan cselekvéssorozatok, ami segít abban engem, hogy feszültséget csökkentjek. Most, hogyha konkrétan erről beszélek. Tehát alternatíva. Kiveszem a régi rutint, ami káros volt, teszek helyébe egy másik rutint, ami jótékony. És a jutalmazási rendszer az megint ugyanaz lesz, mert megkaptam a feszültségcsökkenést, vissza fog utalni. Természetesen ez az a pont, amiről beszéltem, amit említettem az előbbiekben, az ösvényekkel. Megvan az ösvény, a régi szokásra, készítem az új ösvényt az új szokásra. Hibázni fogok biztosan, vissza fogok térni esetenként a régi ösvényre, de nem kell elcsüggedjek, mert az új ösvény, az új, vagyis a helyettesített rutin ebben a sorban még ott van. Úgyhogy ha ezt így megértem, akkor nem fog az első hiba esetén, vagy az első kudarc esetén leállni az egész folyamat.
1: Egy néhány szót ejthetnénk a környezetről és a tiltásról is. Jó az, hogyha tiltunk, vagy jó az, hogyha környezetet alakítunk, váltunk? Már beszéltünk egy néhány gondolat erejéig erről, de egy kicsit tágabban, hogyha tudná.
0: Pontosan erről, erre utaltam az előbb. A tiltás vonatkozna arra, hogy megvan a jel, észrevettem, elindította a folyamatot, de megtiltottam magamnak, hogy végigvigyem. Tehát megtiltottam például magamnak azt, hogy édességet tegyek akkor, hogyha szorongok. Ez lenne a tiltás. Viszont a környezet alakítás ugye arról szól, hogy a jelet elveszem onnan. Most az ilyen belső jeleknél, ugye szorongás, stb. Sokkal nehezebb ezt megoldani, de mivel a környezet alakítás az inkább a külső jelekről szól, inkább arról lenne szó, hogy felfedeztem azt, hogy melyek azok a triggerek az én környezetemben, ami kiváltja a nem kívánt szokásnak a lefolyását. Most ezeket a jeleket elveszem, eltüntetem mondjuk.
1: A stresszfaktort például.
0: Például, és igen, ebben az esetben lehet a stresszfaktor is. Olvastam egy nagyon jó példát erre, valaki tévéfüggő volt, és úgy próbálta meg ezt a dolgot leküzdeni, hogy vette a távirányítót, jel, ott van, megnyomom, be is indult a tévé. Vette a távirányítót, betette egy szekrénybe, bezárta a szekrényt, és elrakta a kulcsot valahova. Környezetalakítás, ugye? Egyrészt eltüntette a triggert, vagyis a jelet, a távirányítót, viszont említettem azt, hogy nehézé teszem a rutint. El kell menjek, meg kell keressem a kulcsot egy fiókban, ki kell nyissam, el kell vegyem, le kell üljek. Elég hosszú a folyamat.
1: Addig még lehet beindul a bűntudat
0: is. És pontosan. Valami lehet, hogy fog történni, és sikeresen azt mondom, hogy most akkor nem nézek tévét. Erre vonatkozik igazából a környezet alakítás, hogy úgy állítom be a környezetemet, hogy levegyem, vagy kivegyem a jelet, és nehézé tegyem a rutinnak az elindítását.
1: Mit üzennél azoknak a személyeknek, akik azt gondolják, hogy már olyan sokszor kudarcot vallottak, hogy nem mernek újra belevágni egy változásba, egy rutinváltoztatásba, vagy egy újabb rutin behozásába az életükbe?
0: Természetesen elcsüggeszt az, amikor egy szokásnak nekiindultam, egy jó szokásnak nekiindultam, vagy egy rossz szokás leépítésének nekiindultam, és kudarcot vallottam. Tehát ez pszichológiailag is megterhelő lehet, úgyhogy most már nagyon sok információt megbeszéltünk arról, hogy mit, hogyan lehet csinálni, meg mik az alapok ebben a folyamatban. Úgyhogy én azt ajánlanám, hogy próbáljuk megérteni persze a saját nyelvünkön azt, hogy hogy is működnek a szokások. Próbáljuk belehelyezni magunkat ebbe a rendszerbe. És nagyon fontos az, hogy elemezzük a saját környezetünket, saját magunkat, stb., és utána kezdjünk el tervezni. Tűzzük ki a célt tisztán, vagy az elsődleges célt, az identitást, határozzuk meg. Utána határozzuk meg azokat a kisebb célokat, nagyon tisztán, nagyon érthetően, a jel legyen teljesen egyértelmű. Akkor ezután tervezzük el pontosan, hogy milyen helyzetben mit csinálunk. És hogyha hiba történik, akkor nem kell elcsüggedni. Tehát ez a folyamatnak a része. Úgyhogy ha sokszor nekifutottunk, a lényeg az lenne, hogy próbáljuk meg egy másik nézőpontból megközelíteni. Lehet, hogy ahogy szokták mondani, zoomoljunk ki, nézzük meg a teljes képet, lássuk, hogy mi az, ami megakadályoz bennünket. És úgy gondolom, hogy hogyha van, most nem mondanám motivációnak, mert megbeszéltük, de hogyha eléggé akarjuk ezt a dolgot, és eléggé bele tudjuk vetni magunkat, akkor, és helyesen végezzük a folyamatot, akkor bizony van lehetőség arra, hogy szokást változtassunk. Persze szokástól függően van, ami könnyebb, van, ami nehéz, és ez tulajdonképpen személyfüggő is.
1: Hát mi mindenképpen nagyon hálásan köszönjük neked, hogy megmagyaráztad, hogy miből állnak a szokások, hogyan lehet változtatni rajtuk, hogyan lehet megerősíteni a jó szokásokat, rájuk építeni újakat. Mindenképp egy hasznos beszélgetés volt, és remélem, hogy te is jól érezted magad itt a stúdióban, és hogy ezeket a dolgokat megoszthattad velünk is. Mindenképp tanulhatunk ezekből a gondolatokból, és hogyha jól érezted magad te is, akkor szeretettel visszavárlak még a stúdióban.
0: Köszönöm szépen az újabb meghívást.
1: Kedves nézők, kedves hallgatók, eddig tartott a második beszélgetés, második felvétel a Miért nem tudok változni beszélgetés sorozatban, amelynek a vendég meghívottja dr. Nagy Norbert belgyógyász orvos volt. Vele együtt most már a gyakorlati oldalát is átvizsgálhattuk ennek a nagy kérdésnek, és megértettük, hogy mitől függenek ezek a folyamatok, hogyan hathatunk rájuk, minél hatékonyabban, és hogy hogyan tudunk elérni az életünkben változást. Ha tetszett a beszélgetés, a vendég meghívottam, a téma, akkor szeretettel visszavárom Önöket, hiszen lesznek még hasonló jellegű egészségügyi tematikák. De mindaddig én minden jót és sok egészséget kívánok a mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy Önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el Önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az Ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztok. 92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadás sorozatát hallhatják. 6. előadás. Az engedelmes Krisztus példája.
1: Istennek igéje ez mindig egy nagyon érdekes tanulmány. Sokféleképpen lehet Isten igéjét tanulmányozni. Az egyetemen most például azt csináltam, hogy elmúlt fél évben felfedeztük a bibliai világot. Úgy is lehet régészeti ásatásokat végezni, hogy nem megyünk ki a terepre, hanem megnézzük, hogy milyen volt a hajaszíne a héber embernek, miből élt, milyen szokásai voltak, hogy élte az életét. Ez is egy lehetőség. Van egy levél, ami ránk maradt, és ez a levél valamikor úgy 55 táján íródhatott, legfeljebb 56-ba, és ez a levél egy gyülekezetnek szól. A gyülekezetet próbáltuk megismerni, és közben kiderült, hogy rólunk van ebben a levélben szó. És elkezdtünk gondolkodni a páli levelek titkáról. Azon gondolkodtam, hogy egyszer érdemes volna a teológia történetét úgy megírni, legalábbis a Szentírás tudomány történetét, hogy a Pált felfedező és a Pált elutasító korszakuk szabályos váltakozásában meg lehet ismerni az egész Szentírás magyarázat történetét. És azon gondolkodtam, hogy miért van ez így? Miért van az úgy, hogy egyes időkben nagyon fontos lesz Pál leveleinek a megértése? Teológia nagy fordulatai kötődnek például a római levél megértéséhez. Szent Ágoston Augustinus az 5. században, amikor a vandál pusztítás, azóta is beszélünk róla, tönkreteszi Rómát, ebben a reménytelen helyzetben, amikor keresztény lesz, úgy lesz keresztény, hogy a római levél fölé hajol. Luther Márton sose lett volna reformátor, hogyha nem a római levelet fedezi fel, és a 20. századi teológia nagy fordulata az első világháború után az volt, egy svájci lelkipásztor, később világhíres teológus lett, a teológia egyik legnagyobb fordulópontja fűződik az ő nevéhez, Karl Barthnak hívták. Barth pedig a római levelet kezdte magyarázni, és ebből bújt elő az, amit a 20. században teológiának, protestáns teológiának hívunk. Aztán utána jönnek az ellanyhulások. Érdekes módon mindig akkor kapjuk fel a fejünket, és figyelünk fel Pál leveleire, amikor válsághelyzetek alakulnak ki. És a kereszténység beleérkezett egy különleges, eddig soha nem tapasztalt válságba, és meggyőződésem az, hogy itt van az idő, hogy Pált újra föl kell fedezni. Újra páli levelek olvasóivá kell lennünk, hogy valahogy egy kicsit jobban értsük a korunkat. Mert Pál nagyon különösen beszél Krisztusról. Nagyon sokszor, múlt században, az előtte való században inkább, tehát a 19. században, azzal szokták vádolni Pált, és ezért a leveleinek a hitelességét is kétségbe vonták, mert Pál nagyon furcsán beszél Jézusról. Azt mondták a múlt századi kutatók, 19. századi kutatók, hogy Pál az, aki legelőször kezd írni. Az evangéliumok írása előtt már a páli levelek megszülethettek. Legalábbis némelyik páli levél megszülethetett. Előtte talán csak Jakab levele, talán csak, és itt egy kérdőjel van, hogy esetleg a zsidókhoz írt levél, de esetleg később keletkezett a zsidókhoz írt levél, ezt nem tudjuk. Akkor miért nem ír Jézusról objektíven? Tudnélik, Pálnak a Jézus képe nagyon érdekes. Pál mindig úgy ír Jézus Krisztusról, hogy nem egy objektív történeti híradást ad, hogy élt egyszer egy Jézus nevű ember, aki Isten fia volt, aki ezt és ezt tette, itt és itt élt, itt és itt meghalt, ez és ez volt a sorsa, hanem Pál minden sorában Jézusról beszél, de úgy, hogy mindig rólunk van szó. Vagyis ezt úgy lehet mondani, hogy Pál számára Krisztusnak a földre születése az azt jelenti, hogy egy élet mi velünk. És Krisztus földre születése óta nem lehet úgy önmagunkról, a másikról, az emberről beszélni, hogy ne Krisztusról legyen szó. Még egyszer mondom, mert ez egy nagyon fontos mondat. Nem lehet Krisztusról, emberről úgy beszélni, hogy ne mi rólunk úgy legyen szó, hogy Jézus Krisztus fénye is ott ragyog a másik és az én életembe. Krisztustól függetlenül nem lehet önmagunkat értelmezni. Úgy is lehet ezt teológus nyelven mondani, hogy krisztológia, tehát Krisztusról szóló tanítás, nincs etika nélkül. És ez egy nagyon fontos alapvető igazság. A kereszténység mindig akkor kerül bajba, hogyha az emberről alkotott képe valahol elhomályosul, megzavarodik, tisztátalan lesz, elhomályosodik. És az emberről alkotott képünk meghomályosodása mindig az, hogy mi Krisztus nélkül akarjuk megérteni az embert. Pálnak pedig az a szerepe a Biblián belül, hogy az emberről mindig Krisztus fényében beszéljen, értelmezhetetlenek vagyunk Krisztus nélkül. Ez volt Pálnak az óriási nagy hitbeli felismerése. És valahol keresztények és nem keresztények egyformán ezzel küzdenek. Mert újra és újra föltesszük a nagy kérdést, hogy ki is az ember? Mire jó az, hogy én ember vagyok? Ugye jött a felvilágosodás, és elhittük azt, hogy mi ugye a tökéletes fejlődés csúcsán, mi majd a világon megvalósítunk valamilyen csodálatos országot, amit aztán később úgy mondtunk, hogy igazságos társadalom, és gondoljuk végig, hogy mi lett belőle. Önmagunkból akartuk magunkat értelmezni. És az ember önmagából értelmezhetetlen lény. Ez Pálnak a felfedezése. Csak Krisztusban lehet önmagamat megérteni. Az a szakasz, amit ma fogunk tanulmányozni, a második fejezet első 11 verse, lényegében arról szól, hogy mi a gyülekezet közösségének a lelki alapja. A gyülekezet közössége Pál levelei szerint, evangéliumok szerint, egész új szövetség szerint, de már az Ószövetségben is ugyanezek a nyomok megvannak, az az új közösség, ami a szövetség által, Isten által létrejön. És emögött meghúzódik az az alapvető felismerés, amire nagyon-nagyon szükségünk lenne ismét mi nekünk 21. századi embereknek, hogy az ember egyedül nem ember. Az ember csak közösségben, csak többet számban érthető lény. Szóval az még, hogy valaki ilyen emberszabású, két füle közé szorult a feje, ez még nem teszi emberré az embert. Legfeljebb, ha lenne valami képzeletbéli állatkert, ott be lehetne mutatni egy ketrezbe, hogy ímé a homo sapiens, ami két nemű, de azt, amit emberségnek hívunk, az túl van a mi biológiai felépítettségünkön. Amit emberségnek hívunk, az mindig valamilyen kapcsolat. Idegen szóval, közhasznú idegen szóval úgy lehetne ezt mondani, relációiban lehet megérteni az embert. kapcsolatrendszeréből lehet megérteni az embert. És ez a kapcsolatrendszer nem csak a másik emberrel köt bennünket össze, hanem a Bibliának pontosan az az üzenete, hogy Istennel, ha nem vagyok kapcsolatban, akkor nem találom a másik emberrel a közösségemet sem. De ezt tovább lehet ragozni. Önmagammal is el kell intéznem a dolgomat. Például egy nagyon-nagyon fontos dolog a társadalomban mondjuk a megbocsájtás kérdése. Ugye az egész társadalom már ezzel kínlódik, csak nem szoktuk ilyen vallásos kifejezéssel mondani, hogy mi legyen a múltban elkövetett bűnökkel. Valaki valamit csinált a múltban, mi csináljunk? Becsukjuk, és leverjük rajta. Na jó, de hát ettől emberebbek leszünk? Vagy ezzel lehet pótolni, ha valaki valakit agyonütött, kivégzett, valami rosszat csinált vele, ha én is agyonütöm, kivégzem, ugyanazt teszek vele, akkor helyreáll a rend, vagy egyel több lesz a gyilkosság? Ugye ez egy alapvető nagy kérdés. Vagy egyszerűen szőnyeg alá söpörjük, ez a másik véglet, és azt mondjuk, ó, csak a szépre emlékezem, mint a régi sláger mondta. Ez megoldás? Akkor meg elkezd tenyészni a bűn. Mit lehet csinálni vele? És miközben a megbocsájtás kérdésén gondolkodunk, rá kell jönni arra, hogy valaminek bennünk kellene történni. Például, mi meg tudunk önmagunknak bocsátani? Ez nem egy könnyű kérdés. Az emberek mindig önmaguknak nehezebben bocsátanak meg, mint másoknak. Nem találjuk az egymással, az Istennel, önmagunkkal a közösséget? És ezt a közösséget tovább lehet folytatni, vajon nem az az ökológiai nagy kihívás, hogy nem tudunk közösségbe lenni igazán a természettel, amit Isten nekünk alkotott? Éppen ezért minden azon fordul meg. A Krisztussal való kapcsolatomban is ez a lényeg, hogy mennyire találom meg a közösség titkát. Ez a szakasz, amit ma tanulmányozunk, erről szól. Van egy nagyon érdekes bevezetője, az első 4 vers. Van egy kapcsoló vers, az 5. vers, ami a szíve ennek. És utána pedig van, aki újfordítású Bibliát néz, az tudja azt, hogy ez egy versbe írt szakasz. Van egy himnusz, ami az egyik legrégibb őskeresztény himnusz, ami ránk maradt, ami egy hitvallomás Jézus Krisztusról. Nézzük most ezt a szakaszt. Először nézzük ezt az első 4 verset, ami tulajdonképpen nem más, mint egy furcsa, különös intés az alázatosságra és az összetartásra. Majd ezt a két fogalmat a szakasz végén egy kicsikét értelmeznünk kell. Olvassuk el ezt az első 4 verset. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömemet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másikét is. Ez egy hallatlan tömör összefoglalás. Szinte minden szaváról egy-egy előadást lehetne tartani. Tegyük fel az alapvető kérdést. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a gyülekezet ura? Mit jelenti az, hogy Jézus Krisztus a mi közösségünknek az a kristályosodási pontja, ahogyan egyáltalán létrejöhet egy közösség, egy összetartás? Nagyon sokszor az emberek azt gondolják, hogy egy közösség attól lesz közösség, összegyűjtünk egy csomó embert, egyforma anyagi kondícióba hozzuk őket, azután attól lesz közösség a közösség, hogy megfelelő, igazságos légkört, élettelet biztosítunk számukra, egységes karrierképet építhetnek az emberek, és több ilyen külső dolgot szoktunk elmondani, hogy ettől közösség lesz a közösség. Nem. A közösség krisztályosodási pontja az, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a fej, ahogy ő mondja, hogy Jézus Krisztus a közösség ura. Mi nagyon sokszor elmondjuk, hogy a közösségben rendnek kell lenni, és ezt a rendet mi mindig, lemásolva a világban tapasztalható rendeket, organizációs rendként gondoljuk el. Az organizáció az, ami mondjuk a rendőrségnél van, meg a katonaságnál. Hogy vannak közlegények, aztán vannak altisztek, aztán tisztek, és valahol fönt van egy tábornok, aki mindenkinek parancsol, és ez a parancs fentről úgy áramlik lefele, és mindenki jobbrát, balrát, lent, és akkor van egység, hogyha mindenki azt csinálja, amit az az egy mond. Vagy ahhoz képest csinálja legalábbis, amit az egy mond. Igen ám, csak ez a rend teljesen ellentétes a Biblia rend fogalmával. Ez a diktatúra rendje. Egy diktál, vagy fenn diktálnak, lent pedig engedelmeskedünk. Nem erről van szó. A Bibliában a gyülekezetnek sosem volt ez a rendje. Ha ez az úgynevezett hierarchikus rend eluralkodik a kereszténységben, sokszor megtörtént az egyház történelemben, ebből mindig hitbeli hanyatlás lesz. És egy nagyon érdekes dolog, a diktatúrák után mindig morális válságok következnek. Ez nem csak az egyházi diktatúránál van, így minden diktatúránál így van. Ha egy családban mondjuk a családfő morális diktatúrát vezet be, akkor ez a legjobb út arra, hogy a gyerekek ne csak a családfő ellen lázadjanak, hanem a morális rend ellen lázadjanak. Ez mindig így van. Ezért van az, hogy a diktatúrák után mindig nagy erkölcsi mélypontok, válságok szoktak bekövetkezni. Van viszont egy másik organizációs rend is, amelyik nem organizáció, hanem majdnem az, csak egészen másképp hívjuk. Ugyanevvel az idegen szóval úgy lehet játszani, hogy ez az organizmus rendje. Pontosan ez a ugye az organizmus az az élő szervezet. Nem véletlen ám, hogy Pál a korintusiaknak az emberi test képével mondja el az egységet, nem? Mert milyen az emberi test rendje? Az emberi testben is van irányítás, csodálatos irányítási rendszerek vannak. Ha csak a stresszre gondolok, vagy ha az immunrendszerünkre gondolunk, vagy a fehérvérsejtek funkciójára gondolunk a véren belül. Ezek mind-mind csodálatos védekezési rendszerek, központilag irányított rendszerek. Tehát a központi rendszereknek a mélyén ott van a fejnek, az agynak a szerepe. De a tagok nem egymásnak aláfölé rendelő társai, hanem Pál pontosan ezt mondja el az 1 Korintusi Levél 12. fejezetében, hogy a tagoknak különböző funkcióik vannak. A tagok egysége az a különbözőség egysége. A fej a Krisztus. Most nézzük ebből a szempontból ezt a szakaszt. Ha most ide figyelünk, akkor azt mondja az ige, hogy először is vannak olyan eszközök, amiket meg kell vizsgálni annak érdekében, hogy a gyülekezet építésének az eszközrendszerét értsük meg. Azt mondja, ha tehát van. És ez a kérdés, ez egy önvizsgálatra indító kérdés. Döntsd el magad. Ha tehát van. És az egész szövegből kiderül, hogy Pál állítja, hogy ilyenek vannak. Ha tehát van vigasztalás a Krisztusban, ha nincs, akkor mit keresel itt? Nem azért vagy itt, mert van vigasztalás a Krisztusban? Nagyon érdekes ez a vigasztalás szó. Ez a vigasztalás szó, ez a keresztény életre vonatkozó útmutatásoknak az összefoglalása. Ez a vigasztalás egyrészt figyelmeztetés, intést is jelent, csak nem olyan intést, amit úgy hívnak mindennapi életben, hogy leszúrás, hogy én elmondom azt, hogy lengyis ki a szádat, mert így, meg úgy, ez nem intés, ez dorongolás. Nem dorongolást jelent, hanem ez vigasztalást és intést egyszerre jelent ez a két szó. Ez azt jelenti, hogy én bátorítom a másikat, a jóra késztetem a másikat, odaállok a jobbik énje mellé. És azt mondja, ha van ilyen keresztény életre vonatkozó útmutatás, vigasztalás, bátorítás kereszténységben, ez az első eszköz. Vajon egy közösség mennyire vigasztal a Krisztusban engem? És hogyha végignézzük azt, hogy mi mit keresünk itt, akkor valahol mindnyájunkban ott van az, hogy mi azért jöttünk, mert szerettük volna, hogyha ezt a vigasztalást, ezt a bátorítást, ezt az erősítést, a jobbikénünknek az erősítését megkaptuk volna itt. Ezt erősíti ki a szeretetből fakadó figyelmeztetés. Nagyon érdekes ennek a leírás, hogy a szeretetből fakadó figyelmeztetés. Hogy a szeretet az nem azt jelenti, hogy ráhagyom a másikra. Én nem akkor szeretem az öngyilkost, hogyha hagyom, öngyilkolja meg magát. Nem akkor szeretem az embert, hogyha nem lököm ki a kezéből mondjuk a méregpoharat. Egész morbid példákat mondja. A szeretet az mindig egy felelősséghordozás a másikért. Aktívan tenni a jót a másikért. A szeretetből fakadó figyelmeztetés ilyen. Egy élő közösségnek ez a második eszköze. A szeretetből fakadó figyelmeztetés. És ha végig gondoljuk a kereszténység életét, valahol itt van a baj. Ma a békességet úgy szoktuk elgondolni, hogy békén hagyjuk egymást. A békesség az nem azt jelenti, hogy koexisztencia, három lépés távolság egymástól, békés egymás mellett élés, nekem nincs közöm te hozzád, te neked nincs közöm én hozzám, én is keresem az Istent, te is keresed az Istent, mindenkinek van egy maszek útja, és akkor nem törődünk egymással, meg a világgal, a világnak százbajával, olyan patópál urasan, nem. A keresztény gyülekezetnek az a jellemzője, hogy benne él a szeretetből való figyelmeztetés. Úgy szeretem a másikat, hogy nem engedem tönkretenni az életét. Nem engedem, hogy ő maga tönkretegye az életét. Hanem megteszek érte mindent, hogy értelmes életet éljen. Azután következik a közösség lélekben. A gyülekezet az nem egyszerűen közös gondolkodási módú embereknek a gyűjtése. Nem úgy lesz valaki gyülekezeti tag, összegyűjtünk egy csomó embert, kitöltettünk valami csodatesztet, amivel meg lehet tudni azt, hogy ki az, aki egy húron pendül, és ezekből az egy húron pendülő emberekből megalakítjuk a gyülekezetet. Az az érdekes, és ez az életnek a nagy tanulsága, hogy a legáldázabb ellenségek mindig az egy húron pendülő emberekből lesznek. Még a házasságukban is így van ez. A különböző gondolkodási módú embereknek az igazi Istentől adott lehetősége az, hogy a különböző gondolkodásmódú emberek egymásra találva nagyon értékes párokat alkotnak. Az Egyesült Államokban történt, hogy egy nagy biztosítási ügynökség csődbe jutott, mert meghalt fiatalon a vezérigazgató, aki kiváló vezetési szakember volt. És utána mindenki próbált igazgató lenni. Csomó tehetséges munkatárs volt, de igazán nem volt olyan, aki úgy tényleg élre lehetett volna állítani, egy fiatal közösség volt, és a csőd szélére jutott ez a vállalat. Híres szervezőmérnököt kért fel ez a biztosító cég arra, hogy teremtsen rendet a vállalatnál. És ez egy nagyon érdekes dolgot tett. Megkereste az összes osztályvezetőt, és az ellentétes gondolkodású osztályvezetőket költöztette be egy irodába. És egy csodálatos, sikeres év lett az eredménye. Miért? Azért, mert mindenféle gondolkodási módban vannak előnyök, de az előnyeimtől nem szoktam látni a hátrányaimat. És az ellenkező értékrendszerű ember, két ellenkező értékrendszerű ember, hogyha a célt jól tudom megadni, akkor úgy segítik egymást, mint egy gépkocsiba a gázpedál és a fék. Nincsen gázpedál fék nélkül, és fék nincsen gázpedál nélkül. Egy autóba csak fék lenne, akkor az nem mozdulna soha. Ha meg csak gáz lenne, akkor az első fára fölmászna az autó, és az egészségtelen autóval fára mászni. Télen is, nyáron is egyformán, nem? Itt most másról van szó. A gyülekezet közössége az a lélekben való közösség. A Szentlélek az mindig a gyümölcsein és ajándékain keresztül van jelen a gyülekezetben. A lélek gyümölcse a szeretet, a szeretetnek pedig a különböző megnyilvánulási formái a lelki ajándékok. A lelki ajándékok mindig haszonra adatnak, Krisztus testének építésére, de minden lelki ajándéknak a gyökere a szeretet. A lélek gyümölcse. Jézus mondta, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg őket. Ez az ismertető jel. És most erről beszél az apostol. Közösség a lélekben. A lélekben való közösség az nem az egyformaság közössége. Két egyforma lelki ajándék nincsen. Az a különbözőségek közössége. Nem egy kaptafára akar készíteni bennünket az Isten, a múltkor már ezt említettem, hogy milyen lenne a mező, hogyha csupa egyforma fű lenne rajta, hanem a cél, Isten szent lelkének a munkája a cél. Isten lelke így a különbözőségben teremt egységet. És mindenek mögött ott van az irgalom és a könyörület. Belső megértés, együttérzés, az, ami összeköti az embereket. Szóval nekünk nem önmegvalósítani kell, nem az önmegvalósítás szül gyülekezetet. Nem úgy van, hogy van egy csoport önmegvalósító ember, aki összeáll, hogy még hatékonyabban valósítsa meg önmagát. Ezt pártnak hívják. És a pártban sose lesz egység. Minden párt története frakciókról szól. És verekedésekről szól, nem? Azt szokták mondani, hogy addig jó a párt, amíg van egy külső ellenség, akinek az utálásában egyetértünk, addig nem foglalkozunk magunkkal. Ahogy eltűnik ez a külső ellenség, abban a pillanatban baj van. Ezért hát ellenségképeket szoktak építeni, minden rendes párt ez így építkezik. A gyülekezet az nem párt. Miért? Azért, mert az irgalom és a könyörület az alapja. Tehát mi nem másik ellen vagyunk egyek, hanem másikért vagyunk egyek. Ha én nem tudok a másikért egynek lenni, akkor nincs jelen Krisztus. Mert a legkisebb gyülekezet az, hogyha két ember összefog egymással és tesz valamit egy harmadikért. Amelyik pillanatban csak két ember összefog, és nincsen harmadik, akikért teszek, abban a pillanatban frakcióról van szó. Szektáról van szó, abban a pillanatban valami pártról van szó, pártoskodásról van szó, valami negatív dologról van szó. Ezért az irgalom és a könyörület az alap. De hogyan megy itt tovább az apostol? Az apostol örül miért? Mert az apostol öröme a működő gyülekezet. Ennek a megvalósulási módja az pedig az, ahogy folytatja, hogy egy akaratközösség jön létre. Ez az alapja a közös cselekvésnek. Nem egyforma látásra van szükségünk olyan értelemben, hogy mindenki egyformát gondoljon, egyformán értékeljen, egyforma szellemi színvonalon legyen, mert ennek az a baja, hogy vannak, akik alatta maradnak, és azok mindig úgy érzik, hogy elmaradottak, vannak, akik fölötte vannak, azok meg úgy érzik, hogy mindig lefejezik őket. Szóval nem a szürkék közössége, sohasem a gyülekezet. A talentumokról szóló példázat az arról szól, hogy különböző talentumokat ad az Úr, nem? Különböző lehetőségeket ad az Úr. Van, akinek egyet, van, akinek ötöt. Van egy nagyon érdekes kifejezés itt, úgy, amint akarja. Az egység nem abban van, hogy mi egyformák leszünk, hanem az egység abban van, hogy a működő gyülekezetben egy akaratközösség van, az egy talentumos is ugyanazt akarja, mint az öt talentumos. Ez az akaratközösség az alapja a közös cselekvésnek. Azt mondja itt az ígében, hogy akkor tegyétek teljesen örömemet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanazt akarni úgy lehet jól, hogyha különböző irányból ugyanazt akarjuk. Ami különbözőségünkkel együtt akarjuk ugyanazt. Ugyanazt akarjátok. És ez miben mutatkozik meg ez a közös akarat? Azt mondja tovább, ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, tehát a szeretet egysége. Azt mondja, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Másik fordítással úgy lehetne mondani, hogy egyetértő szívetek legyen, vagy szívetekben egyetértsetek, és közösek legyenek a törekvéseitek. Ez nem csak azt jelenti, hogy van egy akarat, amit kihirdetnek, hogy ez a kötelező holnaptól kezdve, hanem azt jelenti, hogy van valami közös bennünk, és ami különböző útunkon, különböző életformánkban, különböző élethelyzetünkben, különböző társadalmi helyzetünkben, különböző családi helyzetünkben, ugyanarra törekszünk. A kereszténység egysége ebben az egy és különbözőben van együtt. Egy és különböző együtt. Hogy lehet ezt a közösséget tulajdonképpen megtartani? Hogyan lehet ide eljutni? Azt mondja itt tovább. Semmit ne tegyetek önzésből. Tehát ennek a közösségnek az első számú kórokozója az, hogyha az én érdekem a közös érdekkel szembe kerül. Semmit ne tegyetek önzésből. A másik nagy kórokozó sem hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok magatokat. Különnek tartsátok egymást magatoknál. És itt álljunk meg egy pillanatra. A keresztény ember életében valahol itt kezdődik az igazi próba.

És itt jutunk el a fordulópontig. Azt mondja, itt az ige, senki a maga hasznát ne nézze, hanem mindenki a másikét is. És a folytatás, az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban. A keresztény ember Krisztusra nézve tájékozódik. Egyszerűen a szeretetnek nincs más példája, mint Krisztus szeretete. Az emberi szeretet az vagy rajongás, vagy érzelem, a krisztusi szeretet egy teljes szeretet. Krisztus szeretete akarás, fegyelmezés. A krisztusi szeretetnek van fegyelme, nem? Szülői szeretetnek is különben van fegyelme, nehogy elhiggyük ám azt, hogy az az igazi szeretet, ha mindenkinek mindig szabad. A szeretet az egy nagyon kemény, fegyelmező erő. A családi szeretet is az. A házastársak egymás iránti szeretete is az. Az édesanyai szeretet is az. Minden igazi szeretet fegyelemmel teljes szeretet. De a lényeg, ez nem önmagunkban van, nincs szeretet hormonunk. A szeretetet mi úgy tanuljuk, hogy átvesszük. Földi életben is. Tudjuk már például azt, hogy az a csecsemő, akit teljesen higiénikusan szülőtől elválasztva nevelnek, sose lesz szeretetre hajlamos. Mert szüksége van épp úgy, mint az anyatejre, épp úgy szüksége van a csecsemőnek a mama test melegére. Arra, hogy érezze azt, hogy a mama szereti. És nekünk is szükségünk van, hogy átéljünk egy alapvető szeretetet. És ennek az átélésnek a gyökere, hogy az az indulat legyen bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban. Az indítékbeli egység. És milyen volt ez a szeretet? Milyen ez a krisztusi szeretet? Pál az alábbiakban az őskeresztény Krisztus himnuszt idéz, amelyben a megváltás lényegéről vallott hitüket fogalmazták meg az első keresztények, így. Mert ő Istennek formájába lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta néki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tét meghajoljon, mennyeieké, földieké, föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez egy hatalmas út. Kereszténység ebben megvallja, hogy Jézus Krisztus az Istennel egyenlő, isteni formában volt. Kereszténység alapja, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, létformája szerint egyenlő az Istennel. Az a lényeg, hogy Jézus Krisztus a menny biztonságából, biztos helyéről jött el közénk, és a kérdés az, hogy miért. Ez a kereszténység alapvető kérdőjele. A megváltásnak azért, hogy miért lett az emberi, miért lett emberi Isten, erre a kérdőjelre, amit ugye Anselmus már a 11. században feltett, hogy cur deus homo, miért lett az Isten emberré, erre a kérdőjelre sose tudunk igazán válaszolni. Skolasztikus teológia állandóan erre kereste a választ, és igazi válaszunk nincs. Ennek nincs oka, mert a szeretet, Isten szeretete ott kezdődik, ahol nincs ok. Egyszerűen Isten ott hagyta a menny biztonságát, és elvállalta értem a bizonytalan. És ezt egy nagyszerű képpel mondja el ez a himnusz, hogy nem tekintette zsákmánynak. Az ókori hadijogból jön ez a kifejezés. A zsákmány az az, amiért megdolgozott a katona, az a katona fizetsége, az jár a katonának. Az nem egyszerűen valami lopás volt az ókori joggondolkodás szerint, valaki tulajdonának az elvétele, nem. A zsákmány az járt a katonának,

azért kockáztatta a katona az életét, hogy zsákmányt kapjon. Jézus Krisztus valami jogosról mondott le. Jézus Krisztus annyira szeretett engem, hogy valami jogosról mondott le. És hogyha az az indulat van bennem, ami van a Krisztus Jézusban, akkor nem az a nagy kérdés, amit nagyon sok ember feltesz, hogy hát meg kellene keresni azt, hogy mi az igazságos, és az igazságosság határain belül kellene szeretgetni egymást. Nem. A szeretet mindig az a lépés, amiben én a jogost, ami nekem jogosan jár, azt kockáztatom, arról lemondok. És itt van a lényeg. Ezért keresztény önmegvalósításról, karrierépítésről ostobaság beszélni. A karrierépítő ember az, ha törvényesen építi a karrierjét, akkor a jogosra épít. A jogost szedi össze, rakja össze, sokszorozza meg, hogy jogosan járóból építse fel azt a Bábel-tornyot, aminek a tetején majd Isten dicsőíteni fogja. Legalábbis így gondolja a 21. századi ember. És ez Ádámnál elkezdődik, nem? Mi volt az a kísértés, ami Ádámot és Évát megkísértette? Mit mond a kísértő? Olyanok lesztek, mint az Isten. És Jézus megváltása hol kezdődött? Lemondott az isteni létformáról, nem? Értem. Ádám és Éva jogtalanul akart olyan lenni, mint az Isten. Jézus pedig lemondott erről a jogáról, hogy engem visszavezessen oda, hogy én ember legyek. Csak ez a kettő közötti különbség. És ez az a nagy kérdőjel, ami mindnyájunk hitének az alapja. Szeretetről nagyon szépeket lehet mondani. Különösen úgy, hogy én elmondom a szeretet igényemet, hogy igen, hát engem szeressetek, mert belőlem csak egy van. Ugye? Szokták ezt mondani. Pedig a szeretetet csak Jézusban így lehet megfogalmazni, hogy ő lemondott arról, ami jogos, nem tekintette zsákmánynak. És ezért vállalta a mi emberi létünket, és emberré lett. Igen ám, de ha most tovább nézzük, akkor itt ugye arról van szó, hogy ez a megüresítette magát szolgai formát vett fel, ez még nem a végállomás. Ő nem palotába született. Ő nem nagyszerű körülmények közé jött. Hanem ez az önmagát megüresítő Isten, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, erről azt mondja itt az ige, hogy megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ismét egy lépést tett, úgyis, mint ember, nem csak, mint Isten üresítette meg magát, hanem Jézus, mint ember is megüresítette magát. Mint ember is lemondott a jogosról. Jézus elvárhatta volna, hogy ő nagyobb tiszteletet kapjon. Fel tudta volna sorolni a csodáit. Fel tudta volna sorolni a teológiai jártasságát, a tanításainak a mélységét. Már 12 éves koromban szájtátva bámulták az írástudók, hogy én hogy tudom az írásokat. Ezer érdemet tudott volna felsorolni. És ő helyette vállalta a keresztet. Ez az önmagát megüresítő Jézus Krisztus. Jézus lemondott a dicsőségről az emberért, és a mi bajunk az, hogy mi emberek nagyon sokszor lemondunk Istenről a dicsőségért. Jézus lemondott a dicsőségről az emberért, mi emberek lemondunk Istenről a dicsőségért. Ez a mi bajunk.
Ezért van az, hogy nincs olyan társadalmi rend, nincs olyan világi filozófia, amit párhuzamba lehet hozni a kereszténységgel. Minden filozófia, minden társadalmi rend az önmegvalósításra épül. A keresztény ember minden társadalmi rendben széllel szemben fut. Nem lehet befogni a szembeszél erejét a vitorláimba. És a kereszténység megőrülése mindig akkor volt, amikor ezt megpróbáltuk, ez az elvilágiasodás, nem pedig az, amikor a világban élünk. Hát a világ a mi életterünk, nem? Világ nélküli keresztény az értelmetlen dolog. Tehát a világ nélküli keresztény, még egyszer mondom, értelmetlen dolog. Jézusnak nincs szüksége sóra a sótartóba. Sónak csak a levesbe a helye, vagy az ételbe a helye, nem? A kereszténynek a világba kell kereszténynek lenni. Mert a világidegen keresztény az az értelmetlen életű keresztény, nem? Elvilágiasodás, a só megízetlenülése az az, amikor ezt a másféle logikát akarom befogni a vitorlámba, a mennybe akarok vitorlázni, úgyhogy megnyerjem a világot is. Nem? Hogy ez a gondolkodási mód, ez az önmegvalósító gondolkodási mód uraljon engem. Lehet, hogy csak a díszleteket cserélem ki, és azt mondom, hogy ez az egyházon belül valósítom meg önmagam, ezt is lehet. Itt futok be karriert, ezt is lehet. Csak ezt Krisztussal nem lehet összehozni. Nem lehet az az indulat bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Viszont a mennybe csak a keresztfa mélységéből vezet út. És Jézus keresztje az nem baleset, hanem a győzelem lehetősége. Ezért mondja Pál, hogyha Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor lesz az az indulat bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. És itt a lényeg. Ma az Isten azt kérdezi tőlünk, hogy vajon az az indulat van bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban? A kereszt számunkra a bukás jele, vagy a győzelem jele? Megtaláltuk ezt a másféle értékrendet? Mert akkor van vigasztalás a Krisztusban, van szeretetből való figyelmeztetés, van közösség a lélekben, van irgalom és könyörület, akkor az van, hogy ugyanazt akarjuk, ugyanarra törekszünk, nem önzésből, nem hiú dicsőségvágyból, hanem alázatosan különbnek tartjuk magunkat. Mert az alázatosság az nem 45 fokos szögben nézem a talajt, hanem az alázatosság az az, amikor tudom azt, hogy van küldetésem. És tudom azt, hogy a küldetésem az az, hogy szolgáljak a másiknak, nem önmagam, hanem Krisztus szeretetét adjam tovább. Krisztus tovább sugározni a másiknak. Az alázatosság az ez. Hogy nem én vagyok a fontos, nem én vagyok a cél, hanem az én életem célja abban van, hogy a másiknak vigyem a Krisztust, nem prédikációban, életemmel. De ez csak úgy megy, ha az az indulat van bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Mert ez vezet Jézussal a mennybe. Segítsen Isten, hogy ez a mi tapasztalatunk legyen. Amen. Thank you.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

0: Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és adjon békességet néked. Drága testvéreim, sorozatos Biblia tanulmányunk utolsó alkalmával sok szeretettel köszöntelek mindazokat, akik most szíveteket, lelketeket és értelemvilágotokat Istenhez emelitek, és imádkoztok azért, hogy a mai üzenetet is megértsétek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel való sorozatunk utolsó előadásához érkeztünk. Valahogy úgy vagyok ezzel a záró előadással, mint ahogy akkor, amikor Rómában jártam, és úgy, mint tette ezt valamikor Pál, Athénban én is bejártam Róma nagyon sok templomát, meglátogattam nagyon sok oltárát. És a sok templom között találtam egy templomot. Janus Isten temploma volt. A régi, ősrégi római korból. Ma is ott áll a templom. Érdekes, hogy az egész templom csak egy hatalmas kapuívből áll. A kapuív egyik falába pedig be van állítva Janus Isten szobra. Ennek a szobornak a jellegzetessége az, hogy míg az egyik arca mosolyog, a másik arca sír. Hát igen, mert ez Janus Isten, akit a régi rómaiak az évek vízválasztó istenének hittek. Nem tudom, melyik arcával néz a múltba, azzal-e, amellyel mosolyog, vagy azzal-e, amellyel sír, melyik arcával néz a jövőbe, hogy bizakodva mosolyog-e, vagy kétséget kedve sír, de hogy a Janus szoborról most magam jut eszembe, az biztos. Hat alkalommal szólhattam Istennek ígéjét a képernyőn keresztül. És most, hogy búcsúznom kell, nekem is ilyen kettős arcom van. Ha visszatekintek az elmúlt öt alkalomra és a maival a hatra, mosolygok. Boldog vagyok, hálás vagyok Istennek, hogy érdemesített engem, érdemtelen gyermekét és szolgáját a bizonyságtevésnek eme szolgálatára. De ha arra gondolok, hogy holnap már nem találkozunk a képernyőn, hogy kihúny a fény, hogy ez az előadás sorozat véget ér, akkor be kell látnom az én Janus arcom szomorú. De neked mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Arra is, hogy szembenézzek a holnap viszontagságával, és ezt az erőt kívánom minden kedves nézőnknek, minden keresztény testvéremnek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel elérkeztünk a történeti tanulságok hatodik utolsó leckéjéhez. Ennek a leckének a címe így hangzik. Az ítélet végrehajtása elvarad. az ítélet véglehajtása elmaradt. Tanulmányunkhoz olvasom Istennek igéjét, Jónás próféta könyvéből, a negyedik részből, a harmadikból és ismét a negyedikből. A niniveiek pedig hívének Istenben, és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. A harmadik fejezet 10. verse pedig, de én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, mondotta Jónás, az Úré a szabadítás. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Másodszor is. De igen rossznak látszik ez Jónás előtt, mármint hogy az Úr megkegyelmezett Ninivének, és megharagudék. És igen rossznak látszik ez Jónás előtt, és megharagudék. Miért? Azért, mert látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról, és megbánna az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtá végre. Tehát az ítélet végrehajtása elmaradt. Hallgassuk csak meg, miképpen énekel erről Babits Mihály.
1: Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe, napkeletnek árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indájott fölfutva egy kiszállat, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alól leshetett Ninivére, fájt lában a nagy fények fontaködnek, s örül-e Jónás mód felett a töknek.
0: Testvéreim, a bibliai jelentés szerint az ítélet végrehajtása elmaradt. Bekövetkezett az, amitől Jónás, a próféta félt. Az ő önzése félt ettől. Sikere volt a szavának. Célba ért az üzenet. S jaj, Jónás éppen ezért volt bánatos. Éppen ezért tudott megharagudni. Micsoda ellentétes állapot. Ez a jónási jellemnek a nagy ellentmondása. Ami akaratban, vágyban, cselekedetben nem tudunk azonosulni Istennel, testvéreim, mi is így járunk. Önzésünk miatt kell megszégyenülnünk. Jónás története a tékozló fiúnak ősrégi ószövetségi története. Ennek párhuzama. Jónás az a jó fiú, az otthon maradt jó fiú, aki nem tud örülni együtt az atyával, hogy megtért az ő testvére. Jónás nem tudott együtt örülni Istennel, hogy a Ninive beliek megtértek Istenhez, és nem vesztek el. Az otthon maradt fiúnak sem volt bűne, hiszen azt mondta, hogy semmiben át nem hágta az atya parancsát, szavát. És mégis a nagy bűne az volt, hogy nem tudott együtt örülni az atyával. És mit mond éppen ezért az édesatya? Fiam, neked örülnöd kellett volna hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. De ő nem tudott örülni. Jónás sem. És a mi nagy hibánk és bűnünk legtöbbször ugyanez. Mert nem tudunk együtt érezni a bűnössel, az Istentől eltávolodott emberrel, nem tudunk örülni annak sem, ha egy bűnös megtér és Istenhez fordul. Hányszor hangzik el keresztény emberek ajkán ez a rettentő, szinte Isten káromló szó, megállapítás. Mint hogy megtéri, inkább eredj a kocsmába. Micsoda rettenetes állapota ez a mindenkori ember ítéletnek. Mint hogy Istenhez térj, inkább zűjjél, inkább távozzál tőle. Testvéreim, az öröm hiánya önzésünknek, jónási lelkületünknek a jele. Ha mi nem tudunk örvendeni Isten kegyelmének, Isten szeretetének, ha nem tudsz örülni annak, amikor látod, hogy Isten a másik embert megáldja, hanem egyenesen bosszankodni tudsz rajta, ez nagyon veszélyes lelkiállapot. Gyerekeknél, ha ez fennáll, esetleg elmosolyodunk rajta, de vigyázzunk, mert felnőtteknek nem álljon. Ismerek egy kedves családot, 5 gyerek volt a családban, és egy szép nyári napon az édesanya éppen a reggelihez készítette a gyerekeknek a falnivalót. Amikor az egyik gyerek beszalad, és látja, hogy az édesanyja keni a szilva ízet a kenyér szeletre. Édesanyám, kié lesz ez a kenyér? Hát a Józsikáé, mondja az édesanya. Ó, neki olyan nagy! Na jó, akkor fiam, legyen a tiéd. Hogyne, nekem csak ilyen kicsi. Ez a mindenkori ember elferdült értékítélete. Istennek ugyanaz azt az áldását, ha másiknak adja, igen nagynak látom. Ha ugyanazt az áldást Isten nekem adja, zúgolódok, hogy nekem csak ilyen kicsit. Testvéreim, tanuljunk örülni azon, ha Isten másoknak kegyelmez. Ha Isten másokat is szeret. Tudjunk szívből örülni annak, ha van még ma is ember az Istentől eltávolodott világnak közepette, aki Istenhez fordul, és Istenhez tér, és az ő akarata szerint rendezi be életét. Mert a harag mindig ott jelenik meg, ahol a szívből kihal a szeretetnek az öröme. Kain szívében is úgy született meg a harag, hogy előtt kihalt a testvér szeretet tüze. Aztán helyét elfoglalta a gyilkos harag. Vannak, akik úgy akarnak a mennybe jutni ma is, hogy igyekeznek onnan másokat visszahúzni, visszatartani. Jónás is úgy látta, hogy az ő kiváltságos helyzete van veszélyeztetve Isten kegyelme által. Úgy érezte, és úgy látta, hogy Isten kegyelme az ő érdemeit és az ő jogait csorbítja. Rövidíti meg. Ezért tudott így szólni.
1: Ó, Uram, nem volt-e az én gondolatom, mikor még szülőföldömen voltam? Imi azért akartam Társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánja a rosszat. Most azért vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem.
0: Jaj, de furcsa imádság! Jónás szemrehányást tesz Istennek az imában. Hogy miért cselekedte másokkal azt, amit tulajdonképpen vele is cselekedett? Miért volt kegyelmes mások iránt, pedig ő iránta is nagyon kegyelmes volt. Úgy látszik, hogy az isteni kegyelemből semmit sem tanult. Most is Társusba vágyik. Hát nem furcsa ez? Mert amitől félt, az teljesedett be. És itt igazolva látta saját önzését. A kegyelemtől félt, hogy Isten kegyelmezni fog Ninivének, és a kegyelem bekövetkezett. Na tessék! És ezért tudott megharagudni Istenre Jónás. Ezt az igazságtalanságot nem tudja elviselni. Hallgassátok meg, hogyan kesereg ő?
1: Mikor ide kijövék, s azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? És én számról számra közlém pontosan. És most szégyenbe hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár. És hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad. Hiszen tudhattam, kellett volna tudni, azért vágytam hajón Társisba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem.
0: Ó, de rettenetes imádság ez! Mennyire a hitetlenségnek az imája. Mennyire úgy van ez, hogy semmit nem tanult Jónás a történtekből. Jónás Isten ellen az ő kegyelme, az ő hosszú tűrése, az ő végtelen hűsége, az ő irgalma és szeretete ellen lázad. Számon kéri Istenen azt, hogy ő az Isten. És nem úgy cselekszik, ahogy ő az ember Jónás elképzelte volna. Nem tudja elviselni azt, hogy Isten másokon is kegyelmezett. Ez kibírhatatlan Jónás számára. Ha Ninive nem pusztul el, figyeljétek el meg ezt az átok kimondást önmaga felett, akkor jobb, hogy ő maga pusztuljon el. Azt olvasom White Helen egyik idézetétől. Jónásnak elsőnek kellett volna lenni az örömújongók között, miután látta Isten csodálatos kegyelmét. Ehelyett azzal foglalkozott, hogy talán hamis prófétának tartják majd, mivel hírnevére igen féltékeny volt. Háttérbe szorult előtte a gonosz városból menekülő lelkek végtelenül nagyobb értéke. Ez volt fontos számára. Nehogy az emberek előtt hamis, hazug prófétának legyek címezve. Hogy nem következett be az, amiről én prófétáltam. Jaj, de gyarló emberi vonás! Jónás most már felismeri Isten igazi jellemét. Elmondja róla, hogy ő kegyelmes Isten, hogy ő irgalmas Isten, hogy ő bánkodik a gonosz felett, hogy ő elfordítja a rosszat jóra. De ezzel az Istennel Jónás nem ért egyet. Erre az Istenre Jónás azt mondja saját bevallása szerint, hogy méltán haragszik. Mivel a megmentő szeretet hiányzik belőle, nem tud azonosulni Isten igazi lényével, a szeretettel. Az a próféta, aki képtelen a szeretetre, aki nem tud beleilleszkedni Isten szeretet tervébe, az élettel kerül szembe. Egy másik történet szerint ezért fárad bele Illés is. Isten azonban nem hagyja annyiban a dolgot. Közbeszól. Kérdezz Jónástól. Jól teszed te, hogy haragszol? Érdekes evangéliumi kérdés ez. Mint általában Istennek minden hozzánk intézett kérdése. És Istennek kérdései nem azért vannak, mert ő nem tudna valamit is felőlünk. Istennek kérdései azért vannak, hogy mi rádöbbenjünk emberi lényünk gyarlóságaira. Jónást Isten ezzel a kérdéssel akarja gondolkozásra bírni, rászoktatni, hogy gondolkozzon. Hogy meggondolja, hogy erre az isteni kérdésre hogyan és mit válaszol. Kedves testvéreim, mi is ítéletes üzenettel elküldött emberek vagyunk. Mi is meg kell hirdessük tisztán és világosan az eljövendő ítéletet annak minden kilátásba helyezésével. De ezt ne tegyük szeretet nélkül. Az első szeretet hiánya abban nyilvánul meg, hogy a szeretet Jézus szavai szerint sokakban meghidegül. Nézzetek körül a világban, de nézzetek körül az egyházban, hogy a világban nincs szeretet, ezen ne csodálkozzunk. Abban sosem volt. De hogy az egyház tagokban nincs szeretet, hogy nem tudjuk elviselni egymást, hogy nem tudjuk szeretni őszintén egymást. Ez már a végidőknek a jele. Jézus mondotta, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Imádkozzunk azért, hogy ne bennem és ne benned hidegüljön meg ez a szeretet. A másokért érzett megmentő szeretet. A szeretet hiányának kifejező jele az volt Jónásnál, hogy kivonult a városból. Elmondta az üzenetét, hidegen, szigorúan, nyersen, aztán kiment a városból, leült egy közeli hegy tetején, és onnan figyelte, mikor következik be a 40. nap, hogy Ninivé elpusztuljon. Testvérem, a városon kívül fölépített Kaliba a hívő ember gőgjének és büszkeségének a szimbóluma. Azt mutatja, hogy a világon kívüli szent emigrációban, számüzetésben milyen önző tud lenni a mai keresztény ember, a mai hívő ember. Nem törődik embertestvérével, nem törődik fele barátjának problémáival. Kimegy a városon kívül, és onnan kívánja szemlélni a város pusztulását. White Helene azt írja, Jónás városon kívüli kalibája azért épült, mert ismét engedett bírálgató és kételkedő hajlamának, s a csüggedés ismét erőt vett rajta. Nem gondolt többé embertársai érdekére. Úgy érezte, hogy inkább a halált válassza, sem hogy lássa a megkímélt várost. Jaj, milyen rettenetes megállapítás! Vajon azonban nem ez a lelkület uralma bennünket is? Amikor mi is kimenekülünk a városon kívül, embert ne lássak, mondjuk sokszor. Ne lássam ezt vagy azt az embert. Ilyenkor nem vonulok ki én is Ninivéből. Nem bűnös kárörömmel várom, hogyan fog megsemmisülni Ninivé. Jónás kárörömmel várta a város pusztulását. Mi is sokszor ilyen Jónások vagyunk. A kegyelmet próbáljuk kisajátítani, míg az ítélet üzenetét elpuffogtatjuk mások felé. Nekünk a szeretet, a kegyelem, a megbocsátás, másoknak az ítélet, a végpusztulás. Micsoda jónási lelkület, micsoda kaini lelkület. De az Úr Jónás számára rendelt még egy leckét. Egy ricinus bokrot növelt az Úr néhány óra alatt. Egy tök levelet. S ennek a levélnek az árnyékában védelmet talált Jónás. De Isten megint utolérte. Megint megszólította a menekülő prófétát. Mivel? Most nem szóval, hanem tettel. Küldött egy férget, az megrágta a növény gyökerét, és elszáradt. Amikor kisütött a tikkasztó nap, tikkasztó keleti szelet rendelt az Isten, és Jónás a mai nyelven szólva napszúrást kapott. Ájúldozott. A halált kívánta magának. És így szólt Istenének.
1: De már az én lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek.
0: Ha ezt a helyzetet átgondoljuk, ismét meglepődünk azon, hogy Ninivé, a bűnös város, a természetvilága, a ricinus bokor, a féreg, sőt még a perzselő keleti szél is engedelmeskedik Istennek, csak a próféta, az ember, Jónás nem akar engedelmeskedni, inkább a halált. De Isten újra szólítja, újra kérdezi. Ugye nincs igazad, amikor haragszol a ricinus bokor miatt? Egyszer már megértette Jónás saját kárán, hogy Isten uralma világméretű, és parancsa elől, küldetés elől nem lehet elmenekülni. Akkor a tengerviharában találkozott Jónás Istennel, most pedig Jónásnak meg kellett tanulnia, hogy a városból nem lehet önző bosszú vággyal elmenekülni. Isten kezében egy növény, egy kis féreg eszköz lehet, hogy a prófétát megleckésztesse. Vajon ezek után kitart Jónás a maga igaza mellett? Isten ügye, mi bennünk ma is úgy halad előre, hogy lépésről lépésre fel kell adjuk a saját igazunkat. Aki nem tudja feladni a saját maga igazát, aki tűzzel, vassal harcol a maga igazának megvalósulásáért, az még mindig nem tanult semmit Isten igéjéből. Testvéreim, ez nem megy viszont magától. Ezt a tanulást kicsiny, apró dolgokban, apró lépésekben kell elkezdenünk. Lehet, hogy nehéz nagy cégéres bűnökről bűnvallomást tartani. Testvérem, el kell kezdjük az apró, úgymond jelentéktelen bűnökkel, és Isten szent lelke el fog vezetni, és erőt fog adni nagy bűneink beismerésére is. Az egyik községben történt, hogy a rendőrőrs parancsnokságán az ajtón kopogtatott valaki. Belépett, egy öreg falusi bácsi volt, leveszi kucsmáját, a vállán egy szakadozott tarisznya, és tördeli a kezét, amire az őrmester megkérdezi, hogy bátyám, hát mivel segíthetek, miért jött? Hát tudja, őrmester úr, azért jöttem, hogy jelentsem fel magamat. Na hát, mit tett? És akkor leveszi a tarisznyát, és a tarisznyából kivesz egy 2-3 méteres szakadozott rongyos kötelet. Őrmester úr, ezt a spárgát, ezt a kötelet loptam el a szomszéd. Nézi az őrmester a kötelet, nézi az öreget, és gondolja, nem baj, jó, hogy felébredt a lelki ismerete. Megleckéztetem, és elbocsátom. Adja csak ide a kötelet. Kezébe veszi az őrmester, megnézi, aztán ledobja egy sarokra, összeüti a tenyerét, és azt mondja, na, bátyám, jól tette, hogy eljött. Nézze meg, ott van a kötél. Jegyzőkönyvet nem írok, de többet ne lopja el a szomszédnak a kötelét. Most szabad. Az öreg ment is volna, nem is. Hát mehet, szabad, elment. Kicsi idő múlva kopogtatnak az ajtót. Belép az öreg. Hát mondtam, hogy szabad. Igen, őrmester úr. Előbb féltem, de amikor láttam, hogy az őrmester úr olyan kegyelmes hozzám, most visszajöttem, hogy mondjam el, hogy a kötél végén egy kecske is volt. Testvéreim, el kell kezdjük a bűnvallomást. Kezdjük el a szakadozott kötéllel, de ne hallgassuk el azt, ami a kötél végén van. Mert mi sokszor olyan sokat tudunk beszélni a rongyos kötélről, de mélyen tudunk hallgatni arról, hogy mi van a kötél végén. Jónást elvakította a saját énje és a saját prófétai méltósága. Elvakította az őt ért méltatlanság. A saját maga igazától

0: Isten helyett, ő maga akart ítélkezni a város felett. Elvakultságában tovább perelt az Istennel. Hallgassátok, hogyan?
1: S felelt, kitörvén Jónásból a méreg. Méltán haragszom azért, itt csak élek.
0: Jónás történetében, kedves keresztény testvéreim, ez a legmegdöbbentőbb mondat. Ez a legmegdöbbentőbb mondat. El tudja mondani Isten előtt, és Isten szemére tudja vetni, hogy méltán haragszik azért, mert Isten megbocsát. Ó, ez az eset tipikus példája az önző ember visszájára fordult értékrendszerének. Nem érti Isten irgalmát, kegyelmét, megbocsátását, ha másról van szó. Isten végül leplezetlenül, keményen kérdezi meg a prófétát. Te szánod a ricinusbokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel lett, és egy éjjel elpusztult, én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12 000 ember van, akik még nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és ott a sok állam is. Ez a könyvnek a vége. Jónás válaszát, Jónás mentegetőzését, Jónás meghódolását, vagy Jónás megfutamodását a Szentírás nem jegyzi el. A kérdés így nyíltan kerül 2500 esztendő után, és a mi szívünket célozza meg. Mi tőlünk vár a Jónás könyvében a könyv végén megfogalmazott feleletre, választ, kérdésre választ az Isten. Kedves testvéreim, a világnak ma nem a városon kívül kunyhót építő keresztényekre van szüksége, hanem olyan emberekre, akik Isten akarata és szeretete szerint tudják szánni a várost. Akik együttérző szeretettel készek valamit tenni fele barátaikért, a városért, mint ahogy tette ezt Ábrahám. Testvéreim, több szánakozó szeretetre van szükség. Jobban meg kell, hogy nyíljon szívünk a méltatlanok felé. Mert mi is sokszor járunk a Jónás útján. Küldetésünk elől menekülünk. Sokszor Istennek vihart kell támasztania azért, hogy felébresszen bennünket. Valamikor idegenekkel felrázanak, mint Jónást a hajóban, hogy imádkozhassunk. Mi is sokszor csak a lehetetlen lehetségek fogságában tanulunk meg igazán imádkozni. Isten nem akarja, hogy olyanok legyünk, mint a példázatbeli nagyobbik fiú, aki ugyan nem tékozolt, mint az öccse, de nagy bűne volt, hogy nem tudott atyával együtt örülni. Minket Isten újra Ninivébe küld. Hallgassátok csak!
1: És mondta akkor az Isten, te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyet kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán hevertél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázak folyt,

0: után épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képeskönyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg vele a sivatagnak annyi vad szele, melyben lakott sok százszer ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, és mit rakott bal kezével. Bízd azt rám, majd szétválasztom én. A szó a tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint e töknek magvaiból új indát cseperednek, s 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban.
1: Kedves keresztény testvérei! Nem a mi dolgunk tehát elítélni Ninivét. De ne is bosszankodjunk azon, ha Isten irgalmazik és megbocsát Ninivének. Tanuljuk meg ebből a sorozatból, hogy nekünk szeretnünk kell embertársainkat, szeretnünk kell még a bűnös Ninivét is. A ninivelyeket szeretni, őket számni, és érettük tenni kell valamit, ez a keresztény ember mai feladata. Ezért, gyertek testvéreim, bontsuk le a Ninivén kívül épített kalibánkat, és költözzünk be a városba. Ne meneküljünk, ha Isten a mi testvéreink közé küld bennünket. Mert ennek a városnak, ennek a községnek, ennek a falunak szüksége van ránk, mint sóra, mint világító fákjákra. Ezért küldött Isten mondván, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. És ha elindulunk, útra valóul vigyük magunkkal erről a televíziós sorozatról azt a sok-sok igazságtalan szeretetet, amellyel eddig az Isten, mint menekülő prófétákat, bennünket is szeretett. Vigyük magunkkal ezt az igazságtalan szeretetet, amellyel Isten téged és engem, Ninivét és minket szeretett, szeret és mind örökké szeretni fogok.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és Isten hozottal köszöntök mindenkit a Lépésről lépésre című műsorunkon. Vendégem Filip Lukács István, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezet lelkipásztora. Isten hozott, István.
2: Köszönöm szépen.
1: Mai beszélgetésünk a múltkori beszélgetésünk folytatása, és alapja a János evangéliumának 7. fejezetében történő leírás. Jézus fent van Jeruzsálemben a lombsátor, vagy sátoros ünnepen. Hogyan került Jézus oda, mikor került oda, zajlott-e már az ünnep? Röviden beszélgettünk erről, hadd ismételjük át egy picit bevezetőül a körülményeket, amelyekben történnek a mai események.
2: Meglepetésekkel teli történet, ugyanis Jézus nem akar indulni a barátaival, testvéreivel együtt az ünnepre, az ünnep elejétől, úgy, ahogy lenni szokott, ugyanis az ünnep előtt a zarándoklatnak is megvolt a maga a fontossága, mint egy előkészítője volt, ráhangolója az ünnepre, most Jézus erre nem vállalkozott a testvéreivel jönni. Nem csak ez lepte meg őket, hanem majd az is, amikor Jézus az ünnep közepén megjelent Jeruzsálemben az ünnepen, tehát egyedül jött fel, és meglepetésszerűen előállt a templomba tanítani, amikor senki se várta, az Isten órája mindig másképpen jár, nem úgy, ahogy az ember elvárná, hanem valami mennyei bölcsesség szerint, és Jézus pontosan rá tudott erre hangolódni, és nem jött el még az ő órája, ezt találjuk sokszor János evangéliumában, mikor emberek késztetik, hogy tegyen bizonyos dolgokat, akár az első csodája előtt is ezt mondja a kánai mennyegzőn, amikor a vizet borrá változtatja. Itt ez alkalommal is Jézus várta az ő óráját, hogy eljöjjön, és akkor menjen fel az ünnepre. Milyen jó volna, hogyha mi is ma rádöbbennénk éppen ebben az órában arra, hogy minek jött el az órája.
1: Mielőtt Jézus felment volna az ünnepre, már előre jelezte a testvéreinek azt, hogy őt gyűlöli a világ. Minek alapján gyűlölték Jézust az emberek, a vallásos vezetők? Mi rosszat tett olyant, hogy kiérdemelje az ő gyűlöletüket?
2: Igen, ahogy a kérdésed első részét fogalmaztad, bennem is épp ez a szó fogalmazódott meg, hogy Jézus valóban kiérdemelte a gyűlöletet. Nos, nem olyan értelemben, ahogy az emberek általában ma kiérdemlik ezt, hanem ha arra gondolunk, hogy ellensége mindenkinek lehet, viszont az irigyeket ki kell érdemelni, akkor ez Jézus esetében mindenképpen nagyon is igaz, hiszen azt a lelki tisztaságot irigyelték, amely Jézusban volt, és azt a hatalmat, amelyet Jézus az atyától ennek következtében kapott. És tulajdonképpen az történik, ami a bűneset kezdetétől már, ahogy Kain megölte az ő testvérét Ábelt, és az írás írja azt, hogy azért ölte meg, mert az Ábel tettei igazak voltak, holott a Kain tettei gonoszak voltak. Tehát az első háború a világon egy vallásháború volt, egy vallásos üldözés, és minden ilyen ószövetségi vallásos üldözés, vagy akár egyház történelmi előremutatott Jézus üldözésére, vagy pedig visszamutat a Jézus üldözésére. És ma is ugyanezt mondja Jézus, hogy mindazok, akik kegyesen akarnak élni, ebben a világban üldöztetni fognak az igazság miatt.
1: Ilyen körülmények között megéri az igazságot választani? Tehát nem könnyebb elvegyülni a nép között, úgy élni, hogy a többiek, nem vállalni fel semmilyen üldözést, hanem egyszerűen sodrodni az árral, nem egy könnyebb élet volna ez? És aztán az ember tesz, amit lehet, segít, akin lehet, megpróbál meghúzódni, ne látszódjék az ő kegyes élete. Nem volna könnyebb egy ilyen élet?
2: De mindenképpen könnyebb, éppen ezért választják legtöbben a keresztények köréből is. Itt inkább a belső meghasonlásra tenném a hangsúlyt, hogyha az embernek a lelkiismerete egy bizonyos irányba indítja előt, és tudja, hogy valamit meg kellene tegyen, és mégis választja a könnyebbik utat, tulajdonképpen a fejlődésnek a lehetőségét vágja le az ember, a szárnyait vágja le, ha nem a magasztosabb útat választja, hanem a könnyebbik útat az életében.
1: Jézus ott van az ünnepen, vállalja a gyűlöletet, vállalja, hogy rosszabb bánásmódból részesül. Felmegy Jeruzsálembe az ünnepre, az ünnep már zajlik, és Jézus tanítja a népet. Ezt olvassuk a János evangélium a 7. fejezet 14. versében, hogy az ünnep közepén felment Jézus a templomba, és tanít vala. És csodálkozának a zsidók, mondván, mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta. Mi volt a kérdés háta mögött, vagy mi volt az üzenet ebben a kérdésben? Hol tanulta Jézus az írásokat? És miért csodálkoztak azon, hogy Jézus tanítja a népet?
2: Hát igazából nyilván elsősorban a szemrehányás volt bennük, hogy hát nem tanulta. És mint olyan, aki nem tanulta, nem taníthat. És nem rendelkezhet azzal az igénnyel sem, hogy ő tanítson. Nos, nyilván Jézus nem tanulta az írásokat úgy, ahogyan ők tanulták. Az iskolákban, a rabbinikus iskolákban Jézus nem járt. Neki nem volt úgy egy tanítója, akitől tanulta volna, mint például Pál apostolnak, ahogy volt Gamáliel, a nagy mester, a nagy tanító. És ezért kétségbe vonták Jézusnak a jogát, a tanítói jogát. Viszont ugyanakkor elismerik, hiszen kimondják azt, hogy tudja valahonnan az írásokat. Mégis tudja. És ebben a megállapításban meg benne van az, hogy tehetetlenek-e kérdést megválaszolni. Tehát elismerik, hogy tudja, azt is tudják, hogy nem abból a forrásból merítette, ahogyan ők, és ez valahol egy csapdává válik önmaguk számára. És Jézus nyilván, hogy tudta az írásokat, ha önmagából tudta volna, az ő istenségéből fakadóan, akkor még nagyobb bizonyíték lett volna rájuk nézve, hogy Jézus Krisztus az Istennek fia. Habár az írásokat azt látjuk, hogy Jézus tanulásból merítette. A zsidókhoz írott levél 5. fejezetében találkozunk azzal, hogy Jézus megtanulta az engedelmességet, ám bár fiú megtanulta az engedelmességet. Nyilván itt egy gyakorlati, egy tapasztalati tanulásról is szó van. Másrészt a Lukács evangélium a 2. fejezetének 40., 50., 51., 52. versében azt találjuk, hogy Jézus növekedett testének állapotában, lelkében, gondolatában, tehát ő is úgy tanulta, ahogyan mindenki megtanulhatná az írásokat, és természetesen, hogy az atya volt naponta a tanító mestere, tehát az atyától vette mindazt, amit tudott, és valószínű, hogy az anyjától is tanulta végig gyermekkorában.
1: Felébredt a kíváncsiságom arra, hogy vajon mit is tanított Jézus azon az ünnepen ott Jeruzsálemben, és a Biblia beszél róla egy keveset, nem ír le minden tanítást, ami akkor elhangzott. A János evangélium a 7. fejezet 37. 38. versében Jézus tanításának egy részletével találkozunk, ahol azt olvassuk, ha valaki szomjuhozik, jöjjön én hozzám és igyék, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Mi volt ennek a tanításnak az üzenete? Mit kellett megértsenek a hallgatói Jézusnak?
2: Hadd egy néhány szót ejtsek a tanítás hátteréről. Miért épp ezt mondja Jézus? Ugye a sátoros ünnep az a zsidó népet arra emlékeztette, hogy sátorokban laktak 40 éven keresztül a pusztai vándorlás alatt, a kivonulástól 1446-tól Krisztus előtt, azt követő 40 éven keresztül, míg a sínai pusztában vándoroltak. És nem egyszer a nép víz nélkül maradt. Ha emlékszünk, volt, amikor Mózes megütötte a sziklát, és víz fakadt belőle, máskor meg kellett volna szólni a sziklának, de újból megütötte, ami Mózes földi boldogulásának az elveszítését is jelentette, emiatt nem ment be a földi Kanánba. Tehát Izrael népe többször a pusztában vizet kapott, Isten vizet fakasztott nekik. Pál apostol majd később beszél is arról, hogy ez a kőszikla, ez maga Krisztus volt. Tehát ő ott volt velük, az Ószövetségben a pusztai vándorlás során, ő maga volt akkor is a víz. Mózes is összeköti az 5. könyvben a kősziklát, amelyből a víz fakadt Istennel. Tehát a kősziklából fakadt a víz, és utolsó beszédében Mózes elmondja a népnek, hogy Isten kőszikla, cselekedete igazságos. Tehát valami sejtelme kellett volna legyen az ószövetségi népnek is arról, hogy ez a szikla, amelyikből a víz fakad, ez maga Isten. Átvitt értelemben, most nem szószoros értelemben, hogy de átvitt értelemben igazából Isten az, aki adta ő nekik a vizet, Isten az a szikla, aki megüttetett majd, akinek az oldalából víz és vér folyt. És Jézus elmondja, hogy ő az életnek a vize, akkor tulajdonképpen ott van a zsidó népben ez a háttér. Másrészt egyes fejezések szerint a papok az ünnep egy bizonyos pontján egyik korsóból a pap vizet öntött ki egy csatornába, a másik korsóból bort öntött ki. A két csatorna egy adott helyen találkozott, a víz és a bor összefolytak. Befolyt a Kidron patakába, és a Kidron pataka a Jordánba vitte, a Jordán pedig a tengerbe vitte ezt a vizet és a bort, víz és bor vegyítékét. És ezzel jelképezni akarta azt is, ahogyan Isten szerette volna, hogy a nép egy áldást hozó víz legyen a világ számára, elindul valahonnan a csermely, ahogy irodalmunkban is van, hogy akarom, mert búsmerésség, akarom, mert világcsodája, valaki az értől indul el, és befut a Szent Nagy Óceánba. Tehát ezzel a képpel találkozunk Ezékiel könyvében, hogy egyre nagyobb az áldást hozó víz, előbb bokáig ér, aztán térdig, aztán derékig, és így tovább. És ez Izrael népét kellett volna jelképezze, akik áldásává válnak ennek a világnak. Nos, amikor a pap ezt a szolgálatot elvégezte, egyrészt emlékeztetett arra, hogy az Ószövetségben Isten adott vizet, másrészt meg azt, hogy ők maguk egy áldás kellene legyenek a világ számára, Jézus ekkor lép fel. Ekkor mondja azt az igét, amit te említettél, hogy én vagyok az életnek vize. Tehát mindezt magára vonatkoztatja. A több évszázados ünnepet, a több évszázados áldást, lelki felüdülést, testi áldásokat Jézus mind-mind önmagára vonatkoztatja, és azt mondja, hogy mindez én vagyok. Minden áldás én belőlem származik, én vagyok az élet vize. Ezt már elmondta egy alkalommal beszélgetésében egy személynek, most pedig a nép előtt mondja el, hogy nem csak egy embernek akarok az élet vize lenni, hanem mindenkinek, kivétel nélkül.
1: Jézus ekkor magára vonatkoztatta a bibliai történelmet és az isteni cselekvést. Hogyan lehet alkalmazni Jézusnak eme tanítását napjainkra? Mit jelent ma az a tény, hogy Jézus az élet víze, vagy mit jelent az, hogy aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Hogyan ihat valaki ebből a vízből, és hogyan válhat ő maga forrásá?
2: Hitáltal vesszük Jézust, személyét, tanításait. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát hallom az igét, ahogy Jézus mondja, hogy én vagyok az életnek vize. Ez felébreszti a vágyat én bennem. Mert hogy amúgy is szomjúhozom, érzem azt, hogy az életemből valami hiányzik. Szomjúhozom a szentség után, a jóság után, a lelki béke után, a szeretet után. Most mindez Jézusban van. Amikor erről értesülök, és hitáltal elfogadom, akkor iszok a forrásból. De nem úgy iszok, hogy csupán az áldásokat fogadom el, hanem úgy, hogy maga a forrás válik tulajdonommá. És így kap választ a kérdésed második része, hogy hogyan lesz valakinek a belseje élő vizek forrásaivá. Tehát Jézustól nem csak az áldást vehetjük át hitáltal, az áldásait, az ajándékait, hanem őt magát is. Amikor őt magát befogadtuk szívünkben, akkor ő bennünk él, és egyrészt minket eláraszt az ő áldásaival, másrészt pedig e végső soron áldássá válunk úgy, ahogy tervezte Isten a zsidó nép számára is, amit az imént említettem. Krisztus bennünk. Tehát egyrészt az áldásai miénk, másrészt pedig ő önmagát adja nekünk, hogy ő legyen bennünk, és ezáltal válik az életünk egy állandó forrássá.
1: Milyen nagyszerű tanításokat mondott Jézus az embereknek, és mennyi lehetőséget nyújtott feléjük, hogy megváltozzon az életük. Mégis azt látjuk, hogy nagyon sokan leselkedtek Jézus után, keresték az övesztét, sőt, ezen az ünnepen is azt látjuk, hogy egész idő alatt, míg Jeruzsálemben tartózkodott Jézus, kémek lesték, és minden nap új terveket szőttek arra, hogy elhallgattassák, figyelték a papok, a vének, keresték, hogyan ejthetik őt csapdába. Már azt is tervezték, hogy leállítják őt erőszakkal is, ha szükséges, de nem csak ezt akarták, hanem látni, hogy meg akarták szégyeníteni Jézust, ezt a galileai tanítót a nép előtt. Egy általános ellenségeskedés, amit említetted, Jézus valamilyen formában kiérdemelte az ő tisztaságával, az ő jellemével. Egy adott pillanatban Jézus tanítása közben ugye megkérdőjelezik a jogot, aminek alapján tanít, a tekintélyt, amit hiányolnak Jézustól. Hogyha egy picit még ezzel a kérdéssel foglalkozunk, akkor szeretném megkérdezni, hogy honnan lehetett a Jézus korában szert tenni tanítói tekintélyre, és Jézus milyen tekintéllyel tanított? Használta ez akkori kornak a tekintélyét, tanítói tekintélyét, vagy máshonnan származott Jézus tanítói tekintélye, hatalma?
2: Tehát, mint említettük, megvoltak a nagy tanítók Jézus korában. Az egyik legnagyobb tanító Gamáliel volt, aztán Arimátiai József, és más nagy tanítók, akiknek igazán tekintélyük volt, és az emberek ezekre néztek. Arról feledkeztek meg, hogy honnan nyerték ezek a nagy tanítók is a tekintélyüket. Tehát jó lehet, Gamálielnek is például volt tanítója, és a tanítójának is volt tanítója. De végső soron mind a nagy tanítóhoz, Istenhez vezethetőek vissza, amennyiben a tanításuk jó volt. És Jézus nem vetti meg a tekintélyt, nem önmagától származtatja az ő tanítását, hanem igazából azt mondja, hogy abból a forrásból merítette ő is a tanítást, amelyből ezek a nagy tanítók annyi különbséggel, hogy ő egyenesen az atyától merítette. Tehát nem ment át több szájon, több kezen az információ, több generáción, hanem ő visszatért a forráshoz, a forrásból merített.
1: Köszönöm szépen, egy zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Ugye a Jézus idejében, mint napjainkban sok tanító van, vagy sok tanító volt. Vannak igaz tanítók is, vannak hamis tanítók is, és Jézus is beszél hamis tanításról, hamisságról, ami lehet egy tanítóban. Hogyan lehet felismerni, hogy ki a hamis tanító? Hogyan lehet megkülönböztetni az igaz tanítót a hamis tanítótól? Mit tanít erről Jézus?
1: Egyrészt érdekes, a 7. fejezet 16. versében, János Evangélium 7. fejezet 16. versében, hogy Jézus elmondja azt, hogy a tudomány nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Most figyeljük fel, hogy mekkora különbség van mondjuk a mai emberek, a mai világi tanítók és a proféták között. Tehát a mai világi tanító mindenki azzal dicsekszik, hogy az információ az övé. Hogy nem plagizált, nem máshonnan merített eredeti gondolatai vannak, és ez teszi tekintélyé, hogy tényleg eredeti tud-e hozni. Ezzel szemben a proféták tekintélyét éppen az adta, hogy arra hivatkoztak, hogy nem tőlük van, hanem Istentől vették a tanítást. Ezen belül viszont úgy a hamis proféták, mint az igaz proféták erre hivatkoztak. Tehát ha végigolvassuk az ószövetségi profétai könyveket, majd mindegyik úgy kezdődik, hogy és szólt az Úr ehhez meg ahhoz a profétához. De a hamis proféták is ezzel az igénnyel léptek fel, hogy szólott az Isten hozzájuk. Most Jézus is azt mondja, hogy nem az övé a tudomány, hanem azé, aki őt elküldte. Ezzel Jézus bevezet a prófétai területre. Tehát ő nem csak egy tanító, hanem egy próféta, vagy még helyesebben mondva, nem egy erkölcsi tanító, aki önmagától tanít, hanem egy olyan próféta, aki igényt tart arra, hogy Istentől veszi a tanítást. És azon belül hogyan következtethető ki, hogy Jézus igaz tanító vagy hamis? Erre is válaszol, vagy ki az igaz és ki a hamis tanító. Azt mondja, hogy a 18. versben, hogy figyeljük meg, hogy kinek a dicsőségét keresi a tanító. Amennyiben egy tanító, egy proféta saját dicsőségét keresi, nem Istentől van. Amennyiben másrészt egy proféta az Isten dicsőségét keresi, annyiban Istentől van. Tehát kinek a megdicsőítését keresi? Csak két vallás létezik a Földön. Az egyik, amely embereket dicsőít meg, teremtményeket, a másik pedig, amely a Teremtő Isten dicsőíti meg. És Jézus erre utal vissza, és azt mondja, hogy figyeljétek meg, hogy én nem keresem a dicsőségemet. Ez az egyik bizonyíték annak, hogy nem magamtól vagyok. Isten sem a saját felmagasztalását, boldogulását kereste, odaadta életét az emberért, egyszülött fiát az ember megváltásáért. Az Isten világában ezt látjuk, ezt kell újból és újból megértenünk, hogy minden másokért él, és az önző szíven kívül az egész teremtettségben még mindig látható ez, hogy nem az önmaga dicsőítését keresi, hanem a szolgálatának a betöltését minden a maga helyén, még akkor is, hogyha a világunkban fellelhető mindenhol a bűnnek a nyoma. Az emberi szív viszont önmagát akarja megdicsőíteni, és Jézus azt mondja, hogy ennek alapján lehet látni és tudni, hogy valaki milyen tanító. Krisztus dicsőíti, Isten dicsőíti, vagy pedig önmagát dicsőíti meg. Másrészt Jézus a 17. versben egy olyan másik kritériumról beszél, vagy egy olyan másik mutatóról beszél, amely már a hallgatókban van. Tehát ugye, hadd összegezzük, minden proféta azt mondja, hogy ő Istentől van. Jézus egyrészt beszél egy jelről, amely megkülönbözteti az igaz és hamis profétát, és azt mondja, hogy az igaz proféta Isten dicsőíti a hamis proféta önmagát. És másrészt viszont a kérdés eldöntésében, hogy akkor most ki kit dicsőít a valóságban, a hallgatóit hívja meg, hogy legyenek segítségére. És azt mondja, hogy ti döntitek el ezt. Mert aki akarja cselekedni az Isten akaratát, az felismerheti a tudományról, hogy Istentől van-e vagy nem. Aki nem akarja cselekedni az Isten akaratát, az nem fogja megtudni azt, hogy ez most honnan származik. Tehát a hallgató hozzáállása is döntő ebben a kérdésben. Tehát ha egy hallgató nyitott szívű, tényleg az igazságot akarja tudni, tényleg arra vágyik, hogy független attól, hogy az mibe kerül, de az az igazság legyen, ha ez a nyitottság ott van egy emberben, akkor megismerheti a tudományt, hogy honnan származik. Ha ez nincs, ha eleve azt mondja az ember, hogy már pedig bizonyos dolgokat én amúgy sem vállalnék fel az igazság megértésében, vagy annak követésében, akkor nem ismerheti meg. Az igazság és annak megismerése nem annyira egy értelmi kérdés, mint egy szívbéli kérdés. Ha szívemben nyitott vagyok az igazság iránt, akkor értelmemmel is meg tudom érteni. Ha szívemben nem vállalom annak a követését, akkor értelemmel se lehet felfogni. Ha valaki akarja cselekedni az Isten akaratát, csak az értheti meg világosan.
0: Ennek alapján már kezd érthetővé lenni, hogy Jézust miért nem ismerik fel, mint igaz tanítót, aki az Isten dicsőségét keresi. Ott voltak az ő rossz akarói, akiknek gonosz szándékát Jézus egy pillanatra szembesíti önmagukkal, és elmondja, hogy meg akarják ölni. Ha Jézust mindenképp meg akarták ölni, akkor miért nem fogták meg ott, amikor a kezükben volt? Fényes nappal rendelkeztek kellő katonai erővel, hogy Jézust megfogják. Miért nem tették ezt ott nyíltan, amikor közöttük volt?
1: Mert hogy az önzés és a hazugság az elválaszthatatlanul összetartoznak. Tehát ezek az emberek önzőek voltak. Jézust el akarták tenni lábalól, másrészt a saját felmagasztalásukat keresték. Viszont ezt nyilván vallani, ezt nyilván kivitelezni az emberek előtt, azok előtt, akik megértették, hogy Jézus Istentől van, ezt viszont nem vállalták fel. Tehát az önzés az nem vállalja fel nyíltan azt, hogy ő önző. Itt, hogyha felvállalták volna azt, hogy egyszerűen zavarja őket, hogy Jézus milyen, és az semmi ellenérvük nem volt irányába, viszont csak, hogy irigységből el akarták tenni lábalól, akkor az emberek előtt ez nyilvánvaló lett volna, ezt viszont nem vállalták fel. Tehát figyeljük meg, hogy bárhol vagyunk az életben, ahol valaki nagyra tör, nem vállalja fel azt, hogy ő önző célból teszi ezt. Már a mennyben, amikor Lucifer fellázadt Isten ellen, akkor is ki kellett találnia valami hazugságot. És farka után mondta az ég csillagainak a harmad részét. Ez a farok szó, ez két értelmű, ugyanis egyszerre jelent farkot, és ugyanakkor mesét is. Az angol nyelvben is így van ez, akár csak a héberben. És az, hogy farkával vonta maga után az angyalok egy harmad részét, az azt fejezi ki, hogy hazugságával, meséivel vonta maga után. Mert az önző embernek mindig szüksége van egy mesére. Az igaz embernek elég az igaz történet.
0: Miután a sokasság tagadja, és sőt azt mondja Jézusnak, hogy ördög van benne, ki akar téged megölni, Jézus visszautal egy cselekvésére, amit közöttük tett. Mit tett Jézus Jeruzsálemben, ami felkeltette a vallásos vezetők gyűlöletét?
1: Érdekes, hogy Jézus onnan folytatja tovább a jeruzsálemi történetet. Legalábbis János így írja meg az evangéliumot, ahol abba hagyta egy korábbi ünnepen. Jézus ugyanis Galileában élt, az ünnepekre járt fel Jeruzsálembe. Legutóbb, amikor fent volt Betesdában, a Jókapunál, meggyógyított egy 38 éve betegségében lévő embert, és szombaton gyógyította meg, és amiatt, hogy ő szombaton gyógyított egy embert, megépített, az ő szavával, ezért őt meg akarták ölni, hogy szombatot rontott. Tehát ez volt az ok, amiért meg akarták őt ölni, erre utal vissza Jézus, hogy semmi nem változott meg bennetek azóta, hogy itt voltam az ünnepen, sőt, most is ugyanaz a szándék él szívetekben, meg akartok engem ölni, mondja. Ha belegondolunk abba, hogy a szombat rontással vádolták ekkor meg Jézust, akkor erre válaszol a 7. fejezet 22. versében, hadd olvassam, azért Mózes adta nétek a körülmetélkedést, és szombaton körülmetélitek az embert. Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon, én rám haragusztok-e, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton? Jézus azt mondja, hogy ugyanezt teszitek ti is szombaton, amit én tettem. Természetesen a szó egy szűkebb, egy szegényebb értelmében, hiszen körülmetélitek az embert szombaton. Ugye egyértelmű parancs volt arra, hogy minden fiúgyermeket 8. napon körül kellett metélni, és ha szombatra esett ez a 8. nap a születésétől, akkor körülmetélték a gyermeket. És ezt nyilván azért tették, hogy Isten népéhez tartozó legyen, a szent nemzethez tartozó legyen. És Jézus azt mondja, hogy ha ez a körülmetélkedés megtehető, nem halasztható szombatról egy következő napra, hét első napjára például, akkor miért gyűlöltök engem amiatt, hogy egy embert teljesen meggyógyítottam? Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Tehát nem gondoltok bele, hogy igazából mi az Istennek szándéka. Hogy Isten azt akarja, hogy az embert megváltsa. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Minden törvénynek ez a végső szándéka, hogy az embert megkeresse, megtartsa. A szombat az emberért van, az egész parancs az emberért van, az ember megtartásáért adatot. És hogyha ettől elvonatkoztatjátok a parancsolatot, és ti nem megtartani akartok valakit, hanem elveszíteni, megölni éppen az Istennek fiát, akkor semmit nem értetek meg a törvényből. Tehát a törvényhez való viszonyulást meghatározza ez az alapállás, ez az alapszándék, hogy mit akarsz azzal az emberrel, akinek életébe alkalmazni akarod a törvényt. Meg akarod menteni, vagy el akarod veszíteni. És ha menteni akarod, akkor a törvény szolgálatodra áll, hogy megmentse. A szombat is azért van, hogy az embert megmentse. Ha pedig el akarod veszíteni, akkor nem lehet a törvényt helyesen tiszteletben tartani. Milyen szándékod van? A szándék a meghatározó.
0: Úgy tűnik, hogy Jézus ellenségeinek nem volt válaszuk Jézus kérdésére, a Jézus érveire, és abba hagyták a vitatkozást. Viszont az evangélium leírásában az látható, hogy az akkori emberek, az összegyűlt tömeg már tudta, hogy Jézust meg akarják ölni, és erről kezdtek el beszélgetni maguk között, hogy nem-e ez, akit meg akarnak ölni. És átterelődik a beszélgetés Jézusra, mint messiásra, és a messiásról szóló elvárásokra. A 26. versben olvassuk, talán bizony megismerték a főemberek, hogy bizony ez a Krisztus. De jól tudjuk, honnan való ez, mikor pedig eljö a Krisztus, senki sem tudja, honnan való. Egy érdekes elvárás volt a messiás felé, hogy nem tudják, honnan való. Valóban így volt ez? Milyen alapra épült ez az elvárás a messiás iránt?
1: Hát egyrészt az ószövetségi prófétják világossá teszik azt, hogy Jézus Krisztus, vagyis a messiás származása igenis követhető. Dávid székéből kell szülessen. Ezért is Máté evangéliumában úgy találjuk a Jézus nemzetségi táblázatát felvezetve, hogy Dávidig visszavezeti a fonalat, a nemzetségi táblázatot, az elődöket. Aztán azt is lehetett tudni, hogy honnan kell szülessen a messiás, hiszen amikor jönnek a bölcsek, napkeleti bölcsek Heródeshez, nagyon jól tudják az írások alapján, Mikás proféta könyve 5. fejezet 2. verse szerint, hogy Betlehemből kell szülessen a messiás, a zsidók királya. És sorolhatnánk a proféciákat. Dániel próféta nagyjából megjövendőlt a Mesiás megjelenésének az idejét, legalábbis a felkenetés.

0: megjelenésének idejét, származását, születésének helyét, és mindezek ellenére, hogy a Biblia erről pontosan beszélt, a farizeusokban élt egy, az írástudókban egy olyan felvetés, hogy a messiás megjelenik ugyan, tudjuk, hogy honnan jön, de egyszer eltűnik, aztán hirtelen újból megjelenik, és valahol a templomon fog megjelenni. Nem véletlen az, hogy az ördög Jézust megkísértésekor éppen a templom ormára viszi el. Tehát jó lehet, ennek nem volt semmi alapja, hogy el kell tűnjön a messiás, aztán újból megjelenik, mégis ehhez ragaszkodtak. Olyan hamis információk voltak, hamis várakozások voltak a messiással kapcsolatosan, amelyről semmi igei bizonyíték nem volt. Tehát erre nincs alap, hogy nem tudjuk, hogy honnan jön a Krisztus. A proféciák pontosan azért adattak, hogy tudjuk, hogy honnan kell a Krisztusnak jönnie.
1: Tartsunk most egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Megtörténhet az, hogy valamilyen téves előítélet miatt nem hallgattunk meg valakit, aki komoly bibliai igazságokat mondana el, mint ahogyan Jézussal is történt, hogy megvolt ez az előképük, ez a téves képük a messiás eljöveteléről, és emiatt némelyek elutasították Jézust, mivel nem fér bele abba a képbe, amit ők előre alkottak róla.
1: Engedelmend el, nem csak, hogy megtörténhet, hanem biztosan, hogy meg-megtörténik. Meg-megtörténik, és éppen ezért kellene nekünk minden kijelentést az Isten igéje alapján ellenírni. Egyedül Isten csalhatatlan, mi pedig olyan mértékben válhatunk azzá, amilyen mértékben készek vagyunk az Isten igéjét teljesíteni, a szívünk tiszta, szándékaink azok, és figyelünk az Isten szavára. És akkor Jézus viszont azt ígéri, ebben az esetben viszont ad egy ígéretet, hogy aki engem követ, az nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Szóval ez nem csak egy lehetőség, hogy az ember azért meg is ismerheti a tiszta utat, hanem egy ígéret Isten részéről arra, hogy aki tényleg szándékában tiszta, és vágyik az Isten akaratát cselekedni, és követni Jézust, az nem járhat sötétségben, és az az ember esetében már nem történhet meg az, hogy félreértse az Istennek szavát.
0: Tehát, hogyha valaki az ő szándékában és az ő szívében tiszta és őszintén keresi Isten akaratát, hogyan tud eligazodni a sok tanítás között, ami a világban zajlik? Hiszen rengeteg jó információhoz lehet hozzáférni, nagyon könnyen az internet segítségével, nagyon könnyen az elektronikus bibliák segítségével, vagy az otthon levő könyvek segítségével. Viszont a sok információ között hogyan lehet helyesen eligazodni, hogy az őszintességünkben ne legyünk becsapva, ne legyünk megcsalva, és olyan tanítást fedezzünk fel, ami az Istentől jön.
1: Isten beszél hozzánk az ő igéje által. Nem csak az ő belső késztetés által, a lélek által, amely a lelkiismeretünkön keresztül megszólal, hogy akkor most légy őszintén önmagaddal. Most engedd, hogy a lélek hasson át. Ez nagyon fontos. Most akart követni az igazságot. Ez az a belső dolog, amiről az imént beszélgettünk. De emellett, vagy talán e fölött és mindenek fölött Isten az ő igéjén keresztül szól hozzánk. Tehát, hogyha az ember belül becsületes és enged a hangnak, a belső késztetésnek, akkor az Isten vezeti, de ehhez társuljon az Isten igéjének az állandó keresése, kutatása. A szívembe rejtem a te beszédedet, mondja az ige, hogy ne vétkezzem ellened. Viszont megvan írva, mondja Jézus a sátánnak a megkísértéskor. Tehát az írást, sőt a teljes írást kell az embernek szem előtt tartania. És ez a kettő nekünk a bizonyosságunk. Egyrészt a belső készség és akarat, másrészt pedig az Isten igéjének a figyelmes kutatása, állandóan lelkünkben, gondolatunkban legyen az Istennek igéje. Figyeljük az igét úgy, ahogy Jézus Krisztusban van, és ez az az út, amikről Jézus azt mondja, hogy ez én vagyok már, én vagyok az út.
0: Ha tovább olvassuk a bibliai leírást, akkor azt látjuk, hogy a 30. versben akarták Jézust megfogni, de senki sem vetette rá az kezét, mert nem jött még el az ő órája. Majd a 33.-34. versben Jézus arról beszél, hogy egy kevés ideig még velük van, idézem szavait, majd ahhoz megyek, aki elküldött engem, kerestek majd engem, és nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda. Miről beszél itt Jézus? Hova készült Jézus elmenni, és miről beszél, hogyan beszél egy olyan helyről, ahova nem tudnak utána menni, vele menni? Ugyanez a kérdés születik meg a 35. versben a zsidók között. Hova akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt?
1: Tehát Jézus elmondta azt, hogy ő elmegy, és keresni fogják majd őt. Ő elment az atyához, erről beszélt, vagy el fog menni az atyához, és keresik majd őt, és nem találják meg. És elsősorban erről szól az írás, Második sorban van ennek egy átvitt értelme is, hogy az Isten fia egyszer visszavonul az emberek közül. Az Isten lelke egyszer erről a világról visszavonul. Isten azt mondja, hogy elmegyek, és keresni fogtok majd. Fokozatosan erről a világról az Istennek lelke visszavonul. Tehát minden alkalommal, amikor megszólít az Istennek igéje, akkor egy óriási kihívás elé vagyunk helyezve. Vagy befogadjuk az igét ma is, teljes készséggel is azt mondjuk, hogy legyen nekünk a te beszéded szerint. Mit akarsz, hogy tegyek? Készséggel megnyílunk Krisztus előtt, az ő teljes igéje előtt. Isten minden parancsolatai előtt készségesek vagyunk, vagy elzárkózunk. Ha elzárkózunk Isten igéje elől, akkor Jézus azt mondja, hogy én elmegyek, és kerestek majd engem. És nem biztos, hogy megtaláltok. Isten igéje beszél egy olyan időről az Ámos próféta könyvében, amikor lesz egy éhség és egy szomjúság. És ez a szomjúság az Isten igéje után lesz. És az emberek tengertől tengerig szaladnak majd az ige után, és nem találják meg. Mert mindennek van egy ideje. Amikor megszólít Isten az ő igével, akkor kell nekünk az igére válaszolni. Megtörténhet, hogy utána a szomjúság meg lesz, de már nem lesz meg az élő víz. És Jézus erre figyelmeztet, hogy elmegyek egyszer. Az Isten lelke nem küzd mindig az emberért. Egyszer már megáll az ige. Az ember szívén nem fog kopogtatni majd. És akkor keresi az ember, és nem találja. De végül van egy olyan értelme is ennek az igének, úgy gondolom, hogy Jézus a tanítványoknak azt mondja, hogy elmegyek, és keresni fogtok engem. És ha teljes szívetekből kerestek, akkor megtaláltok. És ha így kerestek engem, akkor nem csak elmegyek, hanem visszajövök. És amikor visszatérek, akkor magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is én velem legyetek. Hát én azt tudom kívánni a kedves hallgatóknak, hogy a Jézus közelségét ma, amikor itt van, ragadjuk meg, és éljünk azzal a lehetőséggel, hogy ő itt van velünk, hogy ő ma megszólít bennünket. Még mielőtt elmenne Isten tőlünk, ragadjuk meg az ő igéjét, és akkor adja az ő ígéretét, hogy akkor veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
0: Még gondolatok ezek, és kívánom, hogy a kedves hallgatók nagyon komolyan megfontolják az elhangzott felhívást, meghívást arra, hogy Isten igéjét befogadják szívükbe, és így ők maguk is élővíznek forrásaivá váljanak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a kedves hallgatók figyelmét is. Mindenkinek további áldott napot kívánok a viszonthallásra.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és...

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

Izraelt az Úrhoz énekelt a benjaminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazz meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőközönséget, a kedves hallgatóságot a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik ma az interneten keresztül követnek bennünket. Legutóbbi beszélgetésben dr. Nagy Norbert belgyógyász orvos volt a vendégem, és vele együtt a szokásokról beszélgettünk. Alapjául ehhez a beszélgetésekhez úgy indítottuk a gondolatmenetet, hogy bár tudjuk, hogy az életben mit kell változtassunk, mégis olyan nehezen történnek a változások a gyakorlatban. A mai adásunkban is arra keressük továbbra is a választ, hogy mi történik a testünkben és az agyunkban, amikor változtatni szeretnénk, illetve miért dolgozik sokszor ellenünk a saját idegrendszerünk. Míg a legutóbb nagyon sok információt hoztunk arról, hogy mi történik a háttérben, az agyunkban, amikor szokásokról beszélünk, ma arról is beszélgetni fogunk, hogy hogyan indulhatunk el ebben a folyamatban, hogyan változtathatunk nem kívánt szokásokon, hogyan alakíthatunk ki új szokásokat, mennyi időbe telik ez, és más egyéb érdekes dolgokról fogunk beszélgetni, úgyhogy szeretettel köszöntöm a vendégemet, dr. Nagy Norbert belgyógyász orvost. Örülök, hogy itt vagy a stúdióban ma, és hogy folytathatjuk ezt a nagyon fontos és érdekes témát.
1: Köszönöm szépen az újabb lehetőséget. Sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat.
0: Visszapördítve az időt és a beszélgetéseket, az előző részben megértettük azt, hogy hogyan működnek a szokások. Sok kulcs gondolatot megmagyaráztál, elmagyaráztad azt is, hogy mit jelentenek a szokások, mi a definíciója a szokásoknak, ezt a szót kerestem. Azonban a kérdés a következő. Miért nem elég mindezt tudnunk ahhoz, hogy megtörténjen a változás az életünkben? Miért nem elég, hogy ezeknek az információknak a tudatában legyünk ahhoz, hogy változtathassunk?
1: Ahogy elhangzott, igen, az előző beszélgetésünkben igazából az alapokat tettük le ahhoz, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen hogyan is működnek a szokások. Ugye visszaemlékezhetünk arra, hogy többször is említettük azt, hogy a szokások nagyon komplex folyamatok, tehát nagyon komplex törvényszerűségek alapján működnek az elménkben. Ezekre az információkra építhetünk annak érdekében, hogy megértsük jobban a szokás formálásnak a folyamatát. És a kérdésre válaszként ugye nem elegendő csupán az információnak a birtokában lenni. Fontos az, hogy ennek a folyamatnak megértsük az összefüggéseit. Azután pedig nagyon fontos, hogy felismerjük konkrétan azt, hogy ez hogyan működik a saját helyzetünkben. Ugyanakkor lényeges az is, hogy bele tudjuk helyezni magunkat, úgymond idézőjelbe, ebbe a rendszerbe. Ezek a szabályok, törvényszerűségek hogyan vonatkoznak rám, mint személyre, és az én szokásaimra. Ha ez megtörtént, akkor az információ birtokában vagyok, értem a dolgot valamilyen szinten, bele is tudom helyezni magam, akkor következhet igazából a gyakorlati lépés, hogy elkezdek tervezni, és gyakorlatilag meghatározom azt, hogy mit fogok tenni a változás érdekében. Tehát nem elég csak az információt tudni, hanem alkalmazni is kell tudni.
0: Azért ismételjünk el egy néhány kulcsfontosságú elemet az előző beszélgetésből. Mi az, amit újra kiemelnél, amire ma mindenképp alapozni fogunk gondolatokat és gyakorlatokat?
1: Röviden át fogok menni a fő gondolatokon. Először is említetted, meghatároztuk azt, hogy mi az, hogy szokás. Nagyon sok nézőpontból meg lehet határozni a mi beszélgetésünk szempontjából. Valahogy úgy szólna, hogy a szokás egy olyan viselkedési, gondolkodási és érzelmi mintázat, amelyet egy bizonyos helyzet vagy egy inger indít el, és többnyire tudatos döntés nélkül automatikusan elvégezzük. Kiemeltük azt is, hogy milyen szerepe van ebben az ismétlésnek. Tehát a szokás tanulási folyamatában az ismétlés teszi lehetővé tulajdonképpen azt, hogy a szokás rögzüljön az idegrendszerünkben. Beszéltünk arról is, hogy különböző életkorokban vannak bizonyos különbségek. Az alapfolyamat az természetesen megmarad, de kisebb különbségek vannak az szerint, hogy hány évesek vagyunk. Ugye beszéltünk arról, hogy felnőtt korban mekkora nagy szerepe van egy tudatos döntésnek és az odafigyelésnek, és ezzel szemben ugye gyerekkorban pedig inkább az utánzás, meg a környezetnek az ingerei fogják, meg az érzelmi reakciók, ami a gyerekben rögzíteni fogják a szokásokat. De összességében levonhatjuk azt a következtetést, hogy az elme, az agy megtanulja azt, hogy egy bizonyos helyzetben mi az, ami működik. És a szokás elvégzése milyen, valamilyen eredményt kell hozzon ahhoz, hogy értelme legyen. Beszéltünk arról is, hogy az olyan szokások, amelyek biológiai szükségletekhez, belső állapotokhoz kapcsolódnak, az ilyen szokásokat az agy gyorsabban és hatékonyabban automatizálja, ugyanúgy pedig, amikor ezeket próbáljuk kivenni, vagy leszokni, ha mondhatom így, akkor ezek nehezebben mennek, mivel belső dolgokhoz kapcsolódnak. Aztán beszéltünk arról, hogy többféle automatizmus létezik a szervezetünkben, és a szokásokhoz hasonlóak, ugyanígy automatikusak a reflexek és az ösztönök is. Megbeszéltük azt, hogy míg a szokásokat megtanuljuk, az ösztönök és a reflexek velünk születnek. Az ösztönöket valamilyen szinten tudjuk befolyásolni, a reflexek viszont ezek a legkevésbé befolyásolhatóbb dolgok, és a leggyorsabbak. Beszéltünk arról is, hogy milyen előnyei, milyen pozitívumai vannak a szokásoknak, miért van szüksége a szervezetünknek szokásokra. És az első ebben a sorban tulajdonképpen az energiatakarékosság volt, ugye milyen sok energiát megspórolunk azzal, hogyha szokásaink vannak. Ugyanígy ebből következik a második lépés, hogy a mentális kapacitásunkat tehermentesíti. Tehát több energia, mentális energia maradhat arra, hogy komplexebb, fontosabb dolgokat megoldjunk. Aztán beszéltünk arról is, hogy a szokások következetességet és megbízhatóságot kölcsönöznek a mindennapjainkat. És ennek az egyik következménye az, hogy a stressz is kevesebb. Hogyha valami megbízható, akkor kevesebb stresszel jár, ha tudjuk, hogy mi a következmény. Ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy időmegtakarítás. Visszautalok arra a példára, a cipő fűzős példára, pici-pici döntéseket, hogyha mindent tudatosan kellene meghozni, akkor rengeteg időt felölelne. Aztán nagyon fontos az, hogy a szokásaink milyen hatással vannak a testünkre. Ugye vannak olyan szokások, ami az egészségünkhöz és a jólétünkhöz kapcsolódik. Ugye, ha nagyon sok jó szokást gyakorlunk, akkor ez lehetővé teszi számunkra, hogy hosszú időn keresztül egészségesek maradjunk, és jól létnek örvendjünk. Ennek az ellentétje pedig, hogyha sok negatív kimenetelű szokásunk van, vagy negatív hatású szokásunk van, akkor ezek bizony gyorsan meg tudják rontani az egészségi állapotunkat és az életminőségünket. Valamint, nem utolsó sorban, de ez is nagyon fontos, ugye az identitásunknak a kérdése, mivel a kettő összefügg. A szokásaink kapcsolódnak az identitásunkhoz, arra és vissza is. Beszéltünk arról is, hogy az agy tulajdonképpen nem tesz különbséget hosszú távon jó és rossz szokások közül. Ha valami működik, ha valami eredményt hoz, egy jutalmat, amire vágyunk, akkor függetlenül attól, hogy hosszú távon az jó vagy rossz, az agyunk megtanulja, automatizálja és rögzíti. És szó volt arról is, hogy a pillanatnyi szükséglet az magasabb szintre kerül, mint egy távoli dolog, ami várható. A szokásoknak a rögzülése során ugye az alapfolyamat az, vagyis a tanulási folyamatról beszélek most, hogy a szokás átkerül a tudatos részről az automatikus részre. És akkor beszélhetünk tulajdonképpen berögzött szokásról, amikor már nem kell döntsek, hanem automatikusan, többnyire automatikusan működik. És említettem azt is, és újra említem, hogy az agy ugye megtanulja azt, ami működik, és ami beválik, és ezt automatizálja. És ami automatizálva van, az helyet szabadít fel másnak. Beszéltünk a szokáshurokról, ami ennek a beszélgetésnek is az alapját fogja képezni. Említettük, hogy a modern modell az négy elemet tartalmaz, ott volt a jel, a sóvárgás vagy a vágy, a rutin és a jutalom. Gyorsan megint összefoglalom, tehát a jel az lesz, ami elindítja a rendszer tulajdonképpen, kiváltja a vágyat, a sóvárgást, ami motivál bennünket arra, hogy válaszoljunk, tehát a válaszadásra, vagyis, hogy elvégezzük a rutint, a cselekvés sorozatot, a gondolkodási mintát, az érzelmi reakciót. A vége pedig az egész folyamatnak ugye a jutalom, ami kielégíti a sóvárgást és megerősíti a hurkot. Beszéltünk arról is, hogy pontosan ezért nevezzük ezt a folyamatot szokás huroknak, mert igazából egy körfolyamat, az utolsó elem majd visszahat, vagyis a jutalom visszahat az első elemre, a jelre, és tulajdonképpen az történik, hogy a jutalom hatására következő alkalommal a jelre a reakciónk erősebb lesz. És ez fogja tulajdonképpen hosszú távon rögzíteni a szokást. Beszéltünk arról is, és egy fontos információ, úgy gondolom, hogy a szokásváltoztatás az nincs életkorhoz kötve. Természetesen idősebb korban nehezebb, de nem lehetetlen. És most visszautalok megint az idézőjelben 70 éves fiatalemberre, aki elvégezte ebben az életkorban az orvosi egyetemet.
0: Nagyon pozitív vetületben beszéltünk a szokásokról, de az lenne az ideális helyzet, hogyha mindannyiunknak csak jó szokásaink lennének, akkor nem kellene beszélnünk változásról, nem is kellene gondolkodjunk róla. És itt jön szóba a beszélgetésünkben az a kérdés, hogy hogyan lehetne azt megmagyarázni, hogy miért nem tudunk változni, amikor rossz szokásról van szó, vagy nem kívánt szokásokról. És aztán majd ebből adódóan még lesz két kérdésem.
1: A gond, ha megfogalmazhatom azt így, az tulajdonképpen a pozitívum is egyben, attól függően, hogy milyen szokásról beszélünk, vagy mennyire rögzült a szokás. Mivel a szokások automatizmusról és energiatakarékosságról szólnak, gyorsan rájöhetünk arra, hogyha egy jól berögzött szokást akarunk megváltoztatni, akkor bizony nagyon sok akadályba tudunk ütközni, mert az elménk ezt optimalizálta. Tehát berögzítette, és már be van ivódva idézőjelbe a mindennapi életünkbe és a rutinunkba. Na ezt, ha meg akarjuk változtatni, akkor említettem az előző beszélgetésben is, következik a feszültség. És ez különböző szinteken nyilvánul meg. Az első szint az pontosan a biológiai szint. Ugye beszéltünk nagyon sokat arról, hogy a szokások mélyen beágyazódnak az agyba ismétlések miatt, vagy az ismétlések során, és ilyenkor jól meghatározott idegpályák jönnek létre. Tehát változtatásnál a biológia, a neurológia, az agyműködés az ellenünk dolgozik. Ezeket lehetséges, de nem annyira könnyű felülírni. Igazából a leghatékonyabb mindig az, hogyha helyettesítünk egy szokást egy másikkal. De erre majd még ki fogunk térni. Aztán ott van a motiváció és a céloknak a szintje. Vannak esetek, amikor inkább külső nyomásra próbáljuk megváltoztatni a szokásainkat. Hallottunk egy bizonyos információt, vagy valamelyik személy, akire felnézünk, egy bizonyos dolgot végez, egy bizonyos szokása van. Szeretnénk mi is azt. Viszont az elején általában van motivációnk is rá, de hogyha ezen a szinten megmaradunk, csak a motiváció szintjén, akkor ez idővel elhalványul. Hogyha nem elég erős a miértre a válaszunk, tehát hogy miért akarom megváltoztatni a szokást, akkor nagyon könnyen feledésbe merül. Aztán sok esetben gondot jelent a változtatás módszere is például. Itt jön be az, hogyha sok információnk van, minél több területről van információnk erről a folyamatról, akkor nagyobb az esélye az, hogy jól fogunk hozzálátni a folyamathoz. Nagyon sokan túl nagy lépéseket akarnak tenni egyszerre. Elhatároznak egy nagy dolgot, ez nagyon jó. Viszont, hogyha egy távoli célunk van, akkor jó pici másik, másodlagos célokra lebontani, azért, hogy elérhetőek legyenek. Egy nagyon-nagyon absztrakt, távoli célt nehéz elérni, és nehéz fenntartani a motivációt is rá. Aztán ott van a környezetnek a szerepe. Nagyon fontos megvizsgálni a környezetünket, melyek azok a jelek, ugye beszéltünk róla, melyek azok a jelek, ami a környezetünkben fenntartják, vagy elindítják a szokásunkat. A környezetünk, mondhatjuk nagyon nyugodtan, formálja a viselkedésünket. Ezért is van az például, hogyha valaki elutazik külföldre, akkor nagyon sokszor a régi szokásait, ha mondhatom így, részben itthon hagyja. Persze sok szokást viszünk magunkkal, de vannak olyan szokásaink, ami azért környezethez kötött. Beszéltünk az identitásról és az önképről. Ez is egy nagyon-nagyon fontos szerepe, főleg James Clear a könyvében nagyon kihangsúlyozza ezt a részt. Ha valami nem nincs szinkronban az identitásommal, ha egy új szokás nincsen szinkronban az identitásommal, akkor az elmém ki fogja lökni. Úgyhogy mondok egy példát, elhatároztam azt, hogy fit és egészséges szeretnék lenni. Azért fogalmazom ezt így meg, mert ez már identitás. Nem azt határoztam el, hogy többet akarok szaladni, hanem azt határoztam el, hogy fit és egészséges akarok lenni. Hogyha enélkül próbálom meg beiktatni a testmozgást, úgymond az életembe, akkor lehet, hogy az sokszor azt mondogatom magamnak, hogy hát ez nem nekem való, én nem vagyok sportember, stb. Tudom szabotálni magamat, és én saját magam leszek az oka annak, hogy nem tudom végigvinni a szokást. Úgyhogy első részben identitás, meghatározom azt, hogy ki akarok lenni. Megnézem azt, hogy ez az ember, aki akarok lenni, milyen szokásokkal, vagyis hogy milyen szokásai vannak. És hogy az én életemben milyen szokásokat kell ehhez igazítsak. Ha ez megtörtént, akkor már mondhatom azt, hogy én egészséges és fit vagyok, és meghatározhatom a következő célt, ami például az, hogy minden héten, hétfőn fogok szaladni 10 kilométert például. Sokszor az is problémát jelent, egy lépéssel tovább lépve, hogy az új szokásoknál a jutalom az nem érkezik meg rögtön. Főleg az egészséges életmódra, most ha konkrétan a mozgást veszem, akkor nagyon sokszor pont az ellenkezője történik, hogyha nem vagyok jó kondícióban, nem vagyok fit, lehet, hogy 5 éve nem mozogtam rendesen, holnap neki akarok, vagy ma neki akarok fogni mozogni többet, akkor ez fájdalmas lesz, vagy fájdalmas lehet. Főleg, ha nem tartom be a mértéket, akkor nagyon gyorsan el tud menni a motivációm tőle. Úgyhogy lehet ez egy oka annak, hogy valaki abba hagyja. Az, hogy nincsen rögtön jutalom. Tudom, hogy hosszú távon ez mennyire jó, hogy én többet mozogjak, vagy hogy egészségesen éljek, viszont az nem most van. És az agynak szüksége van arra, hogy most kapjon valami jutalmat. Lehet, hogy nem veszük figyelembe sokszor, de nagyon sokat ronthat a szokások rögzítésében az, hogyha krónikus stressznek vagyunk kitéve, és krónikus alváshiánynak vagyunk kitéve. Lehet, hogy ezzel alapjában véve nem is foglalkoznánk, de azt tudni kell, hogy fáradtság esetén sokkal könnyebben visszatérünk a régi szokásainkra, sokkal nehezebben tudjuk akaraterővel behozni az új szokásokat. Aztán van még, léteznek úgynevezett kognitív torzítások. Ez azt jelenti, hogy az elmém, vagy ahogy felfogom a világot, az nem teljesen egyezik a valósággal. Van egy ilyen szabályszerűség ilyenkor, amit úgy nevezünk, vagy úgy nevezhetünk, hogy a mindent vagy semmi törvénye. Elkezdtem egy új szokást, de mondjuk egy hét után idézőjelben megbotlottam, és hibáztam. Sokan itt fel is adják. Hát én nem vagyok jó elég ehhez, nem tudom ezt végigcsinálni, mert egyet hibáztam. Viszont azt tudni kell, hogy az idegrendszerünkben az új szokásnak az ösvénye, az idegrendszeri pályája, vagy az idegi pályája, az már elindult. Azt már elkezdtük taposni, idézőjelben. Úgyhogy attól, hogy visszatértünk a régi kerékvágásba, ez nem tűnik el. Tehát a mindent vagy semmi törvénye az tényleg csak egy torzítás, mert nem estem teljesen vissza. Lehetőségem van ahhoz, hogy visszatérjek az új szokás kerékvágásába.
0: Hogyha kitérünk külön a motivációra, mert sokszor azt mondják nekünk, hogy hát nem vagy elég motivált, és ezért nem tudsz változni, akkor mit lehetne elmondani erre? Miért nem elég a motiváció önmagában ahhoz, hogy változást érjen el?
1: Úgy gondolom, hogy a motivációnak is megvan a helye ebben a folyamatban, a szokásváltoztatásnak a folyamatában. Ugye a motiváció arról szól, hogy most nagyon akarok valami más csinálni, nagyon akarok egy új szokást beiktatni. Viszont, hogyha csak erre alapozzuk az egész szokásváltoztatásunkat, ha megfogalmazhatom azt így, akkor elég instabil talajon vagyunk. Mert a motiváció igazából egy érzés. Vannak napok, amikor több van belőle, vannak napok, amikor kevesebb van belőle. Hétfőn ugye általában sokkal motiváltabbak vagyunk, mint csütörtökön vagy pénteken, amikor már alig várjuk, hogy jöjjön a hétvége. Vagy ugyanígy reggel, felkelés után sokkal motiváltabbak vagyunk, mint este kimerülten. Úgyhogy érezzük azt, hogy erre alapozni csupán a szokásváltoztatást eléggé bizonytalan. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a motivációt úgy kellene felfogni, mint egy indító rakéta. Löketet ad nekem ahhoz, hogy szokást tudjak változtatni. És ameddig fenn áll a motiváció, ezt az állapotot felhasználhatom arra, hogy tervezzek. És pedig arra, hogy kialakítsam a rendszert és a struktúrát, konkrét tervet arra vonatkozólag, hogy mit fogok csinálni, milyen helyzetben ugye mit fogok csinálni. És ugyanúgy felhasználhatom arra is, hogy kialakítsam, vagy előre tervezzem azokat a pici kis lépéseket, amelyek engem előre fognak vinni. Felbontottam a hosszú távú tervemet, ugye pici célokra. Ez azt jelenti, hogy ha elértem az első kis célomat, akkor kaptam még egy pici motivációt. Az elménk így működik, ugye? A jutalomrendszer. Elvégeztem valamit, kaptam egy pici jutalmat. Akkor ez már erőt ad arra, hogy egy lépéssel tovább menjek, és így tovább. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a motivációt a javunkra tudjuk fordítani, de hiba lenne elpazarolni olyan dolgokra, ami véges. Tehát ne az egész szokásváltoztatást alapozzuk a motivációra, hanem inkább fogjuk fel úgy, ahogy van. Egy kezdeti löketnek.
0: Tudnánk arról is beszélni, hogy hol akadunk el leggyakrabban, amikor szokást szeretnénk változtatni, akár az életmódunk terén, vagy bármilyen más téren?
1: Úgy gondolom, hogy nagyon sokan az elején akadunk el a szokásformálásban. Bejött egy információ. Megértettem azt, felismertem azt, hogy van egy rossz szokásom. Eldöntöm azt, hogy ezt nem szeretném tovább ezt így végezni. Probléma az, hogy nagyon sokszor itt le is álltunk. Motiváltnak érzem magam, mert ezt másképp szeretném csinálni mondjuk, változtatni szeretnék a rossz szokásomon, viszont csak gondolati szinten maradok. Úgyhogy a legegyszerűbb dolog ilyenkor, meg lehet tenni azt, hogy előveszek egy kis papírt, egy ceruzát, vagy egy írószert, és leírom magamnak azt, hogy mi az, amin változtatni szeretnék. Ideális esetben ez már lehet rögtön az identitás, amiről beszéltünk az előbb. Mi történik? Ilyenkor, tehát amikor papírra vetettem, akkor lehet, hogy furcsán fog hangzani, de az elmémből az információ kikerült a való világba. És a következő lépés az lehet pont az, hogy egy olyan helyre teszem, ahol állandóan látom. Kifüggesztem például a hűtőszekrényre, vagy az asztalom bizonyos pontjára, vagy ilyesmi. A lényeg az, hogy ne maradjon csak az elmém szintjén. Kerüljön ki ide, ebbe a való világba.
0: Aztán, amikor a pozitív szokásokról beszélünk, mert beszéltünk eleget a negatív szokásokról, vagy arról, hogy hogyan lehet ezeket kezelni, hogyan tudunk változni, akkor hogyan lehet az új pozitív szokásokat kialakítani a szokáshullók alapján, amiről beszéltünk az elmúlt adásban? Hogy tudjuk felhasználni ezt a modellt, és milyen más elemei vannak ennek a modellnek, amik segítenek bennünket arra, hogy lépésenként, de új pozitív szokásokat tanuljunk meg. És ha vannak részlépések, részpontokat, akkor ezekre külön kitérünk.
1: Ugye megtanultuk, és valamilyen szinten az alapjait a szokáshuroknak. Ideális esetben valamennyire meg is próbáltuk megérteni, hogy ez hogy működik. Említettem már James Clearnek a nevét. Ő volt az, aki konkrétan ezekre az elemekre gyakorlati ajánlatot is bemutat. Az első lenne például a jel, és a jelnek az információit felhasználni. Az erre vonatkozó ajánlat az úgy hangzana, hogy tedd egyértelművé. Tehát ez, amit említettem, a jelhez kapcsolódik. Az agyunk csak azt tudja megfelelően aktiválni, vagy automatikusan aktiválni, amit felismer. Említettem azt, hogy létezik egy helyzetfelismerés ebben a folyamatban. Az elménk felismeri, hogy egy ismerős helyzet áll fenn, és akkor elindítja a szokást. Ha a jel homályos, vagy nem egyértelmű, vagy például figyelmen kívül hagyható, akkor megtörténhet, hogy a folyamat, a rutin, ugye, nem is fog beindulni. Ebben az esetben a lényeg az lenne tulajdonképpen, hogy tegyük láthatóvá, konkréttá, és jól kiszámíthatóvá a jelet. Tehát legyen ott a szemünk előtt egy szóval. És erre a leghatékonyabb eszköz az, hogy készítünk egy pontos tervet, és meghatározzuk azt, hogy milyen körülmények között kell végigfusson a rutin. Mikor, hol és hogyan. Hogyan történik ez? Ehhez fogok egy pici bevezetőt elmondani, ugye? Beszéltünk az identitásról. Meghatározom azt, hogy ki szeretnék lenni. Egy olyan személy, aki fit és egészséges. Elemzem azt, hogy említettem ezt is, hogy milyen szokásai vannak egy ilyen személynek. Továbbá elemzem azt, hogy nekem milyen szokásaim vannak, és melyek azok a szokások, amelyek nem egyeznek egymással. Aztán fontos az, hogy fel kell mérjem, vagy elemezzem az én saját rutinomat, a mindennapi rutinomat, hogy mi történik. És itt következhet az, hogy gyakorlatilag meg tudom határozni azt, hogy melyek azok a jelek, amivel kell foglalkoznom. Egy lehetséges jel. Nem azt fogom mondani, hogy ezután szeretnék többet sportolni. Ugye ebben még, hogyha belegondolunk, még jel sincs, csak arról van szó, hogy mit szeretnék tenni. Hanem azt mondom, az identitásom, az új identitásomhoz mérten, azt mondom, hogy minden héten, hétfőn, szerdán és pénteken, reggel 7 órakor konkrétan kimegyek, és szaladok 10 kört az udvaron, vagy a tömbház körül, vagy a szaladópályán. Tehát konkrétan meghatározom, hogy melyik az a környezet, vagy helyzet, ami nekem ezt a szokást el fogja indítani. Egy másik technika, amit ilyenkor használhatunk, az az, hogy egyik szokást jelként használjuk a másik szokáshoz, az új szokáshoz. Említettem azt, hogy már feltérképeztük a saját rutinunkat. Tudjuk, hogy mi az, ami megrögzült, és ezekre tudunk építeni. Ezt nevezzük szokásláncolásnak, tehát, hogy a meglévő rutinhoz hozzákapcsolok egy másik szokást is. És ugyanide tartozik a környezetünknek az átalakítása, tehát az új szokásaimhoz, a környezetem kell tartalmazza a jeleket, a triggereket, ami ki fogja váltani majd az új szokásaimat. Aztán, ha tovább megyünk egy lépéssel, akkor ott van a sóvárgás. Mit tehetünk a sóvárgással? Ennek az elve úgy szól, hogy tedd vonzóvá. Csak azt, amit már említettem, az elménk csak azt fogja megismételni, csak azt fogja elvégezni, ami után sóvárog. Ha egy szokás nem vált ki késztetést vagy vágyat, akkor a jel hiába egyértelmű, megvan ugye a jel, látjuk, hogy ott van, de hogyha nem vágyakozunk az eredmény után, akkor ez nem fogja megadni a kellő hajtóerőt. A lényeg itt az, hogy a rutinhoz tegyünk egy pozitív érzelmi töltetet. Mire gondolok most? Említettem már azt, hogy ha nem vagyok elég fit, hogyha nem mozogtam eleget, akkor bizony egy ilyen mozgási terv, vagy edzési tervnek a kialakítása lehet, hogy elég kellemetlen lesz. Én saját magamon is tapasztaltam, mikor elkezdtem például szaladni, hogy bizony kellemetlen tud lenni, fájdalmas tud lenni a szaladás. Úgyhogy következő alkalommal az elmém emlékezni fog arra, hogy milyen nehéz volt ez az edzés. Úgyhogy tehetjük azt, sőt, ajánlott, hogy emellé kössünk valami olyat, amit kedvelünk. Például nagyon szeretek könyveket hallgatni, vagy podcasteket hallgatni, és akkor elhatározom magamnak, hogy a kettőt összekötöm. Akkor fogom a podcastemet, vagy a könyvemet, vagy valamilyen előadást hallgatni, amikor szaladok. Együtt a kettő. És az elmém akkor fogja várni a podcastet, de el fog kelleni tűrje a szaladást, vagy azt, ami kellemetlen. Úgyhogy ilyen szempontból a kellemest összeköthetjük a hasznossal. Igen. Van egy másik része is a sóvárgásnak, ugye ez a közösség. Bizonyos emberek vagy közösségek, akikre felnézünk, vagy ahova tartozni akarunk, ezeknek a szokásai szintén kiválthatják a sóvárgást. Én is azt akarom tenni, vagy úgy akarok kinézni, vagy olyan életvitelt akarok, mint ők. A következő ugye a rutin, az konkrétan a cselekvés sorozat, amiről beszélünk. Ennek az alapelve az, hogy tedd könnyűvé. Minél kevesebb súrlódás legyen a rutin elindításához. Említettem azt, hogy az agy mindig a legkisebb ellenállásnak az útját követi, úgyhogy minél több energia, minél erősebb döntés, minél nagyobb erőfeszítés szükséges, annál nehezebben fog a rutin elindulni. Úgyhogy ezt kell csökkentsük. Itt a lényeg az, hogy csökkenteni kell, amint említettem, a rutin elindításához vezető utat. Úgyhogy itt is a környezet rendezés, vagy a környezet tervezés szóba kerül. Mondok egy nagyon egyszerű példát, visszatérek megint a testmozgásra. Kiteszem a cipőmet az ajtó mellé. A lehető legjobban megkönnyítettem annak az esélyét, hogy elmenjek szaladni. A tervem az, hogy amint említettem, reggel 7 órakor kimegyek, mert hétfő van, kimegyek szaladni. Elő van készítve a futócipőm. Ez egyrészt jelként is szolgál, érdekes a kettő együtt, de meg is könnyíti azt, hogy ne kelljen keresgéljen valahol a szekrényemnek a mélyén a cipőmet, hanem mert lehet, hogy addig elmegy a kedvem tőle, mert ott van kint. Csak felhúzom, és el is mentem. Ugyanígy a pohár vízzel. Meg akarom szokni, hogy reggelenként igyak egy pohár vizet. Este kiteszem a pohár vizet. Reggel, ahogy felkeltem, ott a jel, elveszem, és tudom folytatni. Itt van egy érdekes lehetőség, amit az utóbbi időben többször is láttam, hogy használnak, ez a 2 perces szabály. Ez azt jelenti, hogy ha valamit meglátsz, és 2 perc alatt el tudod végezni, akkor végezd is el. Nagyon sokan arra használják, hogy a lakásukat tisztán tartsák. Ugye van egy rossz szokásom, hogy mindent kín hagyok mindenhol. Bevezetem ezt, hogy ha 2 perc alatt megoldhatom, akkor meg is oldom. Azt hiszem, hogy nagyon rövid idő alatt a lakás tiszta lesz. De ugyanígy más szokásokra vonatkoztathatjuk ezt az elvet, például arra, hogy egy új szokást kis részletekre bontva, ilyen alapelven végezzük ezt el. Aztán a jutalomhoz kapcsolódna az, hogy tedd kielégítővé. Ugye az agy azt ismétli a legtöbbször, ami jó érzéssel tölti el. Ha egy szokás elvégzése után nincsen semmilyen azonnali pozitív visszajelzés, akkor az agy igazából azt fogja megtanulni, hogy erre nincsen szükség, vagy nincsen értelme ennek. Itt a lényeg az lenne, hogy biztosítsunk azonnali jutalmat a rutin végén. Ez lehet csupán annyi, hogy egy egyszerű megerősítő visszajelzés. Megkérjük a társunkat, feleségünket, férjünket, vagy a barátunkat, hogy ahányszor elvégeztem ezt a bizonyos dolgot, jöjjön és dicsérjen meg. Például nem a rutin hozta a jutalmat, viszont kaptam valamilyen jutalmat, és ezen a szinten az elménknek ez mindegy. Nem feltétlenül muszáj a rutin hozza a jutalmat, mert az elején sokszor nem hozza, utólag aztán fogja, de ha a rutin végén jön valamilyen szintű jutalom, akkor ezt az agy úgy fogja fel, hogy erre van, mármint, hogy van értelme. A másik lehet az, hogy vezetünk egy ilyen naptárat, amiben minden elvégzett szokáskor egy pipát teszünk, vagy egy X-et teszünk, és tudjuk követni. Ennek is van egy belső pszichológiai lényege, mert az ilyen folyamatokat nem szeretjük megszakítani. Hogyha látom azt, hogy egy héten minden egyes nap sikerült ezt megtennem, megteszem csak azért, hogy ne kerüljön be egy üres rész. Azt hiszem, hogy a médiában, meg az applikációknál, a telefonoknál sokszor figyeltem ezt a dolgot. Azzal motiválnak, hogy használjad, hogy minden nap beléptél. Hogyha nem lépsz be, akkor elveszíted ezt a sort. Szokásokra is felhasználhatjuk ugyanezt. Úgyhogy összességében véve ez a négy elem egy önmagát erősítő rendszer. Hogyha ezeket jól összhangba helyezzük, akkor jó eséllyel tudunk egy szokást jól és erősen berögzíteni. És ugyanakkor az is érvényes, hogyha valamelyik elem kiesik, akkor ez

0: hogy egy új szokásnak a rögzülése körülbelül 21 napot
1: Igen.
0: vesz fel. A probléma ezzel az, hogy ebben a tanulmányban, ha nevezhetném annak, nem az automatizmust vizsgálták, nem azt nézték, hogy mennyi idő alatt automatizálódik egy bizonyos dolog, viszont mindenki felkapta ezt az információt, és széles körben terjesztettük, hogy 21 nap elegendő a szokás kialakításához. Na most, ha valaki egy komplex szokást akart beiktatni, és 21 nap után nem sikerült, akkor ugye már innen is levonhatunk egy következtetést, hogy ez nekem nem megy. De tulajdonképpen arról volt szó, hogy nem volt jó a megközelítés. 2010-ben közzétettek egy tanulmányt az Európai Szociálpszichológiai Folyóiratban, bocsánat. Azt figyelték meg, hogy egy nagyon egyszerű szokás mennyi idő alatt tud automatikussá válni. Vagyis azt nézték, hogy egy bizonyos szokás mennyi idő alatt, vagy egy bizonyos szokásnak mennyi idő szükséges ahhoz, hogy minimális erőfeszítéssel végigmenjen. Egyszerű dolgokat vizsgáltak, például ebédkor megeszek egy almát, vagy reggeli után megiszom egy pohár vizet, vagy este számítógépezés, tévénézés közben elfogyasztok egy gyümölcsöt. Az átlagos idő az 66 nap volt. De itt is levonhatjuk újra a következtetést, hogy egy szokás kialakulásához 66 nap szükséges. Viszont nem ez volt az igazság, mert az átlagos idő volt 66 nap. Tehát volt olyan, aki körülbelül 18 nap alatt rögzítette, de volt olyan is, aki 250 nap alatt rögzítette. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon merész lenne egy pontos időt meghatározni. Ugye tévedtünk már egyszer a 21 nappal, ne végezzük el ugyanazt a hibát még egyszer. Igazából ez a dolog egyénfüggő. Az, hogy nekem milyen a személyiségem, az identitásom, mennyire talál az új szokás az identitásommal, mennyire komplex a szokás. Ugye azt, hogy egy almát megeszek tévénézés közben, vagy számítógépezés közben, ez nem egy nagyon komplex dolog. De minél komplexebb egy szokás, annál nehezebb beiktatni. Úgyhogy azt mondanám inkább, hogy ezt így tárgyaljuk ezt a témát. Mert a konkrét időintervallumok lehet, hogy pont ahhoz vezetnek, hogy nem sikerül.
1: És a káros szokásokra, hogyha rátérünk, akkor ezeket hogyan lehet leépíteni? Ezek kapcsán is körülbelül ugyan így személyfüggő az időintervallum, ami alatt megszokja a szervezetünk, hogy valami változtatás történt.
0: Igen, a negatív szokásoknál is ugyanez a helyzet. Igazából, hogyha egy szokást ki akarok venni a mindennapjainkból, akkor egy űr keletkezik. Ugye van a jel, van a sóvárgás, a jel, amit kiváltott, a rutin nincs sehol. Ahhoz, hogy egy rossz szokást le tudjak szokni, ki tudjak iktatni a mindennapjaimból, szükség van arra, hogy helyettesítsen valamivel. Ugye beszéltünk arról, hogy a jelet felerősítsük, hogyha be akarom iktatni. Lehetőség van arra is, ha ki akarok venni egy szokást a rutinomból, hogy most a mindennapi rutinról beszélek, hogy a jelet, ami kiváltsa, meggyengítem. Ugyanúgy a sóvárgást meggyengítem. Ezek mind folyamatok, viszont vagy nehézzé teszem a rutinját ennek a szokásnak. Viszont ha teljesen ki akarom venni a szokást, egy nagyon hatékony eszköz arra, hogy helyettesítem a rutint. És említettem a tervezést, felfedeztem azt, hogy az édességre nem azért van szükségem, mert éhes vagyok, hanem azért, mert feszültséget akarok csökkenteni. Vannak olyan rutinok, vannak olyan cselekvéssorozatok, ami segít abban engem, hogy feszültséget csökkentjek. Most, hogyha konkrétan erről beszélek. Tehát alternatíva. Kiveszem a régi rutint, ami káros volt, teszek helyébe egy másik rutint, ami jótékony. És a jutalmazási rendszer az megint ugyanaz lesz, mert megkaptam a feszültségcsökkenést, vissza fog utalni. Természetesen ez az a pont, amiről beszéltem, amit említettem az előbbiekben, az ösvényekkel. Megvan az ösvény a régi szokásra, készítem az új ösvényt, az új szokást.

0: Hibázni fogok, biztosan. Vissza fogok térni esetenként a régi ösvényre, de nem kell elcsüggedjek, mert az új ösvény, az új, vagyis a helyettesített rutin ebben a sorban még ott van. Úgyhogy ha ezt így megértem, akkor nem fog az első hiba esetén, vagy az első kudarc esetén leállni az egész folyamat.
1: Egy néhány szót ejthetnénk a környezetről és a tiltásról is. Jó az, hogyha tiltunk, vagy jó az, hogyha környezetet alakítunk, váltunk? Már beszéltünk egy néhány gondolat erejéig erről, de egy kicsit tágabban, hogyha tudná
0: Pontosan
1: elmondani.
0: Erre utaltam az előbb. A tiltás vonatkozna arra, hogy megvan a jel, észrevettem, elindította a folyamatot, de megtiltottam magamnak, hogy végigvigyem. Tehát megtiltottam például magamnak azt, hogy édességet tegyek akkor, hogyha szorongok. Ez lenne a tiltás. Viszont a környezet alakítás ugye arról szól, hogy a jelet elveszem onnan. Most az ilyen belső jeleknél, ugye szorongás, stb. Sokkal nehezebb ezt megoldani, de mivel a környezet alakítás az inkább a külső jelekről szól, inkább arról lenne szó, hogy felfedeztem azt, hogy melyek azok a triggerek az én környezetemben, ami kiváltja a nem kívánt szokásnak a lefolyását. Most ezeket a jeleket elveszem, eltüntetem mondjuk.
1: A stresszfaktort például.
0: Például, és igen, ebben az esetben lehet a stresszfaktor is. Olvastam egy nagyon jó példát erre, valaki tévéfüggő volt, és úgy próbálta meg ezt a dolgot leküzdeni, hogy vette a távirányítót, jel, ott van, megnyomom, be is indult a tévé. Vette a távirányítót, betette egy szekrénybe, bezárta a szekrényt, és elrakta a kulcsot valahova. Környezetalakítás, ugye? Egyrészt eltüntette a triggert, vagyis a jelet, a távirányítót, viszont említettem azt, hogy nehézé teszem a rutint. El kell menjek, meg kell keressem a kulcsot egy fiókban, ki kell nyissam, el kell vegyem, le kell üljek. Elég hosszú a folyamat.
1: Addig még lehet beindul a bűntudat
0: is. És pontosan. Valami lehet, hogy fog történni, és sikeresen azt mondom, hogy most akkor nem nézek tévét. Erre vonatkozik igazából a környezet alakítás, hogy úgy állítom be a környezetemet, hogy levegyem, vagy kivegyem a jelet, és nehézé tegyem a rutinnak az elindítását.
1: Mit üzennél azoknak a személyeknek, akik azt gondolják, hogy már olyan sokszor kudarcot vallottak, hogy nem mernek újra belevágni egy változásba, egy rutinváltoztatásba, vagy egy újabb rutin behozásába az életükbe?
0: Természetesen elcsüggeszt az, amikor egy szokásnak nekiindultam, egy jó szokásnak nekiindultam, vagy egy rossz szokás leépítésének nekiindultam, és kudarcot vallottam. Tehát ez pszichológiailag is megterhelő lehet, úgyhogy most már nagyon sok információt megbeszéltünk arról, hogy mit, hogyan lehet csinálni, meg mik az alapok ebben a folyamatban. Úgyhogy én azt ajánlanám, hogy próbáljuk megérteni persze a saját nyelvünkön azt, hogy hogy is működnek a szokások. Próbáljuk belehelyezni magunkat ebbe a rendszerbe. És nagyon fontos az, hogy elemezzük a saját környezetünket, saját magunkat, stb., és utána kezdjünk el tervezni. Tűzzük ki a célt tisztán, vagy az elsődleges célt, az identitást, határozzuk meg. Utána határozzuk meg azokat a kisebb célokat nagyon tisztán, nagyon érthetően, a jel legyen teljesen egyértelmű. Akkor ezután tervezzük el pontosan, hogy milyen helyzetben mit csinálunk. És hogyha hiba történik, akkor nem kell elcsüggedni. Tehát ez a folyamatnak a része. Úgyhogy ha sokszor nekifutottunk, a lényeg az lenne, hogy próbáljuk meg egy másik nézőpontból megközelíteni. Lehet, hogy ahogy szokták mondani, zoomoljunk ki, nézzük meg a teljes képet, lássuk, hogy mi az, ami megakadályoz bennünket. És úgy gondolom, hogy hogyha van, most nem mondanám motivációnak, mert megbeszéltük, de hogyha eléggé akarjuk ezt a dolgot, és eléggé bele tudjuk vetni magunkat, akkor, és helyesen végezzük a folyamatot, akkor bizony van lehetőség arra, hogy szokást változtassunk. Persze szokástól függően van, ami könnyebb, van, ami nehéz, és ez tulajdonképpen személyfüggő is.
1: Hát mi mindenképpen nagyon hálásan köszönjük neked, hogy megmagyaráztad, hogy miből állnak a szokások, hogyan lehet változtatni rajtuk, hogyan lehet megerősíteni a jó szokásokat, rájuk építeni újakat. Mindenképp egy hasznos beszélgetés volt, és remélem, hogy te is jól érezted magad itt a stúdióban, és hogy ezeket a dolgokat megoszthattad velünk is. Mindenképp tanulhatunk ezekből a gondolatokból, és hogyha jól érezted magad te is, akkor szeretettel visszavárlak még a stúdióban.
0: Köszönöm szépen az újabb meghívást.
1: Kedves nézők, kedves hallgatók, eddig tartott a második beszélgetés, második felvétel a Miért nem tudok változni beszélgetés sorozatban, amelynek a vendég meghívottja dr. Nagy Norbert belgyógyász orvos volt. Vele együtt most már a gyakorlati oldalát is átvizsgálhattuk ennek a nagy kérdésnek, és megértettük, hogy mitől függenek ezek a folyamatok, hogyan hathatunk rájuk, minél hatékonyabban, és hogy hogyan tudunk elérni az életünkben változást. Ha tetszett a beszélgetés, a vendég meghívottam, a téma, akkor szeretettel visszavárom Önöket, hiszen lesznek még hasonló jellegű egészségügyi tematikák. De mindaddig én minden jót és sok egészséget kívánok a mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy Önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el Önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az Ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benned.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadássorozatát hallhatják. 6. előadás. Az engedelmes Krisztus példája.
1: Istennek igéje az mindig egy nagyon érdekes tanulmány. Sokféleképpen lehet Isten igéjét tanulmányozni. Az egyetemen most például azt csináltam, hogy elmúlt fél évben felfedeztük a bibliai világot. Úgy is lehet régészeti ásatásokat végezni, nem megyünk ki a terepre, hanem megnézzük, hogy milyen volt a hajaszíne a héber embernek, miből élt, milyen szokásai voltak, hogy élte az életét. Ez is egy lehetőség. Van egy levél, ami ránk maradt, és ez a levél valamikor úgy 55 táján íródhatott, legfeljebb 56-ba, és ez a levél egy gyülekezetnek szól. Ezt a gyülekezetet próbáltuk megismerni, és közben kiderült, hogy rólunk van ebben a levélben szó. És elkezdtünk gondolkodni a páli levelek titkáról. Azon gondolkodtam, hogy egyszer érdemes volna a teológia történetét úgy megírni, legalábbis a Szentírás tudomány történetét, hogy a Pált felfedező és a Pált elutasító korszakok szabályos váltakozásában meg lehet ismerni az egész Szentírás magyarázat történetét. És azon gondolkodtam, hogy miért van ez így? Miért van az úgy, hogy egyes időkben nagyon fontos lesz Pál leveleinek a megértése? Teológia nagy fordulatai kötődnek például a római levél megértéséhez. Szent Ágoston Augustinus az 5. században, amikor a vandál pusztítás, azóta is beszélünk róla, tönkreteszi Rómát. Ebben a reménytelen helyzetben, amikor keresztény lesz, úgy lesz keresztény, hogy a római levél fölé hajol. Luther Márton sose lett volna reformátor, hogyha nem a római levelet fedezi fel, és a 20. századi teológia nagy fordulata az első világháború után az volt, hogy egy svájci lelkipásztor, később világhíres teológus lett, a teológia egyik legnagyobb fordulópontja fűződik az ő nevéhez, Karl Barthnak hívták, Barth pedig a római levelet kezdte magyarázni, és ebből bújt elő az, amit a 20. században teológiának, protestáns teológiának hívunk. Aztán utána jönnek az ellanyhulások. Érdekes módon mindig akkor kapjuk fel a fejünket, és figyelünk fel Pál leveleire, amikor válsághelyzetek alakulnak ki. És a kereszténység beleérkezett egy különleges, eddig soha nem tapasztalt válságba, és meggyőződésem az, hogy itt van az idő, hogy Pált újra föl kell fedezni. Újra páli levelek olvasóivá kell lennünk, hogy valahogy egy kicsit jobban értsük a korunkat. Mert Pál nagyon különösen beszél Krisztusról. Nagyon sokszor, múlt században, az előtte való században inkább, tehát a 19. században, azzal szokták vádolni Pált, és ezért a leveleinek a hitelességét is kétségbe vonták, mert Pál nagyon furcsán beszél Jézusról. Azt mondták a múlt századi kutatók, 19. századi kutatók, hogy Pál az, aki legelőször kezd írni. Az evangéliumok írása előtt már a páli levelek megszülethettek, legalábbis némelyik páli levél megszülethetett. Előtte talán csak Jakab levele, talán csak, és itt egy kérdőjel van, hogy esetleg a zsidókhoz írt levél, de esetleg később keletkezett a zsidókhoz írt levél, ezt nem tudjuk. Akkor miért nem ír Jézusról objektíven? Tudnélik, Pálnak a Jézus képe nagyon érdekes. Pál mindig úgy ír Jézus Krisztusról, hogy nem egy objektív történeti híradást ad, hogy élt egyszer egy Jézus nevű ember, aki Isten fia volt, aki ezt és ezt tette, itt és itt élt, itt és itt meghalt, ez és ez volt a sorsa, hanem Pál minden sorában Jézusról beszél, de úgy, hogy mindig rólunk van szó. Vagyis ezt úgy lehet mondani, hogy Pál számára Krisztusnak a földre születése, az azt jelenti, hogy egy élet mi velünk. És Krisztus földre születése óta nem lehet úgy önmagunkról, a másikról, az emberről beszélni, hogy ne Krisztusról legyen szó. Még egyszer mondom, mert ez egy nagyon fontos mondat. Nem lehet Krisztusról, emberről úgy beszélni, hogy ne mi rólunk úgy legyen szó, hogy Jézus Krisztus fénye is ott ragyog a másik és az én életembe. Krisztustól függetlenül nem lehet önmagunkat értelmezni. Úgy is lehet ezt teológus nyelven mondani, hogy krisztológia, tehát Krisztusról szóló tanítás, nincs etika nélkül. És ez egy nagyon fontos alapvető igazság. A kereszténység mindig akkor kerül bajba, hogyha az emberről alkotott képe valahol elhomályosul, megzavarodik, tisztátalan lesz, elhomályosodik. És az emberről alkotott képünk meghomályosodása mindig az, hogy mi Krisztus nélkül akarjuk megérteni az embert. Pálnak pedig az a szerepe a Biblián belül, hogy az emberről mindig Krisztus fényében beszéljen, értelmezhetetlenek vagyunk Krisztus nélkül. Ez volt Pálnak az óriási nagy hitbeli felismerése. És valahol keresztények és nem keresztények egyformán ezzel küzdenek. Mert újra és újra föltesszük a nagy kérdést, hogy ki is az ember? Mire jó az, hogy én ember vagyok? Ugye jött a felvilágosodás, és elhittük azt, hogy mi ugye a tökéletes fejlődés csúcsán, mi majd a világon megvalósítunk valamilyen csodálatos országot, amit aztán később úgy mondtunk, hogy igazságos társadalom, és gondoljuk végig, hogy mi lett belőle. Önmagunkból akartuk magunkat értelmezni. És az ember önmagából értelmezhetetlen lény. Ez Pálnak a felfedezése. Csak Krisztusban lehet önmagamat megérteni. Az a szakasz, amit ma fogunk tanulmányozni, a második fejezet első 11 verse, lényegében arról szól, hogy mi a gyülekezet közösségének a lelki alapja. A gyülekezet közössége Pál levelei szerint, az evangéliumok szerint, az egész új szövetség szerint, de már az Ószövetségben is ugyanezek a nyomok megvannak, az az új közösség, ami a szövetség által, Isten által létrejön. És emögött meghúzódik az az alapvető felismerés, amire nagyon-nagyon szükségünk lenne ismét mi nekünk 21. századi embereknek, hogy az ember egyedül nem ember. Az ember csak közösségben, csak többes számban érthető lény. Szóval az még, hogy valaki ilyen emberszabású, két füle közé szorult a feje, ez még nem teszi emberré az embert. Legfeljebb, ha lenne valami képzeletbéli állatkert, ott be lehetne mutatni egy ketrezbe, hogy ímé a homo sapiens, ami két nemű, de azt, amit emberségnek hívunk, az túl van a mi biológiai felépítettségünkön. Amit emberségnek hívunk, az mindig valamilyen kapcsolat. Idegen szóval, közhasznú idegen szóval úgy lehetne ezt mondani, relációiban lehet megérteni az embert. kapcsolatrendszeréből lehet megérteni az embert. És ez a kapcsolatrendszer nem csak a másik emberrel köt bennünket össze, hanem a Bibliának pontosan az az üzenete, hogy Istennel, ha nem vagyok kapcsolatban, akkor nem találom a másik emberrel a közösségemet sem. De ezt tovább lehet ragozni. Önmagammal is el kell intéznem a dolgomat. Például egy nagyon-nagyon fontos dolog a társadalomban, mondjuk a megbocsájtás kérdése. Ugye az egész társadalom már ezzel kínlódik, csak nem szoktuk ilyen vallásos kifejezéssel mondani, mi legyen a múltban elkövetett bűnökkel. Valaki valamit csinált a múltban, mi csináljunk? Becsukjuk, és leverjük rajta. Na jó, de hát ettől emberebbek leszünk? Vagy ezzel lehet pótolni, ha valaki valakit agyonütött, kivégzett, valami rosszat csinált vele, ha én is agyonütöm, kivégzem, ugyanazt teszek vele, akkor helyreáll a rend, vagy egyel több lesz a gyilkosság? Ugye ez egy alapvető nagy kérdés. Vagy egyszerűen szőnyeg alá söpörjük, ez a másik véglet, és azt mondjuk, ó, csak a szépre emlékezem, mint a régi sláger mondta. Ez megoldás? Akkor meg elkezd tenyészni a bűn. Mit lehet csinálni vele? És miközben a megbocsájtás kérdésén gondolkodunk, rá kell jönni arra, hogy valaminek bennünk kellene történni. Például, mi meg tudunk önmagunknak bocsátani? Ez nem egy könnyű kérdés. Az emberek mindig önmaguknak nehezebben bocsátanak meg, mint másoknak. Nem találjuk az egymással, az Istennel, önmagunkkal a közösséget. És ezt a közösséget tovább lehet folytatni, vajon nem az az ökológiai nagy kihívás, hogy nem tudunk közösségben lenni igazán a természettel, amit Isten nekünk alkotott? Éppen ezért minden azon fordul meg. A Krisztussal való kapcsolatomban is ez a lényeg, hogy mennyire találom meg a közösség titkát. Ez a szakasz, amit ma tanulmányozunk, erről szól. Van egy nagyon érdekes bevezetője, az első 4 vers. Van egy kapcsoló vers, az 5. vers, ami a szíve ennek. És utána pedig van, aki újfordítású Bibliát néz, az tudja azt, hogy ez egy versbe írt szakasz. Van egy himnusz, ami az egyik legrégibb őskeresztény himnusz, ami ránk maradt, ami egy hitvallomás Jézus Krisztusról. Nézzük most ezt a szakaszt. Először nézzük ezt az első 4 verset, ami tulajdonképpen nem más, mint egy furcsa, különös intés az alázatosságra és az összetartásra. Majd ezt a 2 fogalmat a szakasz végén egy kicsikét értelmeznünk kell. Olvassuk el ezt az első 4 verset. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömemet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másikét is. Ez egy hallatlan tömör összefoglalás. Szinte minden szaváról egy-egy előadást lehetne tartani. Tegyük fel az alapvető kérdést. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a gyülekezet ura? Mit jelenti az, hogy Jézus Krisztus a mi közösségünknek az a kristályosodási pontja, ahogyan egyáltalán létrejöhet egy közösség, egy összetartás? Nagyon sokszor az emberek azt gondolják, hogy egy közösség attól lesz közösség, összegyűjtünk egy csomó embert, egyforma anyagi kondícióba hozzuk őket, azután attól lesz közösség a közösség, hogy megfelelő, igazságos légkört, élettelet biztosítunk számukra, egységes karrierképet építhetnek az emberek, és több ilyen külső dolgot szoktunk elmondani, hogy ettől közösség lesz a közösség. Nem. A közösség krisztályosodási pontja az, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a fej, ahogy ő mondja, hogy Jézus Krisztus a közösség ura. Mi nagyon sokszor elmondjuk, hogy a közösségben rendnek kell lenni, és ezt a rendet mi mindig, lemásolva a világban tapasztalható rendeket, organizációs rendként gondoljuk el. Az organizáció az, ami mondjuk a rendőrségnél van, meg a katonaságnál. Hogy vannak közlegények, aztán vannak altisztek, aztán tisztek, és valahol fönt van egy tábornok, aki mindenkinek parancsol, és ez a parancs fentről úgy áramlik lefele, és mindenki jobbrát, balrát, lent, és akkor van egység, hogyha mindenki azt csinálja, amit az az egy mond. Vagy ahhoz képest csinálja legalábbis, amit az egy mond. Igen ám, csak ez a rend teljesen ellentétes a Biblia rend fogalmával. Ez a diktatúra rendje. Egy diktál, vagy fenn diktálnak, lent pedig engedelmeskedünk. Nem erről van szó. A Bibliában a gyülekezetnek sosem volt ez a rendje. Ha ez az úgynevezett hierarchikus rend eluralkodik a kereszténységben, sokszor megtörtént az egyház történelemben, ebből mindig hitbeli hanyatlás lesz. És egy nagyon érdekes dolog, a diktatúrák után mindig morális válságok következnek. Ez nem csak az egyházi diktatúránál van, így minden diktatúránál így van. Ha egy családban mondjuk a családfő morális diktatúrát vezet be, akkor ez a legjobb út arra, hogy a gyerekek ne csak a családfő ellen lázadjanak, hanem a morális rend ellen lázadjanak. Ez mindig így van. Ezért van az, hogy a diktatúrák után mindig nagy erkölcsi mélypontok, válságok szoktak bekövetkezni. Van viszont egy másik organizációs rend is, amelyik nem organizáció, hanem majdnem az, csak egészen másképp hívjuk. Ugyanevvel az idegen szóval úgy lehet játszani, hogy ez az organizmus rendje. Pontosan ez a ugye az organizmus az az élő szervezet. Nem véletlen ám, hogy Pál a korintusiaknak az emberi test képével mondja el az egységet, nem? Mert milyen az emberi test rendje? Az emberi testben is van irányítás, csodálatos irányítási rendszerek vannak. Ha csak a stresszre gondolok, vagy ha az immunrendszerünkre gondolunk, vagy a fehérvérsejtek funkciójára gondolunk a véren belül. Ezek mind-mind csodálatos védekezési rendszerek, központilag irányított rendszerek. És hát a központi rendszereknek a mélyén ott van a fejnek, az agynak a szerepe. De a tagok nem egymásnak aláfölé rendelő vitársai, hanem Pál pontosan ezt mondja el az 1 Korintusi Levél 12. fejezetében, hogy a tagoknak különböző funkcióik vannak. A tagok egysége az a különbözőség egysége. A fej a Krisztus. Most nézzük ebből a szempontból ezt a szakaszt. Ha most ide figyelünk, akkor azt mondja az ige, hogy először is vannak olyan eszközök, amiket meg kell vizsgálni annak érdekében, hogy a gyülekezet építésének az eszközrendszerét értsük meg. Azt mondja, ha tehát van. És ez a kérdés, ez egy önvizsgálatra indító kérdés. Döntsd el magad. Ha tehát van. És az egész szövegből kiderül, hogy Pál állítja, hogy ilyenek vannak. Ha tehát van vigasztalás a Krisztusban, ha nincs, akkor mit keresel itt? Nem azért vagy itt, mert van vigasztalás a Krisztusban? Nagyon érdekes ez a vigasztalás szó. Ez a vigasztalás szó, ez a keresztény életre vonatkozó útmutatásoknak az összefoglalása. Ez a vigasztalás egyrészt figyelmeztetés, intést is jelent, csak nem olyan intést, amit úgy hívnak mindennapi életben, hogy leszúrás, hogy én elmondom azt, hogy te lengyis ki a szádat, mert így, meg úgy, ez nem intés, ez dorongolás. Nem dorongolás jelent, hanem ez vigasztalást és intést egyszerre jelent ez a két szó. Ez azt jelenti, hogy én bátorítom a másikat, a jóra késztetem a másikat, odaállok a jobbik énje mellé. És azt mondja, ha van ilyen keresztény életre vonatkozó útmutatás, vigasztalás, bátorítás kereszténységben, ez az első eszköz. Vajon egy közösség mennyire vigasztal a Krisztusban engem? És hogyha végignézzük azt, hogy mi mit keresünk itt, akkor valahol mindnyájunkban ott van az, hogy mi azért jöttünk, mert szerettük volna, hogyha ezt a vigasztalást, ezt a bátorítást, ezt az erősítést, a jobbikénünknek az erősítését megkaptuk volna itt. Ezt erősíti ki a szeretetből fakadó figyelmeztetés. Nagyon érdekes ennek a leírás, hogy a szeretetből fakadó figyelmeztetés. Hogy a szeretet az nem azt jelenti, hogy ráhagyom a másikra. Én nem akkor szeretem az öngyilkost, hogyha hagyom, öngyilkolja meg magát. Nem akkor szeretem az embert, hogyha nem lököm ki a kezéből mondjuk a méregpoharat. Egész morbid példákat mondjak. A szeretet az mindig egy felelősséghordozás a másikért. Aktívan tenni a jót a másikért. A szeretetből fakadó figyelmeztetés ilyen. Egy élő közösségnek ez a második eszköze, a szeretetből fakadó figyelmeztetés. És ha végig gondoljuk a kereszténység életét, valahol itt van a baj. Ma a békességet úgy szoktuk elgondolni, hogy békén hagyjuk egymást. A békesség az nem azt jelenti, hogy koexisztencia, három lépés távolság egymástól, békés egymás mellett élés, nekem nincs közöm te hozzád, te neked nincs közöm én hozzám, én is keresem az Istent, te is keresed az Istent, mindenkinek van egy maszek útja, és akkor nem törődünk egymással, meg a világgal, a világnak száz bajával, olyan patópál urasan, nem. A keresztény gyülekezetnek az a jellemzője, hogy benne él a szeretetből való figyelmeztetés. Úgy szeretem a másikat, hogy nem engedem tönkre tenni az életét. Nem engedem, hogy ő maga tönkre tegye az életét. Hanem megteszek érte mindent, hogy értelmes életet éljen. Azután következik a közösség lélekben. A gyülekezet az nem egyszerűen közös gondolkodási módú embereknek a gyűjtése. Nem úgy lesz valaki gyülekezeti tag, összegyűjtünk egy csomó embert, kitöltettünk valami csodatesztet, amivel meg lehet tudni azt, hogy ki az, aki egy húron pendül, és ezekből az egy húron pendülő emberekből megalakítjuk a gyülekezetet. Az az érdekes, és ez az életnek a nagy tanulsága, hogy a legáldázabb ellenségek mindig az egy húron pendülő emberekből lesznek. Még a házasságukban is így van ez. A különböző gondolkodási módú embereknek az igazi Istentől adott lehetősége az, hogy a különböző gondolkodásmódú emberek egymásra találva nagyon értékes párokat alkotnak. Az Egyesült Államokban történt, hogy egy nagy biztosítási ügynökség csődbe jutott, mert meghalt fiatalon a vezérigazgató, aki kiváló vezetési szakember volt. És utána mindenki próbált igazgató lenni. Csomó tehetséges munkatárs volt, de igazán nem volt olyan, aki úgy tényleg élre lehetett volna állítani, egy fiatal közösség volt, és a csőd szélére jutott ez a vállalat. Híres szervezőmérnököt kért fel ez a biztosító cég arra, hogy teremtsen rendet a vállalatnál. És ez egy nagyon érdekes dolgot tett. Megkereste az összes osztályvezetőt, és az ellentétes gondolkodású osztályvezetőket költöztette be egy irodába. És egy csodálatos, sikeres év lett az eredménye. Miért? Azért, mert mindenféle gondolkodási módban vannak előnyök, de az előnyeimtől nem szoktam látni a hátrányaimat. És az ellenkező értékrendszerű ember, két ellenkező értékrendszerű ember, hogyha a célt jól tudom megadni, akkor úgy segítik egymást, mint egy gépkocsiba a gázpedál és a fék. Nincsen gázpedál fék nélkül, és fék nincsen gázpedál nélkül. Egy autóban csak fék lenne, akkor az nem mozdulna soha. Ha meg csak gáz lenne, akkor az első fára fölmászna az autó, és az egészségtelen autóval fára mászni. Télen is, nyáron is egyformán, nem? Itt most másról van szó. A gyülekezet közössége az a lélekben való közösség. A Szentlélek az mindig a gyümölcsein és ajándékain keresztül van jelen a gyülekezetben. A lélek gyümölcse a szeretet, a szeretetnek pedig a különböző megnyilvánulási formái a lelki ajándékok. A lelki ajándékok mindig haszonra adatnak, Krisztus testének építésére, de minden lelki ajándéknak a gyökere a szeretet, a lélek gyümölcse. Jézus mondta, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg őket, ez az ismertető jel. És most erről beszél az apostol. Közösség a lélekben. A lélekben való közösség az nem az egyformaság közössége. Két egyforma lelki ajándék nincsen. Az a különbözőségek közössége. Nem egy kaptafára akar készíteni bennünket az Isten. A múltkor már ezt említettem, hogy milyen lenne a mező, hogyha csupa egyforma fű lenne rajta. Hanem a cél. Isten szent lelkének a munkája a cél. Isten lelke így a különbözőségben teremt egységet. És mindenek mögött ott van az irgalom és a könyörület. Belső megértés, együttérzés, az, ami összeköti az embereket. Szóval nekünk nem önmegvalósítani kell, nem az önmegvalósítás szül gyülekezetet. Nem úgy van, hogy van egy csoport önmegvalósító ember, aki összeáll, hogy még hatékonyabban valósítsa meg önmagát. Ezt pártnak hívják. És a pártban sose lesz egység. Minden párt története frakciókról szól. És verekedésekről szól, nem? Azt szokták mondani, addig jó a párt, amíg van egy külső ellenség, akinek az utálásában egyetértünk, addig nem foglalkozunk magunkkal. Ahogy eltűnik ez a külső ellenség, abban a pillanatban baj van. Ezért hát ellenségképeket szoktak építeni, minden rendes párt ez így építkezik. A gyülekezet az nem párt. Miért? Azért, mert az irgalom és a könyörület az alapja. Tehát mi nem másik ellen vagyunk egyek, hanem másikért vagyunk egyek. Ha én nem tudok a másikért egynek lenni, akkor nincs jelen Krisztus. Mert a legkisebb gyülekezet az, hogyha két ember összefog egymással és tesz valamit egy harmadikért. Amelyik pillanatban csak két ember összefog, és nincsen harmadik, akikért teszek, abban a pillanatban frakcióról van szó. Szektáról van szó, abban a pillanatban valami pártról van szó, pártoskodásról van szó, valami negatív dologról van szó. Ezért az irgalom és a könyörület az alap. De hogyan megy itt tovább az apostol? Az apostol örül, miért? Mert az apostol öröme a működő gyülekezet. Ennek a megvalósulási módja az pedig az, ahogy folytatja, hogy egy akaratközösség jön létre. Ez az alapja a közös cselekvésnek. Nem egyforma látásra van szükségünk olyan értelemben, hogy mindenki egyformát gondoljon, egyformán értékeljen, egyforma szellemi színvonalon legyen, mert ennek az a baja, hogy vannak, akik alatta maradnak, és azok mindig úgy érzik, hogy elmaradottak, vannak, akik fölötte vannak, azok meg úgy érzik, hogy mindig lefejezik őket. Szóval nem a szürkék közössége, sohasem a gyülekezet. A talentumokról szóló példázat az arról szól, hogy különböző talentumokat ad az Úr, nem? Különböző lehetőségeket ad az Úr. Van, akinek egyet, van, akinek ötöt. Van egy nagyon érdekes kifejezés itt, úgy, amint akarja. Az egység nem abban van, hogy mi egyformák leszünk, hanem az egység abban van, hogy a működő gyülekezetben egy akaratközösség van, az egy talentumos is ugyanazt akarja, mint az öt talentumos. Ez az akaratközösség az alapja a közös cselekvésnek. Azt mondja itt az ígében, hogy akkor tegyétek teljesen örömemet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanazt akarni úgy lehet jól, hogyha különböző irányból ugyanazt akarjuk. Ami különbözőségünkkel együtt akarjuk ugyanazt. Ugyanazt akarjátok. És ez miben mutatkozik meg ez a közös akarat? Azt mondja tovább, ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, tehát a szeretet egysége. Azt mondja, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Másik fordítással úgy lehetne mondani, hogy egyetértő szívetek legyen, vagy szívetekben egyetértsetek, és közösek legyenek a törekvéseitek. Ez nem csak azt jelenti, hogy van egy akarat, amit kihirdetnek, hogy ez a kötelező holnaptól kezdve, hanem azt jelenti, hogy van valami közös bennünk, és ami különböző útunkon, különböző életformánkban, különböző élethelyzetünkben, különböző társadalmi helyzetünkben, különböző családi helyzetünkben, ugyanarra törekszünk. A kereszténység egysége ebben az egy és különbözőben van együtt. Egy és különböző együtt. Hogy lehet ezt a közösséget tulajdonképpen megtartani? Hogyan lehet ide eljutni? Azt mondja itt tovább. Semmit ne tegyetek önzésből. Tehát ennek a közösségnek az első számú kórokozója az, hogyha az én érdekem a közös érdekkel szembe kerül. Semmit ne tegyetek önzésből. A másik nagy kórokozó sem hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok magatokat. Különnek tartsátok egymást magatoknál. És itt álljunk meg egy pillanatra. Keresztény ember életében valahol itt kezdődik az igazi próba. Én és Krisztus, ez nem tanítási tételeken fordul meg, hanem én és Krisztus, az mindig úgy valósul meg közösen, hogy én benne élek egy közösségbe, és abban a közösségben kezdek viselkedni, járni. Krisztust vagy viszem, vagy nem. Vagy Krisztus Isten levele vagyok, vagy nem. És itt jutunk el a fordulópontig. Azt mondja, itt az ige, senki a maga hasznát ne nézze, hanem mindenki a másikét is. És a folytatás, az az indulat legyen bennetek. Ami volt a Krisztus Jézusban. Keresztény ember Krisztusra nézve tájékozódik. Egyszerűen a szeretetnek nincs más példája, mint Krisztus szeretete. Az emberi szeretet az vagy rajongás, vagy érzelem, a Krisztusi szeretet egy teljes szeretet. Krisztus szeretete akarás, fegyelmezés. A Krisztusi szeretetnek van fegyelme, nem? Szülői szeretetnek is különben van fegyelme, nehogy elhiggyük ám azt, hogy az az igazi szeretet, ha mindenkinek mindig szabad. A szeretet az egy nagyon kemény, fegyelmező erő. A családi szeretet is az, a házastársak egymás iránti szeretete is az édesanyai szeretet is az, minden igazi szeretet fegyelemmel teljes szeretet. De a lényeg, ez nem önmagunkban van, nincs szeretet hormonunk. A szeretetet mi úgy tanuljuk, hogy átvesszük. Földi életben is. Tudjuk már például azt, hogy az a csecsemő, akit teljesen higiénikusan szülőtől elválasztva nevelnek, sose lesz szeretetre hajlamos. Mert szüksége van épp úgy, mint az anyatejre, épp úgy szüksége van a csecsemőnek a mama test melegére. Arra, hogy érezze azt, hogy a mama szereti. És nekünk is szükségünk van, hogy átéljünk egy alapvető szeretetet. És ennek az átélésnek a gyökere, hogy az az indulat legyen bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban. Az indítékbeli egység. És milyen volt ez a szeretet? Milyen ez a krisztusi szeretet? Pál az alábbiakban az őskeresztény Krisztus himnuszt idéz, amelyben a megváltás lényegéről vallott hitüket fogalmazták meg az első keresztények, így. Mert ő Istennek formájába lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta néki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tét meghajoljon, mennyeieké, földieké, föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez egy hatalmas út. Kereszténység ebben megvallja, hogy Jézus Krisztus az Istennel egyenlő, isteni formában volt. Kereszténység alapja, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, létformája szerint egyenlő az Istennel. Az a lényeg, hogy Jézus Krisztus a menny biztonságából, biztos helyéről jött el közénk, és a kérdés az, hogy miért. Ez a kereszténység alapvető kérdőjele. A megváltásnak azért, hogy miért lett emberré Isten, erre a kérdőjelre, amit ugye Anselmus már a 11. században feltett, hogy cur deus homo, miért lett az Isten emberré, erre a kérdőjelre sose tudunk igazán

az nem egyszerűen valami lopás volt az ókori joggondolkodás szerint, valaki tulajdonának az elvétele, nem. A zsákmány az járt a katonának, azért kockáztatta a katona az életét, hogy zsákmányt kapjon. Jézus Krisztus valami jogosról mondott le. Jézus Krisztus annyira szeretett engem, hogy valami jogosról mondott le. És hogyha az az indulat van bennem, ami volna Krisztus Jézusban, akkor nem az a nagy kérdés, amit nagyon sok ember feltesz, hogy hát meg kellene keresni azt, hogy mi az igazságos, és az igazságosság határain belül kellene szeretgetni egymást. Nem. A szeretet mindig az a lépés, amiben én a jogost, ami nekem jogosan jár, azt kockáztatom, arról lemondok. És itt van a lényeg. Ezért keresztény önmegvalósításról, karrierépítésről ostobaság beszélni. A karrierépítő ember az, ha törvényesen építi a karrierjét, akkor a jogosra épít. A jogost szedi össze, rakja össze, sokszorozza meg, hogy jogosan járóból építse fel azt a Bábel-tornyot, aminek a tetején majd Isten dicsőíteni fogja, legalábbis így gondolja a 21. századi ember. És ez Ádámnál elkezdődik, nem? Mi volt az a kísértés, ami Ádámot és Évát megkísértette? Mit mond a kísértő? Olyanok lesztek, mint az Isten. És Jézus megváltása hol kezdődött? Lemondott az isteni létformáról, nem? Érte? Ádám és Éva jogtalanul akart olyan lenni, mint az Isten. Jézus pedig lemondott erről a jogáról, hogy engem visszavezessen oda, hogy én ember legyek. Csak ez a kettő közötti különbség. És ez az a nagy kérdőjel, ami mindnyájunk hitének az alapja. Szeretetről nagyon szépeket lehet mondani. Különösen úgy, hogy én elmondom a szeretet igényemet, hogy igen, hát engem szeressetek, mert belőlem csak egy van. Ugye? Szokták ezt mondani. Pedig a szeretetet csak Jézusban így lehet megfogalmazni, hogy ő lemondott arról, ami jogos, nem tekintette zsákmánynak. És ezért vállalta a mi emberi létünket, és emberré lett. Igen ám, de most tovább nézzük, akkor itt ugye arról van szó, hogy ez a megüresítette magát szolgai formát vett fel, ez még nem a végállomás. Ő nem palotába született. Ő nem nagyszerű körülmények közé jött. Hanem ez az önmagát megüresítő Isten, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, erről azt mondja itt az ige, hogy megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ismét egy lépést tett úgy is, mint ember, nem csak mint Isten üresítette meg magát, hanem Jézus, mint ember is megüresítette magát. Mint ember is lemondott a jogosról. Jézus elvárhatta volna, hogy ő nagyobb tiszteletet kapjon. Fel tudta volna sorolni a csodáit. Fel tudta volna sorolni a teológiai jártasságát, a tanításainak a mélységét. Már 12 éves koromban szájtátva bámulták az írástudók, hogy én hogy tudom az írásokat. Ezer érdemet tudott volna felsorolni. És ő helyette vállalta a keresztet. Ez az önmagát megüresítő Jézus Krisztus. Jézus lemondott a dicsőségről az emberért, és a mi bajunk az, hogy mi emberek nagyon sokszor lemondunk Istenről a dicsőségért.

0: Jézus lemondott a dicsőségről az emberért, mi emberek lemondunk Istenről a dicsőségért. Ez a mi bajunk. Ezért van az, hogy nincs olyan társadalmi rend, nincs olyan világi filozófia, amit párhuzamba lehet hozni a kereszténységgel. Minden filozófia, minden társadalmi rend az önmegvalósításra épül. A keresztény ember minden társadalmi rendben széllel szemben fut. Nem lehet befogni a szembeszél erejét a vitorláinkba. És a kereszténység megőrülése mindig akkor volt, amikor ezt megpróbáltuk. Ez az elvilágiasodás, nem pedig az, amikor a világban élünk. Hát a világ a mi életterünk, nem? Világ nélküli keresztény az értelmetlen dolog. Tehát a világ nélküli keresztény, még egyszer mondom, értelmetlen dolog. Jézusnak nincs szüksége sóra a sótartóba. Sónak csak a levesbe a helye, vagy az ételbe a helye, nem? A kereszténynek a világba kell kereszténynek lenni. Mert a világidegen keresztény az az értelmetlen életű keresztény, nem? Elvilágiasodás, a só megízetlenülése az az, amikor ezt a másféle logikát akarom befogni a vitorlámba, a mennybe akarok vitorlázni, úgyhogy megnyerjem a világot is. Nem? Hogy ez a gondolkodási mód, ez az önmegvalósító gondolkodási mód uraljon engem. Lehet, hogy csak a díszleteket cserélem ki, és azt mondom, hogy ez az egyházon belül valósítom meg önmagam, ezt is lehet. Itt futok be karriert, ezt is lehet. Csak ezt Krisztussal nem lehet összehozni. Nem lehet az az indulat bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Viszont a mennybe csak a keresztfa mélységéből vezet út. És Jézus keresztje az nem baleset, hanem a győzelem lehetősége. Ezért mondja Pál, hogyha Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor lesz az az indulat bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. És itt a lényeg. Ma az Isten azt kérdezi tőlünk, hogy vajon az az indulat van bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban? A kereszt számunkra a bukás jele, vagy a győzelem jele? Megtaláltuk ezt a másféle értékrendet? Mert akkor van vigasztalás a Krisztusban, van szeretetből való figyelmeztetés, van közösség a lélekben, van irgalom és könyörület, akkor az van, hogy ugyanazt akarjuk, ugyanarra törekszünk, nem önzésből, nem hiú dicsőségvágyból, hanem alázatosan különbnek tartjuk magunkat. Mert az alázatosság az nem 45 fokos szögben nézem a talajt, hanem az alázatosság az az, amikor tudom azt, hogy van küldetésem. És tudom azt, hogy a küldetésem az az, hogy szolgáljak a másiknak, nem önmagam, hanem Krisztus szeretetét adjam tovább. Krisztus tovább sugározni a másiknak. Az alázatosság az ez. Hogy nem én vagyok a fontos, nem én vagyok a cél, hanem az én életem célja abban van, hogy a másiknak vigyem a Krisztust, nem prédikációban, életemmel. De ez csak úgy megy, ha az az indulat van bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Mert ez vezet Jézussal a mennybe. Segítsen Isten ez a mi tapasztalatunk legyen. Amen.
1: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy Te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben. Zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsért!

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha átal megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

0: Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és adjon békességet néked. Drága testvéreim, sorozatos Biblia tanulmányunk utolsó alkalmával sok szeretettel köszöntelek mindazokat, akik most szíveteket, lelketeket és értelemvilágotokat Istenhez emelitek, és imádkoztok azért, hogy a mai üzenetet is megértsétek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel való sorozatunk utolsó előadásához érkeztünk. Valahogy úgy vagyok ezzel a záró előadással, mint ahogy akkor, amikor Rómában jártam, és úgy, mint tette ezt valamikor Pál Aténban, én is bejártam Róma nagyon sok templomát, meglátogattam nagyon sok oltárát. És a sok templom között találtam egy templomot. Jánus Isten temploma volt. A régi, ősrégi római korból. Ma is ott áll a templom. Érdekes, hogy az egész templom csak egy hatalmas kapuívből áll. A kapuív egyik falába pedig be van állítva Jánus Isten szobra. Ennek a szobornak a jellegzetessége az, hogy míg az egyik arca mosolyog, a másik arca sír. Hát igen, mert ez Jánus Isten, akit a régi rómaiak az évek vízválasztó istenének hittek. Nem tudom, melyik arcával néz a múltba, azzal-e, amellyel mosolyog, vagy azzal-e, amellyel sír, melyik arcával néz a jövőbe, hogy bizakodva mosolyog-e, vagy kétséget kedve sír, de hogy a Jánus szoborról most magam jut eszembe, az biztos. Hat alkalommal szólhattam Istennek ígéjét a képernyőn keresztül. És most, hogy búcsúznom kell, nekem is ilyen kettős arcom van. Ha visszatekintek az elmúlt öt alkalomra, és a maival a hatra, mosolygok. Boldog vagyok, hálás vagyok Istennek, hogy érdemesített engem, érdemtelen gyermekét és szolgáját a bizonyságtevésnek eme szolgálatára. De ha arra gondolok, hogy holnap már nem találkozunk a képernyőn, hogy kihúny a fény, hogy ez az előadás sorozat véget ér, akkor be kell látnom az én Jánus arcom szomorú. De nekem mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Arra is, hogy szembenézzek a holnap viszontagságával, és ezt az erőt kívánom minden kedves nézőnknek, minden keresztény testvéremnek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel elérkeztünk a történeti tanulságok hatodik utolsó leckéjéhez. Ennek a leckének a címe így hangzik: az ítélet végrehajtása elmaradt. Az ítélet véglehajtása elmaradt. Tanulmányunkhoz olvasom Istennek igéjét, Jónás próféta könyvéből, a negyedik részből, a harmadikból és ismét a negyedikből. A niniveiek pedig hívének Istenben, és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. A harmadik fejezet 10. verse pedig, de én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, mondotta Jónás, az Úré a szabadítás. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Másodszor is. De igen rossznak látszik ez Jónás előtt, mármint, hogy az Úr megkegyelmezett Ninivének, és megharagudék. És igen rossznak látszik ez Jónás előtt, és megharagudék. Miért? Azért, mert látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról, és megbána az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtá végre. Tehát az ítélet végrehajtása elmaradt. Hallgassuk csak meg, miképpen énekel erről Babits Mihály.
1: Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe, napkeletnek árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indájott fölfutva egy kiszáradt, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alól leshetett Ninivére, fájt lában a nagy fények fontaködnek, s örül-e Jónás mód felett a töknek.
0: Testvéreim, a bibliai jelentés szerint az ítélet végrehajtása elmaradt. Bekövetkezett az, amitől Jónás, a próféta félt. Az ő önzése félt ettől. Sikere volt a szavának. Célba ért az üzenet. S jaj, Jónás éppen ezért volt bánatos. Éppen ezért tudott megharagudni. Micsoda ellentétes állapot. Ez a jónási jellemnek a nagy ellentmondása. Ami akaratban, vágyban, cselekedetben nem tudunk azonosulni Istennel, testvéreim, mi is így járunk. Önzésünk miatt kell megszégyenülnünk. Jónás története a tékozló fiúnak ősrégi ószövetségi története. Ennek párhuzama. Jónás az a jó fiú, az otthon maradt jó fiú, aki nem tud örülni együtt az atyával, hogy megtért az ő testvére. Jónás nem tudott együtt örülni Istennel, hogy a Ninive beliek megtértek Istenhez, és nem vesztek el. Az otthon maradt fiúnak sem volt bűne, hiszen azt mondta, hogy semmiben át nem hágta az atya parancsát, szavát. És mégis a nagy bűne az volt, hogy nem tudott együtt örülni az atyával. Mit mond éppen ezért az édesatya? Fiam, neked örülnöd kellett volna hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. De ő nem tudott örülni. Jónás sem. És a mi nagy hibánk és bűnünk legtöbbször ugyanez. Mert nem tudunk együtt érezni a bűnössel, az Istentől eltávolodott emberrel, nem tudunk örülni annak sem, ha egy bűnös megtér és Istenhez fordul. Hányszor hangzik el keresztény emberek ajkán ez a rettentő, szinte Isten káromló szó, megállapítás. Mint hogy megtéri, inkább eredj a kocsmába. Micsoda rettenetes állapota ez a mindenkori ember ítéletnek. Mint hogy Istenhez térj, inkább zűjjél, inkább távozzál tőle. Testvéreim, az öröm hiánya önzésünknek, jónási lelkületünknek a jele. Ha mi nem tudunk örvendeni Isten kegyelmének, Isten szeretetének, ha nem tudsz örülni annak, amikor látod, hogy Isten a másik embert megáldja, hanem egyenesen bosszankodni tudsz rajta, ez nagyon veszélyes lelkiállapot. Gyerekeknél, ha ez fennáll, esetleg elmosolyodunk rajta, de vigyázzunk, mert felnőtteknek nem áll. Ismerek egy kedves családot, 5 gyerek volt a családban, és egy szép nyári napon az édesanya éppen a reggelihez készítette a gyerekeknek a farnivalót. Amikor az egyik gyerek beszalad, és látja, hogy az édesanya keni a szilva ízet a kenyér szeletre. Édesanyám, kié lesz ez a kenyér? Hát a Józsikáé, mondja az édesanya. Ó, neki olyan nagy! Na jó, akkor fiam, legyen a tiéd. Hogyne, nekem csak ilyen kicsi. Ez a mindenkori ember elferdült értékítélete. Istennek ugyanaz azt az áldását, ha másiknak adja, igen nagynak látom. Ha ugyanazt az áldást Isten nekem adja, zúgolódok, hogy nekem csak ilyen kicsit. Testvéreim, tanuljunk örülni azon, ha Isten másoknak kegyelmez. Ha Isten másokat is szeret. Tudjunk szívből örülni annak, ha van még ma is ember az Istentől eltávolodott világnak közepette, aki Istenhez fordul, és Istenhez tér, és az ő akarata szerint rendezi be életét. Mert a harag mindig ott jelenik meg, ahol a szívből kihal a szeretetnek az öröme. Kain szívében is úgy született meg a harag, hogy előbb kihalt a testvér szeretet tüze. Aztán helyét elfoglalta a gyilkos harag. Vannak, akik úgy akarnak a mennybe jutni ma is, hogy igyekeznek onnan másokat visszahúzni, visszatartani. Jónás is úgy látta, hogy az ő kiváltságos helyzete van veszélyeztetve Isten kegyelme által. Úgy érezte, és úgy látta, hogy Isten kegyelme az ő érdemeit és az ő jogait csorbítja, rövidíti meg. Ezért tudott így szólni.
1: Ó, Uram, nem volt-e az én gondolatom, mikor még szülőföldömen voltam? Imi azért akartam Társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánja a rosszat. Most azért vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem.
0: Jaj, de furcsa imádság! Jónás szemrehányást tesz Istennek az imában. Hogy miért cselekedte másokkal azt, amit tulajdonképpen vele is cselekedett? Miért volt kegyelmes mások iránt, pedig ő iránta is nagyon kegyelmes volt. Úgy látszik, hogy az isteni kegyelemből semmit sem tanult. Most is Társusba vágyik. Hát nem furcsa ez? Mert amitől félt, az teljesedett be. És itt igazolva látta saját önzését. A kegyelemtől félt, hogy Isten kegyelmezni fog Ninivének, és a kegyelem bekövetkezett. Na tessék! És ezért tudott megharagudni Istenre Jónás. Ezt az igazságtalanságot nem tudja elviselni. Hallgassátok meg! Hogyan kesereg ő?
1: Mikor ide kijövék, és azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? És én számról számra közlém pontosan. És most szégyenbe hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár, és hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad, hiszen tudhattam, kellett volna tudni, azért vágytam hajón Társisba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója, de már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem.
0: Ó, de rettenetes imádság ez! Mennyire a hitetlenségnek az imája. Mennyire úgy van ez, hogy semmit nem tanult Jónás a történtekből. Jónás Isten ellen az ő kegyelme, az ő hosszú tűrése, az ő végtelen hűsége, az ő irgalma és szeretete ellen lázad. Számon kéri Istenen azt, hogy ő az Isten. És nem úgy cselekszik, ahogy ő az ember Jónás elképzelte volna. Nem tudja elviselni azt, hogy Isten másokon is kegyelmezett. Ez kibírhatatlan Jónás számára. Ha Ninive nem pusztul el, figyeljétek el meg ezt az átok kimondást önmaga felett, akkor jobb, hogy ő maga pusztuljon el. Azt olvasom White Helen egyik idézetétől. Jónásnak elsőnek kellett volna lenni az örömújongók között, miután látta Isten csodálatos kegyelmét. Ehelyett azzal foglalkozott, hogy talán hamis prófétának tartják majd, mivel hírnevére igen féltékeny volt. Háttérbe szorult előtte a gonosz városból menekülő lelkek végtelenül nagyobb értéke. Ez volt fontos számára. Nehogy az emberek előtt hamis, hazug prófétának legyek címezve. Hogy nem következett be az, amiről én prófétáltam. Jaj! De gyarló emberi vonás. Jónás most már felismeri Isten igazi jellemét. Elmondja róla, hogy ő kegyelmes Isten, hogy ő irgalmas Isten, hogy ő bánkodik a gonosz felett, hogy ő elfordítja a rosszat jóra. De ezzel az Istennel Jónás nem ért egyet. Erre az Istenre Jónás azt mondja saját bevallása szerint, hogy méltán haragszik. Mivel a megmentő szeretet hiányzik belőle, nem tud azonosulni Isten igazi lényével, a szeretettel. Az a próféta, aki képtelen a szeretetre, aki nem tud beleilleszkedni Isten szeretet tervébe, az élettel kerül szembe. Egy másik történet szerint ezért fárad bele Illés is. Isten azonban nem hagyja annyiban a dolgot. Közbeszól. Kérdezz Jónástól, jól teszed te, hogy haragszol? Érdekes evangéliumi kérdés ez. Mint általában Istennek minden hozzánk intézett kérdése. És Istennek kérdései nem azért vannak, mert ő nem tudna valamit is felőlünk. Istennek kérdései azért vannak, hogy mi rádöbbenjünk emberi lényünk gyarlóságai. Jónást Isten ezzel a kérdéssel akarja gondolkozásra bírni, rászoktatni, hogy gondolkozzon. Hogy meggondolja, hogy erre az isteni kérdésre hogyan és mit válaszol. Kedves testvéreim, mi is ítéletes üzenettel elküldött emberek vagyunk. Mi is meg kell hirdessük tisztán és világosan az eljövendő ítéletet annak minden kilátásba helyezésével. De ezt ne tegyük szeretet nélkül. Az első szeretet hiánya abban nyilvánul meg, hogy a szeretet Jézus szavai szerint sokakban meghidegül. Nézzetek körül a világban, de nézzetek körül az egyházban, hogy a világban nincs szeretet, ezen ne csodálkozzunk. Abban sosem volt. De hogy az egyház tagokban nincs szeretet, hogy nem tudjuk elviselni egymást, hogy nem tudjuk szeretni őszintén egymást. Ez már a végidőknek a jele. Jézus mondotta, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Imádkozzunk azért, hogy ne bennem és ne benned hidegüljön meg ez a szeretet. A másokért érzett megmentő szeretet. A szeretet hiányának kifejező jele az volt Jónásnál, hogy kivonult a városból. Elmondta az üzenetét, hidegen, szigorúan, nyersen, aztán kiment a városból, leült egy közeli hegy tetején, és onnan figyelte, mikor következik be a 40. nap, hogy Ninivé elpusztuljon. Testvérem, a városon kívül fölépített Kaliba a hívő ember gőgjének és büszkeségének a szimbóluma. Azt mutatja, hogy a világon kívüli szent emigrációban, számüzetésben milyen önző tud lenni a mai keresztény ember, a mai hívő ember. Nem törődik embertestvérével, nem törődik fele barátjának problémáival. Kimegy a városon kívül, és onnan kívánja szemlélni a város pusztulását. White Helene azt írja, Jónás városon kívüli kalibája azért épült, mert ismét engedett bírálgató és kételkedő hajlamának, s a csüggedés ismét erőt vett rajta. Nem gondolt többé embertársai érdekére. Úgy érezte, hogy inkább a halált válassza, sem hogy lássa a megkímélt várost. Jaj, milyen rettenetes megállapítás! Vajon azonban nem ez a lelkület uralma bennünket is? Amikor mi is kimenekülünk a városon kívül, embert ne lássak, mondjuk sokszor. Ne lássam ezt vagy azt az embert. Ilyenkor nem vonulok ki én is Ninivéből. Nem bűnös kárörömmel várom, hogyan fog megsemmisülni Ninivé. Jónás kárörömmel várta a város pusztulását. Mi is sokszor ilyen Jónások vagyunk. A kegyelmet próbáljuk kisajátítani, míg az ítélet üzenetét elpuffogtatjuk mások felé. Nekünk a szeretet, a kegyelem, a megbocsátás, másoknak az ítélet, a végpusztulás. Micsoda jónási lelkület, micsoda kaini lelkület. De az Úr Jónás számára rendelt még egy leckét. Egy ricinus bokrot növelt az Úr néhány óra alatt. Egy tök levelet. S ennek a levélnek az árnyékában védelmet talált Jónás. De Isten megint utolérte. Megint megszólította a menekülő prófétát. Mivel? Most nem szóval, hanem tettel. Küldött egy férget, az megrágta a növény gyökerét, és elszáradt. Amikor kisütött a tikkasztó nap, tikkasztó keleti szelet rendelt az Isten, és Jónás a mai nyelven szólva napszúrást kapott. Ájúldozott. A halált kívánta magának. És így szólt Istenének.
1: De már az én lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek.
0: Ha ezt a helyzetet átgondoljuk, ismét meglepődünk azon, hogy Ninivé a bűnös város, a természetvilága, a ricinus bokor, a féreg, sőt még a perzselő keleti szél is engedelmeskedik Istennek, csak a próféta, az ember, Jónás nem akar engedelmeskedni, inkább a halált kíván. De Isten újra szólítja, újra kérdezi. Ugye nincs igazad, amikor haragszol a ricinus bokor miatt? Egyszer már megértette Jónás saját kárán, hogy Isten uralma világméretű, és parancsa elől, küldetés elől nem lehet elmenekülni. Akkor a tengerviharában találkozott Jónás Istennel, most pedig Jónásnak meg kellett tanulnia, hogy a városból nem lehet önző bosszú vágyjal elmenekülni. Isten kezében egy növény, egy kis féreg eszköz lehet, hogy a prófétát megleckésztesse. Vajon ezek után kitart Jónás a maga igaza mellett? Isten ügye, mi bennünk ma is úgy halad előre, hogy lépésről lépésre fel kell adjuk a saját igazunkat. Aki nem tudja feladni a saját maga igazát, aki tűzzel, vassal harcol a maga igazának megvalósulásáért, az még mindig nem tanult semmit Isten igéjéből. Testvéreim, ez nem megy viszont magától. Ezt a tanulást kicsiny, apró dolgokban, apró lépésekben kell elkezdeni. Lehet, hogy nehéz nagy, cégéres bűnökről bűnvallomást tartani. Testvérem, el kell kezdjük az apró, úgymond jelentéktelen bűnökkel, és Isten szent lelke el fog vezetni és erőt fog adni nagy bűneink beismerésére is. Az egyik községben történt, hogy a rendőrőrs parancsnokságán az ajtón kopogtatott valaki. Belépett, egy öreg falusi bácsi volt, leveszi kucsmáját, a vállán egy szakadozott tarisznya, és tördeli a kezét, amire az őrmester megkérdezi, hogy bátyám, hát mivel segíthetek, miért jött? Hát tudja, őrmester úr, azért jöttem, hogy jelentsem fel magamat. Na hát, mit tett? És akkor leveszi a tarisznyát, és a tarisznyából kivesz egy 2-3 méteres szakadozott rongyos kötelet. Őrmester úr, ezt a spárgát, ezt a kötelet loptam el a szomszéd. Nézi az őrmester a kötelet, nézi az öreget, és gondolja, nem baj, jó, hogy felébredt a lelki ismerete. Megleckéztetem, és elbocsátom. Adja csak ide a kötelet. Kezébe veszi az őrmester, megnézi, aztán ledobja egy csarokra, összeüti a tenyerét, és azt mondja, na, bátyám, jól tette, hogy eljött. Nézze meg, ott van a kötél. Jegyzőkönyvet nem írok, de többet ne lopja el a szomszédnak a kötelét. Most szabad. Az öreg ment is volna? Nem is. Hát mehet, szabad. Elment. Kicsi idő múlva kopogtatnak az ajtón. Belép az öreg. Hát mondtam, hogy szabad. Igen, őrmester úr. Előbb féltem, de amikor láttam, hogy az őrmester úr olyan kegyelmes hozzám, most visszajöttem, hogy mondjam el, hogy a kötél végén egy kecske is volt. Testvéreim, el kell kezdjük a bűnvallomást. Kezdjük el a szakadozott kötéllel, de ne hallgassuk el azt, ami a kötél végén van. Mert mi sokszor olyan sokat tudunk beszélni a rongyos kötérről, de mélyen tudunk hallgatni arról, hogy mi van a kötél végén. Jónást elvakította a saját énje és a saját prófétai méltósága. Elvakította az őt ért méltatlanság. A saját maga igazától nem tudta látni Isten igazát. Nem értette Isten kérdését. Nem tudott beleilleszkedni Isten gondolkodásmódjába. A saját sérelmét nagyobbnak látta, mint Isten ügyét. Isten ezért újabb leckével kellett megpróbálja szolgálját. Aki Isten helyett, ő maga akart ítélkezni a város fele. Elvakultságában tovább perelt az Istennel. Hallgassátok, hogyan?
1: S felelt, kitörvén Jónásból a méreg. Méltán haragszom azért, itt csak élek.
0: Jónás történetében, kedves keresztény testvéreim, ez a legmegdöbbentőbb mondat. Ez a legmegdöbbentőbb mondat. el tudja mondani Isten előtt, és Isten szemére tudja vetni, hogy méltán haragszik azért, mert Isten megbocsát. Ó, ez az eset tipikus példája az önző ember visszájára fordult értékrendszerének. Nem érti Isten irgalmát, kegyelmét, megbocsátását, ha másról van szó. Isten végül leplezetlenül, keményen kérdezi meg a prófétát. Te szánod a ricinusbokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel lett, és egy éjjel elpusztult, én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12 000 ember van, akik még nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és ott a sok állam is. Ez a könyvnek a vége. Jónás válaszát, Jónás mentegetőzését, Jónás meghódolását, vagy Jónás megfutamodását a Szentírás nem jegyzik el. A kérdés így nyíltan kerül 2500 esztendő után, és a mi szívünket célozza meg. Mi tőlünk vár a Jónás könyvében a könyv végén megfogalmazott feleletre, választ, kérdésre választ az Isten. Kedves testvéreim, a világnak ma nem a városon kívül kunyhót építő keresztényekre van szüksége, hanem olyan emberekre, akik Isten akarata és szeretete szerint tudják szánni a várost. Akik együttérző szeretettel készek valamit tenni fele barátaikért, a városért, mint ahogy tette ezt Ábrahám. Testvéreim, több szánakozó szeretetre van szükség. Jobban meg kell, hogy nyíljon szívünk a méltatlanok felé. Mert mi is sokszor járunk a Jónás útján. Küldetésünk elől menekülünk. Sokszor Istennek vihart kell támasztania azért, hogy felébresszen bennünket. Valamikor idegenekkel felrázanak, mint Jónást a hajóban, hogy imádkozhassunk. Mi is sokszor csak

0: És mondta akkor az Isten, te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyet kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán hevertél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázak folytán épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képeskönyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg vele a sivatagnak annyi vad szele, melyben lakott sok százszer ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, és mit rakott bal kezével. Bízd azt rám, majd szétválasztom én. A szó a tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint e töknek magvaiból új indát cseperednek, s 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban.
1: Kedves keresztény testvérei! Nem a mi dolgunk tehát elítélni Ninivét. De ne is bosszankodjunk azon, ha Isten irgalmazik és megbocsát Ninivének. Tanuljuk meg ebből a sorozatból, hogy nekünk szeretnünk kell embertársainkat. Szeretnünk kell még a bűnös Ninivét is. A ninivelyeket szeretni, őket szánni, és érettük tenni kell valamit, ez a keresztény ember mai feladata. Ezért, gyertek testvéreim, bontsuk le a Ninivén kívül épített kalibánkat, és költözzünk be a városba. Ne meneküljünk, ha Isten ami testvéreink közé küld bennünket. Mert ennek a városnak, ennek a községnek, ennek a falunak szüksége van ránk, mint sóra, mint világító fáklyákra. Ezért küldött Isten mondván, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. És ha elindulunk, útra valóul vigyük magunkkal erről a televíziós sorozatról azt a sok-sok igazságtalan szeretetet, amellyel eddig az Isten mint menekülő prófétákat, bennünket is szeretett. Vigyük magunkkal ezt az igazságtalan szeretetet, amellyel Isten téged és engem, Ninivét és minket szeretett, szeret és mind örökké szeretni fog.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

80. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és Isten hozottal köszöntök mindenkit a Lépésről Lépésre című műsorunkon. Vendégem Filip Lukács István, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezet lelkipásztora. Isten hozott, István.
2: Köszönöm szépen.
1: Mai beszélgetésünk a múltkori beszélgetésünk folytatása, és alapja a János evangéliumának 7. fejezetében történő leírás. Jézus fent van Jeruzsálemben a lombsátor, vagy sátoros ünnepen. Hogyan került Jézus oda, mikor került oda, zajlott-e már az ünnep? Röviden beszélgettünk erről, hadd ismételjük át egy picit bevezetőül a körülményeket, amelyekben történnek a mai események.
2: Meglepetésekkel teli történet, ugyanis Jézus nem akar indulni a barátaival, testvéreivel együtt az ünnepre, az ünnep elejétől, úgy, ahogy lenni szokott, ugyanis az ünnep előtt a zarándoklatnak is megvolt a maga a fontossága, mint egy előkészítője volt, ráhangolója az ünnepre, most Jézus erre nem vállalkozott a testvéreivel jönni. Nem csak ez lepte meg őket, hanem majd az is, amikor Jézus az ünnep közepén megjelent Jeruzsálemben az ünnepen, tehát egyedül jött fel, és meglepetésszerűen előállt a templomba tanítani, amikor senki se várta, az Isten órája mindig másképpen jár, nem úgy, ahogy az ember elvárná, hanem valami mennyei bölcsesség szerint, és Jézus pontosan rá tudott erre hangolódni, és nem jött el még az ő órája, ezt találjuk sokszor János evangéliumában, mikor emberek késztetik, hogy tegyen bizonyos dolgokat, akár az első csodája előtt is ezt mondja a kánai mennyegzőn, amikor a vizet borrá változtatja. Itt ez alkalommal is Jézus várta az ő óráját, hogy eljöjjön, és akkor menjen fel az ünnepre. Milyen jó volna, hogyha mi is ma rádöbbennénk éppen ebben az órában arra, hogy minek jött el az órája.
1: Mielőtt Jézus felment volna az ünnepre, már előre jelezte a testvéreinek azt, hogy őt gyűlöli a világ. Minek alapján gyűlölték Jézust az emberek, a vallásos vezetők? Mi rosszat tett olyant, hogy kiérdemelje az ő gyűlöletüket?
2: Igen, ahogy a kérdésed első részét fogalmaztad, bennem is épp ez a szó fogalmazódott meg, hogy Jézus valóban kiérdemelte a gyűlöletet. Nos, nem olyan értelemben, ahogy az emberek általában ma kiérdemlik ezt, hanem arra gondolunk, hogy ellensége mindenkinek lehet, viszont az irigyeket ki kell érdemelni, akkor ez Jézus esetében mindenképpen nagyon is igaz, hiszen azt a lelki tisztaságot irigyelték, amely Jézusban volt, és azt a hatalmat, amelyet Jézus az atyától ennek következtében kapott. És tulajdonképpen az történik, ami a bűneset kezdetétől már, ahogy Kain megölte az ő testvérét Ábelt, és az írás írja azt, hogy azért ölte meg, mert az Ábel tettei igazak voltak, holott a Kain tettei gonoszak voltak. Tehát az első háború a világon egy vallásháború volt, egy vallásos üldözés, és minden ilyen ószövetségi vallásos üldözés, vagy akár egyház történelmi előremutatott Jézus üldözésére, vagy pedig visszamutat a Jézus üldözésére. És ma is ugyanezt mondja Jézus, hogy mindazok, akik kegyesen akarnak élni, ebben a világban üldöztetni fognak az igazság miatt.
1: Ilyen körülmények között megéri az igazságot választani? Tehát nem könnyebb elvegyülni a nép között, úgy élni, hogy a többiek, nem vállalni fel semmilyen üldözést, hanem egyszerűen sodródni az árral, nem egy könnyebb élet volna ez. És aztán az ember tesz, amit lehet, segít, akin lehet, megpróbál meghúzódni, ne látszódjék az ő kegyes élete. Nem volna könnyebb egy ilyen élet?
2: De mindenképpen könnyebb. Éppen ezért választják legtöbben a keresztények köréből is. Itt inkább a belső meghasonlásra tenném a hangsúlyt, hogyha az embernek a lelkiismerete egy bizonyos irányba indítja előt, és tudja, hogy valamit meg kellene tegyen, és mégis választja könnyebbik utat, tulajdonképpen a fejlődésnek a lehetőségét vágja le az ember, a szárnyait vágja le, ha nem a magasztosabb utat választja, hanem a könnyebbik utat az életében.
1: Jézus ott van az ünnepen, vállalja a gyűlöletet, vállalja, hogy rosszabb bánásmódból részesül. Felmegy Jeruzsálembe az ünnepre, az ünnep már zajlik, és Jézus tanítja a népet. Ezt olvassuk a János evangélium a 7. fejezet 14. versében, hogy az ünnep közepén felment Jézus a templomba, és tanít vala. És csodálkozának a zsidók, mondván, mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta. Mi volt a kérdés háta mögött, vagy mi volt az üzenet ebben a kérdésben? Hol tanulta Jézus az írásokat? És miért csodálkoztak azon, hogy Jézus tanítja a népet?
2: Hát igazából nyilván elsősorban a szemrehányás volt bennük, hogy hát nem tanulta. És mint olyan, aki nem tanulta, nem taníthat. És nem rendelkezhet azzal az igénnyel sem, hogy ő tanítson. Nos, nyilván Jézus nem tanulta az írásokat úgy, ahogyan ők tanulták. Az iskolákban, a rabbinikus iskolákban Jézus nem járt. Neki nem volt úgy egy tanítója, akitől tanulta volna, mint például Pál apostolnak, ahogy volt Gamáliel, a nagy mester, a nagy tanító. És ezért kétségbe vonták Jézusnak a jogát, a tanítói jogát. Viszont ugyanakkor elismerik, hiszen kimondják azt, hogy tudja valahonnan az írásokat. Mégis tudja. És ebben a megállapításban meg benne van az, hogy tehetetlenek-e kérdést megválaszolni. Tehát elismerik, hogy tudja, azt is tudják, hogy nem abból a forrásból merítette, ahogyan ők, és ez valahol egy csapdává válik önmaguk számára. És Jézus nyilván, hogy tudta az írásokat, ha önmagából tudta volna, az ő istenségéből fakadóan, akkor még nagyobb bizonyíték lett volna rájuk nézve, hogy Jézus Krisztus az Istennek fia. Habár az írásokat azt látjuk, hogy Jézus tanulásból merítette. A zsidókhoz írott levél 5. fejezetében találkozunk azzal, hogy Jézus megtanulta az engedelmességet, ám bár fiú megtanulta az engedelmességet. Nyilván itt egy gyakorlati, egy tapasztalati tanulásról is szó van. Másrészt a Lukács evangélium a 2. fejezetének 40., 50., 51., 52. versében azt találjuk, hogy Jézus növekedett testének állapotában, lelkében, gondolatában, tehát ő is úgy tanulta, ahogyan mindenki megtanulhatná az írásokat, és természetesen, hogy az atya volt naponta a tanító mestere, tehát az atyától vette mindazt, amit tudott, és valószínű, hogy az anyjától is tanulta végig gyermekkorában.
1: Felébredt a kíváncsiságom arra, hogy vajon mit is tanított Jézus azon az ünnepen ott Jeruzsálemben, és a Biblia beszél róla egy keveset, nem ír le minden tanítást, ami akkor elhangzott. A János evangélium a 7. fejezet 37. 38. versében Jézus tanításának egy részletével találkozunk, ahol azt olvassuk, ha valaki szomjuhozik, jöjjön én hozzám és igyék, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Mi volt ennek a tanításnak az üzenete? Mit kellett megértsenek a hallgatói Jézusnak?
2: Hadd egy néhány szót ejtsek a tanítás hátteréről. Miért épp ezt mondja Jézus? Ugye a sátoros ünnep az a zsidó népet arra emlékeztette, hogy sátorokban laktak 40 éven keresztül a pusztai vándorlás alatt, a kivonulástól 1446-tól Krisztus előtt, azt követő 40 éven keresztül, míg a sínai pusztában vándoroltak. És nem egyszer a nép víz nélkül maradt. Ha emlékszünk, volt, amikor Mózes megütötte a sziklát, és víz fakadt belőle, máskor meg kellett volna szólnia a sziklának, de újból megütötte, ami Mózes földi boldogulásának az elveszítését is jelentette, emiatt nem ment be a földi Kanánba. Tehát Izrael népe többször a pusztában vizet kapott, Isten vizet fakasztott nekik. Pál apostol majd később beszél is arról, hogy ez a kőszikla, ez maga Krisztus volt. Tehát ő ott volt velük, az Ószövetségben a pusztai vándorlás során, ő maga volt akkor is a víz. Mózes is összeköti az 5. könyvben a kősziklát, amelyből a víz fakadt Istennel. Tehát a kősziklából fakadt a víz, és utolsó beszédében Mózes elmondja a népnek, hogy Isten kőszikla, cselekedete igazságos. Tehát valami sejtelme kellett volna legyen az ószövetségi népnek is arról, hogy ez a szikla, amelyikből a víz fakad, ez maga Isten. Átvitt értelemben, most nem szószoros értelemben, hogy de átvitt értelemben igazából Isten az, aki adta ő nekik a vizet, Isten az a szikla, aki megüttetett majd, akinek az oldalából víz és vér folyt. És Jézus elmondja, hogy ő az életnek a vize, akkor tulajdonképpen ott van a zsidó népben ez a háttér. Másrészt egyes fejezések szerint a papok az ünnep egy bizonyos pontján egyik korsóból a pap vizet öntött ki egy csatornába, a másik korsóból bort öntött ki. A két csatorna egy adott helyen találkozott, a víz és a bor összefolytak, befolyt a Kidron patakába, és a Kidron patak a Jordánba vitte, a Jordán pedig a tengerbe vitte ezt a vizet és a bort, víz és bor vegyítékét. És ezzel jelképezni akarta azt is, ahogyan Isten szerette volna, hogy a nép egy áldást hozó víz legyen a világ számára, elindul valahonnan a csermely, ahogy irodalmunkban is van, hogy akarom, mert búsmerészség, akarom, mert világcsodája, valaki az értől indul el, és befut a Szent Nagy Óceánba. Tehát ezzel a képpel találkozunk Ezékiel könyvében, hogy egyre nagyobb az áldást hozó víz, előbb bokáig ér, aztán térdig, aztán derékig, és így tovább. És ez Izrael népét kellett volna jelképezze, akik áldásává válnak ennek a világnak. Nos, amikor a pap ezt a szolgálatot elvégezte, egyrészt emlékeztetett arra, hogy az Ószövetségben Isten adott vizet, másrészt meg azt, hogy ők maguk egy áldás kellene legyenek a világ számára, Jézus ekkor lép fel. Ekkor mondja azt az igét, amit te említettél, hogy én vagyok az életnek vize. Tehát mindezt magára vonatkoztatja. A több évszázados ünnepet, a több évszázados áldást, lelki felüdülést, testi áldásokat Jézus mind-mind önmagára vonatkoztatja, és azt mondja, hogy mindez én vagyok. Minden áldás én belőlem származik, én vagyok az élet vize. Ezt már elmondta egy alkalommal beszélgetésében egy személynek, most pedig a nép előtt mondja el, hogy nem csak egy embernek akarok az élet vize lenni, hanem mindenkinek, kivétel nélkül.
1: Jézus ekkor magára vonatkoztatta a bibliai történelmet és az isteni cselekvést. Hogyan lehet alkalmazni Jézusnak eme tanítását napjainkra? Mit jelent ma az a tény, hogy Jézus az élet víze, vagy mit jelent az, hogy aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Hogyan ihat valaki ebből a vízből, és hogyan válhat ő maga forrásá?
2: Hitáltal vesszük Jézust, személyét, tanításait. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát hallom az igét, ahogy Jézus mondja, hogy én vagyok az életnek vize. Ez felébreszti a vágyat én bennem. Mert hogy amúgy is szomjúhozom, érzem azt, hogy az életemből valami hiányzik. Szomjúhozom a szentség után, a jóság után, a lelki béke után, a szeretet után. Most mindez Jézusban van. Amikor erről értesülök, és hitáltal elfogadom, akkor iszok a forrásból. De nem úgy iszok, hogy csupán az áldásokat fogadom el, hanem úgy, hogy maga a forrás válik tulajdonommá. És így kap választ a kérdésed második része, hogy hogyan lesz valakinek a belseje élő vizek forrásaivá. Tehát Jézustól nem csak az áldást vehetjük át hitáltal, az áldásait, az ajándékait, hanem őt magát is. Amikor őt magát befogadtuk szívünkben, akkor ő bennünk él, és egyrészt minket eláraszt az ő áldásaival, másrészt pedig e végső soron áldássá válunk úgy, ahogy tervezte Isten a zsidó nép számára is, amit az imént említettem. Krisztus bennünk. Tehát egyrészt az áldásai miénk, másrészt pedig ő önmagát adja nekünk, hogy ő legyen bennünk, és ezáltal válik az életünk egy állandó forrássá.
1: Milyen nagyszerű tanításokat mondott Jézus az embereknek, és mennyi lehetőséget nyújtott feléjük, hogy megváltozzon az életük. Mégis azt látjuk, hogy nagyon sokan leselkedtek Jézus után, keresték az övesztét, sőt, ezen az ünnepen is azt látjuk, hogy egész idő alatt, míg Jeruzsálemben tartózkodott Jézus, kémek lesték, és minden nap új terveket szőttek arra, hogy elhallgattassák, figyelték a papok, a vének, keresték, hogyan ejthetik őt csapdába. Már azt is tervezték, hogy leállítják őt erőszakkal is, ha szükséges, de nem csak ezt akarták, hanem látni, hogy meg akarták szégyeníteni Jézust, ezt a galileai tanítót a nép előtt. Egy általános ellenségeskedés, amit említetted, Jézus valamilyen formában kiérdemelte az ő tisztaságával, az ő jellemével. Egy adott pillanatban Jézus tanítása közben ugye megkérdőjelezik a jogot, aminek alapján tanít, a tekintélyt, amit hiányolnak Jézustól. Hogyha egy picit még ezzel a kérdéssel foglalkozunk, akkor szeretném megkérdezni, hogy honnan lehetett a Jézus korában szert tenni tanítói tekintélyre, és Jézus milyen tekintéllyel tanított? Használta az akkori kornak a tekintélyét, tanítói tekintélyét, vagy máshonnan származott Jézus tanítói tekintélye, hatalma?
2: Hát, mint említettük, megvoltak a nagy tanítók Jézus korában. Az egyik legnagyobb tanító Gamáliel volt, aztán Arimátiai József, és más nagy tanítók, akiknek igazán tekintélyük volt, és az emberek ezekre néztek. Arról feledkeztek meg, hogy honnan nyerték ezek a nagy tanítók is a tekintélyüket. Tehát jó lehet, Gamálielnek is például volt tanítója, és a tanítójának is volt tanítója. De végső soron mind a nagy tanítóhoz, Istenhez vezethetőek vissza, amennyiben a tanításuk jó volt. És Jézus nem vetti meg a tekintélyt, nem önmagától származtatja az ő tanítását, hanem igazából azt mondja, hogy abból a forrásból merítette ő is a tanítást, amelyből ezek a nagy tanítók annyi különbséggel, hogy ő egyenesen az atyától merítette. Tehát nem ment át több szájon, több kezen az információ, több generáción, hanem ő visszatért a forráshoz, a forrásból merített.
1: Köszönöm szépen, egy zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Ugye a Jézus idejében, mint napjainkban sok tanító van, vagy sok tanító volt. Vannak igaz tanítók is, vannak hamis tanítók is, és Jézus is beszél hamis tanításról, hamisságról, ami lehet egy tanítóban. Hogyan lehet felismerni, hogy ki a hamis tanító? Hogyan lehet megkülönböztetni az igaz tanítót a hamis tanítótól? Mit tanít erről Jézus?
1: Egyrészt érdekes a 7. fejezet 16. versében, János evangélium 7. fejezet 16. versében, hogy Jézus elmondja azt, hogy a tudomány nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Most figyeljük fel, hogy mekkora különbség van mondjuk a mai emberek, a mai világi tanítók és a proféták között. Tehát a mai világi tanító mindenki azzal dicsekszik, hogy az információ az övé. Hogy nem plagizált, nem máshonnan merített eredeti gondolatai vannak, és ez teszi tekintélyé, hogy tényleg eredeti tud-e hozni. Ezzel szemben a proféták tekintélyét éppen az adta, hogy arra hivatkoztak, hogy nem tőlük van, hanem Istentől vették a tanítást. Ezen belül viszont úgy a hamis proféták, mint az igaz proféták erre hivatkoztak. Tehát ha végigolvassuk az ószövetségi profétai könyveket, majd mindegyik úgy kezdődik, hogy és szólt az Úr ehhez meg ahhoz a profétához. De a hamis proféták is ezzel az igénnyel léptek fel, hogy szólott az Isten hozzájuk. Most Jézus is azt mondja, hogy nem az övé a tudomány, hanem azé, aki őt elküldte. Ezzel Jézus bevezet a prófétai területre. Tehát ő nem csak egy tanító, hanem egy próféta, vagy még helyesebben mondva, nem egy erkölcsi tanító, aki önmagától tanít, hanem egy olyan próféta, aki igényt tart arra, hogy Istentől veszi a tanítást. És azon belül hogyan következtethető ki, hogy Jézus igaz tanító vagy hamis? Erre is válaszol, vagy ki az igaz és ki a hamis tanító. Azt mondja, hogy a 18. versben, hogy figyeljük meg, hogy kinek a dicsőségét keresi a tanító. Amennyiben egy tanító, egy proféta saját dicsőségét keresi, nem Istentől van. Amennyiben másrészt egy proféta az Isten dicsőségét keresi, annyiban Istentől van. Tehát kinek a megdicsőítését keresi? Csak két vallás létezik a Földön. Az egyik, amely embereket dicsőít meg, teremtményeket, a másik pedig, amely a Teremtő Isten dicsőíti meg. És Jézus erre utal vissza, és azt mondja, hogy figyeljétek meg, hogy én nem keresem a dicsőségemet. Ez az egyik bizonyíték annak, hogy nem magamtól vagyok. Isten sem a saját felmagasztalását, boldogulását kereste, odaadta életét az emberért, egyszülött fiát az ember megváltásáért. Az Isten világában ezt látjuk, ezt kell újból és újból megértenünk, hogy minden másokért él, és az önző szíven kívül az egész teremtettségben még mindig látható ez, hogy nem az önmaga dicsőítését keresi, hanem a szolgálatának a betöltését minden a maga helyén, még akkor is, hogyha a világunkban fellelhető mindenhol a bűnnek a nyoma. Az emberi szív viszont önmagát akarja megdicsőíteni, és Jézus azt mondja, hogy ennek alapján lehet látni és tudni, hogy valaki milyen tanító. Krisztus dicsőíti, Isten dicsőíti, vagy pedig önmagát dicsőíti meg. Másrészt Jézus a 17. versben egy olyan másik kritériumról beszél, vagy egy olyan másik mutatóról beszél, amely már a hallgatókban van. Tehát ugye, hadd összegezzük, minden proféta azt mondja, hogy ő Istentől van. Jézus egyrészt beszél egy jelről, amely megkülönbözteti az igaz és hamis profétát, és azt mondja, hogy az igaz proféta Isten dicsőíti a hamis proféta önmagát. És másrészt viszont a kérdés eldöntésében, hogy akkor most ki kit dicsőít a valóságban, a hallgatóit hívja meg, hogy legyenek segítségére. És azt mondja, hogy ti döntitek el ezt. Mert aki akarja cselekedni az Isten akaratát, az felismerheti a tudományról, hogy Istentől van-e vagy nem. Aki nem akarja cselekedni az Isten akaratát, az nem fogja megtudni azt, hogy ez most honnan származik. Tehát a hallgató hozzáállása is döntő ebben a kérdésben. Tehát ha egy hallgató nyitott szívű, tényleg az igazságot akarja tudni, tényleg arra vágyik, hogy független attól, hogy az mibe kerül, de az az igazság legyen, ha ez a nyitottság ott van egy emberben, akkor megismerheti a tudományt, hogy honnan származik. Ha ez nincs, ha eleve azt mondja az ember, hogy már pedig bizonyos dolgokat én amúgy sem vállalnék fel az igazság megértésében, vagy annak követésében, akkor nem ismerheti meg. Az igazság és annak megismerése nem annyira egy értelmi kérdés, mint egy szívbéli kérdés. Ha szívemben nyitott vagyok az igazság iránt, akkor értelmemmel is meg tudom érteni. Ha szívemben nem vállalom annak a követését, akkor értelemmel se lehet felfogni. Ha valaki akarja cselekedni az Isten akaratát, csak az értheti meg világosan.
0: Ennek alapján már kezd érthetővé lenni, hogy Jézust miért nem ismerik fel, mint igaz tanítót, aki az Isten dicsőségét keresi. Ott voltak az ő rossz akarói, akiknek gonosz szándékát Jézus egy pillanatra szembesíti önmagukkal, és elmondja, hogy meg akarják ölni. Ha Jézust mindenképp meg akarták ölni, akkor miért nem fogták meg ott, amikor a kezükben volt? Fényes nappal rendelkeztek kellő katonai erővel, hogy Jézust megfogják. Miért nem tették ezt ott nyíltan, amikor közöttük volt?
1: Mert hogy az önzés és a hazugság az elválaszthatatlanul összetartoznak. Tehát ezek az emberek önzőek voltak. Jézust el akarták tenni lábalól. Másrészt a saját felmagasztalásukat keresték. Viszont ezt nyilván vallani, ezt nyilván kivitelezni az emberek előtt, azok előtt, akik megértették, hogy Jézus Istentől van, ezt viszont nem vállalták fel. Tehát az önzés az nem vállalja fel nyíltan azt, hogy ő önző. Itt, hogyha felvállalták volna azt, hogy egyszerűen zavarja őket, hogy Jézus milyen, és az semmi ellenérvük nem volt irányába, viszont csak, hogy irigységből el akarták tenni lábalól, akkor az emberek előtt ez nyilvánvaló lett volna, ezt viszont nem vállalták fel. Tehát figyeljük meg, hogy bárhol vagyunk az életben, ahol valaki nagyra tör, nem vállalja fel azt, hogy ő önző célból teszi ezt. Már a mennyben, amikor Lucifer fellázadt Isten ellen, akkor is ki kellett találnia valami hazugságot. És farka után mondta az ég csillagainak a harmad részét. Ez a farok szó, ez két értelmű, ugyanis egyszerre jelent farkot, és ugyanakkor mesét is. Az angol nyelvben is így van ez, akár csak a héberben. És az, hogy farkával vonta maga után az angyalok egy harmad részét, az azt fejezi ki, hogy hazugságával, meséivel vonta maga után. Mert az önző embernek mindig szüksége van egy mesére. Az igaz embernek elég az igaz történet.
0: Miután a sokasság tagadja, és sőt azt mondja Jézusnak, hogy ördög van benne, ki akar téged megölni, Jézus visszautal egy cselekvésére, amit közöttük tett. Mit tett Jézus Jeruzsálemben, ami felkeltette a vallásos vezetők gyűlöletét?
1: Érdekes, hogy Jézus onnan folytatja tovább a jeruzsálemi történetet. Legalábbis János így írja meg az evangéliumot, ahol abba hagyta egy korábbi ünnepen. Jézus ugyanis Galileában élt, az ünnepekre járt fel Jeruzsálembe. Legutóbb, amikor fent volt Betesdában, a Jókapunál, meggyógyított egy 38 éve betegségében lévő embert, és szombaton gyógyította meg, és amiatt, hogy ő szombaton gyógyított egy embert, megépített, az ő szavával, ezért őt meg akarták ölni, hogy szombatot rontott. Tehát ez volt az ok, amiért meg akarták őt ölni, erre utal vissza Jézus, hogy semmi nem változott meg bennetek azóta, hogy itt voltam az ünnepen, sőt, most is ugyanaz a szándék él szívetekben, meg akartok engem ölni, mondja. Ha belegondolunk abba, hogy a szombat rontással vádolták ekkor meg Jézust, akkor erre válaszol a 7. fejezet 22. versében, hadd olvassam, azért Mózes adta nétek a körülmetélkedést, és szombaton körülmetélitek az embert. Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon, én rám haragusztok-e, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton? Jézus azt mondja, hogy ugyanezt teszitek ti is szombaton, amit én tettem. Természetesen a szó egy szűkebb, egy szegényebb értelmében, hiszen körülmetélitek az embert szombaton. Ugye egyértelmű parancs volt arra, hogy minden fiúgyermeket 8. napon körül kellett metélni, és ha szombatra esett ez a 8. nap a születésétől, akkor körülmetélték a gyermeket. És ezt nyilván azért tették, hogy Isten népéhez tartozó legyen, a szent nemzethez tartozó legyen. És Jézus azt mondja, hogy ha ez a körülmetélkedés megtehető, nem halasztható szombatról egy következő napra, hét első napjára például, akkor miért gyűlöltök engem amiatt, hogy egy embert teljesen meggyógyítottam? Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Tehát nem gondoltok bele, hogy igazából mi az Istennek szándéka. Hogy Isten azt akarja, hogy az embert megváltsa. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Minden törvénynek ez a végső szándéka, hogy az embert megkeresse, megtartsa. A szombat az emberért van, az egész parancs az emberért van, az ember megtartásáért adatott. És hogyha ettől elvonatkoztatjátok a parancsolatot, és ti nem megtartani akartok valakit, hanem elveszíteni, megölni éppen az Istennek fiát, akkor semmit nem értetek meg a törvényből. Tehát a törvényhez való viszonyulást meghatározza ez az alapállás, ez az alapszándék, hogy mit akarsz azzal az emberrel, akinek életébe alkalmazni akarod a törvényt. Meg akarod menteni, vagy el akarod veszíteni. És ha menteni akarod, akkor a törvény szolgálatodra áll, hogy megmentsed. A szombat is azért van, hogy az embert megmentse. Ha pedig el akarod veszíteni, akkor nem lehet a törvényt helyesen tiszteletben tartani. Milyen szándékod van? A szándék a meghatározó.
0: Úgy tűnik, hogy Jézus ellenségeinek nem volt válaszuk Jézus kérdésére, a Jézus érveire, és abba hagyták a vitatkozást. Viszont az evangélium leírásában az látható, hogy az akkori emberek, az összegyűlt tömeg már tudta, hogy Jézust meg akarják ölni, és erről kezdtek el beszélgetni maguk között, hogy nem-e ez, akit meg akarnak ölni. És átterelődik a beszélgetés Jézusra, mint messiásra, és a messiásról szóló elvárásokra. A 26. versben olvassuk, talán bizony megismerték a főemberek, hogy bizony ez a Krisztus. De jól tudjuk, honnan való ez, mikor pedig eljö a Krisztus, senki sem tudja, honnan való. Egy érdekes elvárás volt a messiás felé, hogy nem tudják, honnan való. Valóban így volt ez? Milyen alapra épült ez az elvárás a messiás iránt?
1: Hát egyrészt az ószövetségi prófétják világossá teszik azt, hogy Jézus Krisztus, vagyis a messiás származása igenis követhető. Dávid székéből kell szülessen. Ezért is Máté evangéliumában úgy találjuk a Jézus nemzetségi táblázatát felvezetve, hogy Dávidig visszavezeti a fonalat, a nemzetségi táblázatot, az elődöket. Aztán azt is lehetett tudni, hogy honnan kell szülessen a messiás, hiszen amikor jönnek a bölcsek, napkeleti bölcsek Heródeshez, nagyon jól tudják az írások alapján, Mikás proféta könyve 5. fejezet 2. verse szerint, hogy Betlehemből kell szülessen a messiás, a zsidók királya. És sorolhatnánk a proféciákat. Dániel próféta nagyjából megjövendőlt a Mesiás megjelenésének az idejét, legalábbis a felkenetésének az idejét egészen pontosan, amibe is teljesedett Tiberius császár uralkodása 15. esztendejében, amit lejegyez Lukács evangélista, hogy Tiberius uralkodása 15. esztendejében keresztelkedett meg Jézus. Nem véletlen, hogy pontosan megadja a történelmi dátumot is. Ekkor teljesedett a Dániel könyve 9. fejezetéből, a 77-es prófétja, azaz 490 esztendő eltelt Jeruzsálem újjáépítése felől való szózattól, Krisztus előtt 457-től, egész Jézus kerességéig, Krisztus után 27-ig. Tehát lehetett tudni megjelenésének idejét, származását, születésének helyét, és mindezek ellenére, hogy a Biblia erről pontosan beszélt, a farizeusokban élt egy, az írástudókban egy olyan felvetés, hogy a Messiás megjelenik ugyan, tudjuk, hogy honnan jön, de egyszer eltűnik, aztán hirtelen újból megjelenik, és valahol a templomon fog megjelenni. Nem véletlen az, hogy az ördög Jézust megkísért, és akkor éppen a templom ormára viszi el. Tehát jó lehet, ennek nem volt semmi alapja, hogy el kell tűnjön a Messiás, aztán újból megjelenik, mégis ehhez ragaszkodtak. Olyan hamis információk voltak, hamis várakozások voltak a Messiással kapcsolatosan, amelyről semmi igei bizonyíték nem volt. Tehát erre nincs alap, hogy nem tudjuk, hogy honnan jön a Krisztus. A proféták pontosan azért adattak, hogy tudjuk, hogy honnan kell a Krisztusnak jönnie.
0: Tartsunk most egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Megtörténhet az, hogy valamilyen téves előítélet miatt nem hallgattunk meg valakit, aki komoly bibliai igazságokat mondana el, mint ahogyan Jézussal is történt, hogy megvolt ez az előképük, ez a téves képük a messiás eljöveteléről, és emiatt némelyek elutasították Jézust, mivel nem fért bele abba a képbe, amit ők előre alkottak róla.
1: Engedelmeddel nem csak, hogy megtörténhet, hanem biztosan, hogy megtörténik. Megtörténik, és éppen ezért kellene nekünk minden kijelentést az Isten igéje alapján ellenírni. Egyedül Isten csalhatatlan, mi pedig olyan mértékben válhatunk azzá, amilyen mértékben készek vagyunk az Isten igéjét teljesíteni, a szívünk tiszta, szándékaink azok, és figyelünk az Isten szavára. És akkor Jézus viszont azt ígéri, ebben az esetben viszont ad egy ígéretet, hogy aki engem követ, az nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Szóval ez nem csak egy lehetőség, hogy az ember azért meg is ismerheti a tiszta utat, hanem egy ígéret Isten részéről arra, hogy aki tényleg szándékában tiszta, és vágyik az Isten akaratát cselekedni, és követni Jézust, az nem járhat sötétségben, és az az ember esetében már nem történhet meg az, hogy félreértse az Istennek szavát.
0: Tehát, hogyha valaki az ő szándékában és az ő szívében tiszta és őszintén keresi Isten akaratát, hogyan tud eligazodni a sok tanítás között, ami a világban zajlik? Hiszen rengeteg jó információhoz lehet hozzáférni, nagyon könnyen az internet segítségével, nagyon könnyen az elektronikus bibliák segítségével, vagy az otthon levő könyvek segítségével. Viszont a sok információ között hogyan lehet helyesen eligazodni, hogy az őszintességünkben ne legyünk becsapva, ne legyünk megcsalva, és olyan tanítást fedezzünk fel, ami az Istentől jön.
1: Isten beszél hozzánk az ő igéje által. Nem csak az ő belső késztetése által, a lélek által, amely a lelkiismeretünkön keresztül megszólal, hogy akkor most légy őszintén önmagaddal. Most engedd, hogy a lélek hasson át. Ez nagyon fontos. Most akart követni az igazságot. Ez az a belső dolog, amiről az imént beszélgettünk. De emellett, vagy talán e fölött és mindenek fölött Isten az ő igényén keresztül szól hozzánk. Tehát, hogyha az ember belül becsületes és enged a hangnak, a belső késztetésnek, akkor az Isten vezeti, de ehhez társuljon az Isten igényének az állandó keresése, kutatása. A szívembe rejtem a te beszédedet, mondja az ige, hogy ne vétkezzem ellened. Viszont megvan írva, mondja Jézus a sátánnak a megkísértéskor. Tehát az írást, sőt a teljes írást kell az embernek szem előtt tartania. És ez a kettő nekünk a bizonyosságunk. Egyrészt a belső készség és akarat, másrészt pedig az Isten igéjének a figyelmes kutatása, állandóan lelkünkben, gondolatunkban legyen az Istennek igéje. Figyeljük az igét úgy, ahogy Jézus Krisztusban van, és ez az az út, amikről Jézus azt mondja, hogy ez én vagyok már, én vagyok az út.
0: Ha tovább olvassuk a bibliai leírást, akkor azt látjuk, hogy a 30. versben akarták Jézust megfogni, de senki sem vetette rá az ő kezét, mert nem jött még el az ő órája. Majd a 33. 34. versben Jézus arról beszél, hogy egy kevés ideig még velük van, idézem szavait,

0: itt, majd ahhoz megyek, aki elküldött engem, kerestek majd engem, és nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda. Miről beszél itt Jézus? Hova készült Jézus elmenni, és miről beszél, hogyan beszél egy olyan helyről, ahova nem tudnak utána menni, vele menni? Ugyanez a kérdés születik meg a 35. versben a zsidók között. Hova akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt?
1: Tehát Jézus elmondta azt, hogy ő elmegy, és keresni fogják majd őt. Ő elment az atyához, erről beszélt, vagy el fog menni az atyához, és keresik majd őt, és nem találják meg. És elsősorban erről szól az írás, második sorban van ennek egy átvitt értelme is, hogy az Isten fia egyszer visszavonul az emberek közül. Az Isten lelke egyszer erről a világról visszavonul. Isten azt mondja, hogy elmegyek, és keresni fogtok majd. Fokozatosan erről a világról az Istennek lelke visszavonul. Tehát minden alkalommal, amikor megszólít az Istennek igéje, akkor egy óriási kihívás elé vagyunk helyezve. Vagy befogadjuk az igét ma is. A teljes készséggel is azt mondjuk, hogy legyen nekünk a te beszéded szerint. Mit akarsz, hogy tegyek? Készséggel megnyílunk Krisztus előtt, az ő teljes igéje előtt. Isten minden parancsolatai előtt készségesek vagyunk, vagy elzárkózunk. Ha elzárkózunk Isten igéje elől, akkor Jézus azt mondja, hogy én elmegyek, és kerestek majd engem. És nem biztos, hogy megtaláltok. Isten igéje beszél egy olyan időről az Ámos próféta könyvében, amikor lesz egy éhség és egy szomjúság. És ez a szomjúság az Isten igéje után lesz. És az emberek tengertől tengerig szaladnak majd az ige után, és nem találják meg. Mert mindennek van egy ideje. Amikor megszólít Isten az ő igéjével, akkor kell nekünk az igére válaszolni. Megtörténhet, hogy utána a szomjúság meg lesz, de már nem lesz meg az élő víz. És Jézus erre figyelmeztet, hogy elmegyek egyszer. Az Isten lelke nem küzd mindig az emberért. Egyszer már megáll az ige. Az ember szívén nem fog kopogtatni majd. És akkor keresi az ember, és nem találja. De végül van egy olyan értelme is ennek az igének, úgy gondolom, hogy Jézus a tanítványoknak azt mondja, hogy elmegyek, és keresni fogtok engem. És ha teljes szívetekből kerestek, akkor megtaláltok. És ha így kerestek engem, akkor nem csak elmegyek, hanem visszajövök. És amikor visszatérek, akkor magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is én velem legyetek. Hát én azt tudom kívánni a kedves hallgatóknak, hogy a Jézus közelségét ma, amikor itt van, ragadjuk meg, és éljünk azzal a lehetőséggel, hogy ő itt van velünk, hogy ő ma megszólít bennünket. Még mielőtt elmenne Isten tőlünk, ragadjuk meg az ő igéjét, és akkor adja az ő ígéretét, hogy akkor veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
0: Még gondolatok ezek, és kívánom, hogy a kedves hallgatók nagyon komolyan megfontolják az elhangzott felhívást, meghívást arra, hogy Isten igéjét befogadják szívükbe, és így ők maguk is élővíznek forrásaivá váljanak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a kedves hallgatók figyelmét is. Mindenkinek további áldott napot kívánok a viszonthallásra.

Hatodik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hír.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőközönséget, a kedves hallgatóságot a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik ma az interneten keresztül követnek bennünket. Legutóbbi beszélgetésben dr. Nagy Norbert belgyógyász orvos volt a vendégem, és vele együtt a szokásokról beszélgettünk. Alapjául ehhez a beszélgetésekhez úgy indítottuk a gondolatmenetet, hogy bár tudjuk, hogy az életben mit kell változtassunk, mégis olyan nehezen történnek a változások a gyakorlatban. A mai adásunkban is arra keressük továbbra is a választ, hogy mi történik a testünkben és az agyunkban, amikor változtatni szeretnénk, illetve miért dolgozik sokszor ellenünk a saját idegrendszerünk. Míg a legutóbb nagyon sok információt hoztunk arról, hogy mi történik a háttérben, az agyunkban, amikor szokásokról beszélünk, ma arról is beszélgetni fogunk, hogy hogyan indulhatunk el ebben a folyamatban, hogyan változtathatunk nem kívánt szokásokon, hogyan alakíthatunk ki új szokásokat, mennyi időbe telik ez, és más egyéb érdekes dolgokról fogunk beszélgetni, úgyhogy szeretettel köszöntöm a vendégemet, dr. Nagy Norbert belgyógyász orvost. Örülök, hogy itt vagy a stúdióban ma, és hogy folytathatjuk ezt a nagyon fontos és érdekes témát.
1: Köszönöm szépen az újabb lehetőséget. Sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat.
0: Visszapördítve az időt és a beszélgetéseket, az előző részben megértettük azt, hogy hogyan működnek a szokások. Sok kulcs gondolatot megmagyaráztál. Elmagyaráztad azt is, hogy mit jelentenek a szokások, mi a definíciója a szokásoknak, ezt a szót kerestem. Azonban a kérdés a következő. Miért nem elég mindezt tudnunk ahhoz, hogy megtörténjen a változás az életünkben? Miért nem elég, hogy ezeknek az információknak a tudatában legyünk ahhoz, hogy változtathassunk?
1: Ahogy elhangzott, igen, az előző beszélgetésünkben igazából az alapokat tettük le ahhoz, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen hogyan is működnek a szokások. Ugye visszaemlékezhetünk arra, hogy többször is említettük azt, hogy a szokások nagyon komplex folyamatok, tehát nagyon komplex törvényszerűségek alapján működnek az elménkben. Ezekre az információkra építhetünk, annak érdekében, hogy megértsük jobban a szokás formálásnak a folyamatát. És a kérdésre válaszként ugye nem elegendő csupán az információnak a birtokában lenni. Fontos az, hogy ennek a folyamatnak megértsük az összefüggéseit. Azután pedig nagyon fontos, hogy felismerjük konkrétan azt, hogy ez hogyan működik a saját helyzetünkben. Ugyanakkor lényeges az is, hogy bele tudjuk helyezni magunkat, úgymond idézőjelbe, ebbe a rendszerbe. Ezek a szabályok, törvényszerűségek hogyan vonatkoznak rám, mint személyre, és az én szokásaimra. Ha ez megtörtént, akkor az információ birtokában vagyok, értem a dolgot valamilyen szinten, bele is tudom helyezni magam, akkor következhet igazából a gyakorlati lépés, hogy elkezdek tervezni, és gyakorlatilag meghatározom azt, hogy mit fogok tenni a változás érdekében. Tehát nem elég csak az információt tudni, hanem alkalmazni is kell tudni.
0: Azért ismételjünk el egy néhány kulcsfontosságú elemet az előző beszélgetésből. Mi az, amit újra kiemelnél, amire ma mindenképp alapozni fogunk gondolatokat és gyakorlatokat?
1: Röviden át fogok menni a fő gondolatokon. Először is említetted, meghatároztuk azt, hogy mi az, hogy szokás. Nagyon sok nézőpontból meg lehet határozni a mi beszélgetésünk szempontjából. Valahogy úgy szólna, hogy a szokás egy olyan viselkedési, gondolkodási és érzelmi mintázat, amelyet egy bizonyos helyzet vagy egy inger indít el, és többnyire tudatos döntés nélkül automatikusan elvégezzük. Kiemeltük azt is, hogy milyen szerepe van ebben az ismétlésnek. Tehát a szokás tanulási folyamatában az ismétlés teszi lehetővé tulajdonképpen azt, hogy a szokás rögzüljön az idegrendszerünkben. Beszéltünk arról is, hogy különböző életkorokban vannak bizonyos különbségek. Az alapfolyamat az természetesen megmarad, de kisebb különbségek vannak az szerint, hogy hány évesek vagyunk. Ugye beszéltünk arról, hogy felnőtt korban mekkora nagy szerepe van egy tudatos döntésnek és az odafigyelésnek, és ezzel szemben ugye a gyerekkorban pedig inkább az utánzás, meg a környezetnek az ingerei fogják, meg az érzelmi reakciók, ami a gyerekben rögzíteni fogják a szokásokat. De összességében levonhatjuk azt a következtetést, hogy az elme, az agy megtanulja azt, hogy egy bizonyos helyzetben mi az, ami működik. És a szokás elvégzése valamilyen eredményt kell hozzon ahhoz, hogy értelme legyen. Beszéltünk arról is, hogy az olyan szokások, amelyek biológiai szükségletekhez, belső állapotokhoz kapcsolódnak, az ilyen szokásokat az agy gyorsabban és hatékonyabban automatizálja, ugyanúgy pedig, amikor ezeket próbáljuk kivenni, vagy leszokni, ha mondhatom így, akkor ezek nehezebben mennek, mivel belső dolgokhoz kapcsolódnak. Aztán beszéltünk arról, hogy többféle automatizmus létezik a szervezetünkben, és a szokásokhoz hasonlóak, ugyanígy automatikusak a reflexek és az ösztönök is. Megbeszéltük azt, hogy míg a szokásokat megtanuljuk, az ösztönök és a reflexek velünk születnek. Az ösztönöket valamilyen szinten tudjuk befolyásolni, a reflexek viszont ezek a legkevésbé befolyásolhatóbb dolgok, és a leggyorsabbak. Beszéltünk arról is, hogy milyen előnyei, milyen pozitívumai vannak a szokásoknak. Miért van szüksége a szervezetünknek szokásokra. És az első ebben a sorban tulajdonképpen az energiatakarékosság volt. Ugye milyen sok energiát megspórolunk azzal, hogyha szokásaink vannak. Ugyanígy ebből következik a második lépés, hogy a mentális kapacitásunkat tehermentesíti. Tehát több energia, mentális energia maradhat arra, hogy komplexebb, fontosabb dolgokat megoldjunk. Aztán beszéltünk arról is, hogy a szokások következetességet és megbízhatóságot kölcsönöznek a mindennapjainkat. És ennek az egyik következménye az, hogy a stressz is kevesebb. Hogyha valami megbízható, akkor kevesebb stresszel jár, ha tudjuk, hogy mi a következmény. Ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy időmegtakarítás. Visszautalok arra a példára, a cipő fűzős példára, pici-pici döntéseket, hogyha mindent tudatosan kellene meghozni, akkor rengeteg időt felölelne. Aztán nagyon fontos az, hogy a szokásaink milyen hatással vannak a testünkre. Ugye vannak olyan szokások, ami az egészségünkhöz és a jólétünkhöz kapcsolódik. Ugye, ha nagyon sok jó szokást gyakorlunk, akkor ez lehetővé teszi számunkra, hogy hosszú időn keresztül egészségesek maradjunk, és jól létnek, örvendjünk. Ennek az ellentétje pedig, hogyha sok negatív kimenetelű szokásunk van, vagy negatív hatású szokásunk van, akkor ezek bizony gyorsan meg tudják rontani az egészségi állapotunkat és az életminőségünket. Valamint, nem utolsó sorban, de ez is nagyon fontos, ugye az identitásunknak a kérdése, mivel a kettő összefügg. A szokásaink kapcsolódnak az identitásunkhoz, arra és vissza is. Beszéltünk arról is, hogy az agy tulajdonképpen nem tesz különbséget hosszú távon jó és rossz szokások közül. Ha valami működik, ha valami eredményt hoz, egy jutalmat, amire vágyunk, akkor függetlenül attól, hogy hosszú távon az jó vagy rossz, az agyunk megtanulja, automatizálja és rögzíti. És szó volt arról is, hogy a pillanatnyi szükséglet az magasabb szintre kerül, mint egy távoli dolog, ami várható. A szokásoknak a rögzülése során ugye az alapfolyamat az, vagyis a tanulási folyamatról beszélek most, hogy a szokás átkerül a tudatos részről az automatikus részre. És akkor beszélhetünk tulajdonképpen berögzött szokásról, amikor már nem kell döntsek, hanem automatikusan, többnyire automatikusan működik. És említettem azt is, és újra említem, hogy az agy ugye megtanulja azt, ami működik, és ami beválik, és ezt automatizálja. És ami automatizálva van, az helyet szabadít fel másnak. Beszéltünk a szokáshurokról, ami ennek a beszélgetésnek is az alapját fogja képezni. Említettük, hogy a modern modell az négy elemet tartalmaz, ott volt a jel, a sóvárgás vagy a vágy, a rutin és a jutalom. Gyorsan megint összefoglalom, tehát a jel az lesz, ami elindítja a rendszer tulajdonképpen, kiváltja a vágyat, a sóvárgást, ami motivál bennünket arra, hogy válaszoljunk, tehát a válaszadásra, vagyis, hogy elvégezzük a rutint, a cselekvés sorozatot, a gondolkodási mintát, az érzelmi reakciót. A vége pedig az egész folyamatnak ugye a jutalom, ami kielégíti a sóvárgást és megerősíti a hurkot. Beszéltünk arról is, hogy pontosan ezért nevezzük ezt a folyamatot szokás huroknak, mert igazából egy körfolyamat, az utolsó elem majd visszahat, vagyis a jutalom visszahat az első elemre, a jelre, és tulajdonképpen az történik, hogy a jutalom hatására következő alkalommal a jelre a reakciónk erősebb lesz. És ez fogja tulajdonképpen hosszú távon rögzíteni a szokást. Beszéltünk arról is, és egy fontos információ, úgy gondolom, hogy a szokásváltoztatás az nincs életkorhoz kötve. Természetesen idősebb korban nehezebb, de nem lehetetlen. És most visszautalunk megint az idézőjelben 70 éves fiatalemberre, aki elvégezte ebben az életkorban az orvosi egyetemet.
0: Nagyon pozitív vetületben beszéltünk a szokásokról, de az lenne az ideális helyzet, hogyha mindannyiunknak csak jó szokásaink lennének, akkor nem kellene beszélnünk változásról, nem is kellene gondolkodjunk róla. És itt jön szóba a beszélgetésünkben az a kérdés, hogy hogyan lehetne azt megmagyarázni, hogy miért nem tudunk változni, amikor rossz szokásról van szó, vagy nem kívánt szokásokról. És aztán majd ebből adódóan még lesz két kérdésem.
1: A gond, ha megfogalmazhatom azt így, az tulajdonképpen a pozitívum is egyben, attól függően, hogy milyen szokásról beszélünk, vagy mennyire rögzült a szokás. Mivel a szokások automatizmusról és energiatakarékosságról szólnak, gyorsan rájöhetünk arra, hogyha egy jól berögzött szokást akarunk megváltoztatni, akkor bizony nagyon sok akadályba tudunk ütközni, mert az elménk ezt optimalizálta. Tehát berögzítette, és már be van ivódva idézőjelbe a mindennapi életünkbe és a rutinunkba. Na ezt, ha meg akarjuk változtatni, akkor említettem az előző beszélgetésben is, következik a feszültség. És ez különböző szinteken nyilvánul meg. Az első szint az pontosan a biológiai szint. Ugye beszéltünk nagyon sokat arról, hogy a szokások mélyen beágyazódnak az agyba ismétlések miatt, vagy az ismétlések során, és ilyenkor jól meghatározott idegpályák jönnek létre. Tehát változtatásnál a biológia, a neurológia, az agyműködés az ellenünk dolgozik. Ezeket lehetséges, de nem annyira könnyű felülírni. Igazából a leghatékonyabb mindig az, hogyha helyettesítünk egy szokást egy másikkal. De erre majd még ki fogunk térni. Aztán ott van a motiváció és a céloknak a szintje. Vannak esetek, amikor inkább külső nyomásra próbáljuk megváltoztatni a szokásainkat. Hallottunk egy bizonyos információt, vagy valamelyik személy, akire felnézünk, egy bizonyos dolgot végez, egy bizonyos szokása van, szeretnénk mi is azt. Viszont az elején általában van motivációnk is rá, de hogyha ezen a szinten megmaradunk, csak a motiváció szintjén, akkor ez idővel elhalványul. Hogyha nem elég erős a miértre a válaszunk, tehát hogy miért akarom megváltoztatni a szokást, akkor nagyon könnyen feledésbe merül. Aztán sok esetben gondot jelent a változtatás módszere is például. Itt jön be az, hogyha sok információnk van, minél több területről van információnk erről a folyamatról, akkor nagyobb az esélye az, hogy jól fogunk hozzálátni a folyamathoz. Nagyon sokan túl nagy lépéseket akarnak tenni egyszerre. Elhatároznak egy nagy dolgot, ez nagyon jó. Viszont, hogyha egy távoli célunk van, akkor jó pici másik, másodlagos célokra lebontani, azért, hogy elérhetőek legyenek. Egy nagyon-nagyon absztrakt, távoli célt nehéz elérni, és nehéz fenntartani a motivációt is rá. Aztán ott van a környezetnek a szerepe. Nagyon fontos megvizsgálni a környezetünket. Melyek azok a jelek, ugye beszéltünk róla, melyek azok a jelek, ami a környezetünkben fenntartják, vagy elindítják a szokásunkat. A környezetünk, mondhatjuk nagyon nyugodtan, formálja a viselkedésünket. Ezért is van az például, hogy ha valaki elutazik külföldre, akkor nagyon sokszor a régi szokásait, ha mondhatom így, részben itthon hagyja. Persze sok szokást viszünk magunkkal, de vannak olyan szokásaink, ami azért környezethez kötött. Beszéltünk az identitásról és az önképről. Ez is egy nagyon-nagyon fontos szerepe, főleg James Clear a könyvében nagyon kihangsúlyozza ezt a részt. Ha valami nem nincs szinkronban az identitásommal, ha egy új szokás nincsen szinkronban az identitásommal, akkor az elmém ki fogja lökni. Úgyhogy mondok egy példát, elhatároztam azt, hogy fit és egészséges szeretnék lenni. Azért fogalmazom ezt így meg, mert ez már identitás. Nem azt határoztam el, hogy többet akarok szaladni, hanem azt határoztam el, hogy fit és egészséges akarok lenni. Hogyha enélkül próbálom meg beiktatni a testmozgást, úgymond az életembe, akkor lehet, hogy az sokszor azt mondogatom magamnak, hogy hát ez nem nekem való, én nem vagyok sportember, stb. Stb. Tudom szabotálni magamat, és én saját magam leszek az oka annak, hogy nem tudom végigvinni a szokást. Úgyhogy első részben identitás, meghatározom azt, hogy ki akarok lenni. Megnézem azt, hogy ez az ember, aki akarok lenni, milyen szokásokkal, vagyis hogy milyen szokásai vannak. És hogy az én életemben milyen szokásokat kell ehhez igazítsak. Ha ez megtörtént, akkor már mondhatom azt, hogy én egészséges és fit vagyok, és meghatározhatom a következő célt, ami például az, hogy minden héten, hétfőn fogok szaladni 10 kilométert például. Sokszor az is problémát jelent, egy lépéssel tovább lépve, hogy az új szokásoknál a jutalom az nem érkezik meg rögtön. Főleg az egészséges életmódra, most ha konkrétan a mozgást veszem, akkor nagyon sokszor pont az ellenkezője történik, hogyha nem vagyok jó kondícióban, nem vagyok fit, lehet, hogy 5 éve nem mozogtam rendesen, holnap neki akarok, vagy ma neki akarok fogni mozogni többet, akkor ez fájdalmas lesz, vagy fájdalmas lehet. Főleg, ha nem tartom be a mértéket, akkor nagyon gyorsan el tud menni a motivációm tőle. Úgyhogy lehet ez egy oka annak, hogy valaki abba hagyja. Az, hogy nincsen rögtön jutalom. Tudom, hogy hosszú távon ez mennyire jó, hogy én többet mozogjak, vagy hogy egészségesen éljek, viszont az nem most van. És az agynak szüksége van arra, hogy most kapjon valami jutalmat. Lehet, hogy nem veszük figyelembe sokszor, de nagyon sokat ronthat a szokások rögzítésében az, hogyha krónikus stressznek vagyunk kitéve, és krónikus alváshiánynak vagyunk kitéve. Lehet, hogy ezzel alapjában véve nem is foglalkoznánk, de azt tudni kell, hogy fáradtság esetén sokkal könnyebben visszatérünk a régi szokásainkra, sokkal nehezebben tudjuk akaraterővel behozni az új szokásokat. Aztán van még, léteznek úgynevezett kognitív torzítások. Ez azt jelenti, hogy az elmém, vagy ahogy felfogom a világot, az nem teljesen egyezik a valósággal. Van egy ilyen szabályszerűség ilyenkor, amit úgy nevezünk, vagy úgy nevezhetünk, hogy a mindent vagy semmi törvénye. Elkezdtem egy új szokást, de mondjuk egy hét után idézőjelben megbotlottam, és hibáztam. Sokan itt fel is adják. Hát én nem vagyok jó elég ehhez, nem tudom ezt végigcsinálni, mert egyet hibáztam. Viszont azt tudni kell, hogy az idegrendszerünkben az új szokásnak az ösvénye, az idegrendszeri pályája, vagy az idegi pályája, az már elindult. Azt már elkezdtük taposni, idézőjelben. Úgyhogy attól, hogy visszatértünk a régi kerékvágásba, ez nem tűnik el. Tehát a mindent vagy semmi törvénye az tényleg csak egy torzítás, mert nem estem teljesen vissza. Lehetőségem van az, ahhoz, hogy visszatérjek az új szokás kerékvágásába.
0: Hogyha kitérünk külön a motivációra, mert sokszor azt mondják nekünk, hogy hát nem vagy elég motivált, és ezért nem tudsz változni, akkor mit lehetne elmondani erre? Miért nem elég a motiváció önmagában ahhoz, hogy változást érjen el?
1: Úgy gondolom, hogy a motivációnak is megvan a helye ebben a folyamatban, a szokásváltoztatásnak a folyamatában. Ugye a motiváció arról szól, hogy most nagyon akarok valami más csinálni, nagyon akarok egy új szokást beiktatni. Viszont, hogyha csak erre alapozzuk az egész szokásváltoztatásunkat, ha megfogalmazhatom azt így, akkor elég instabil talajon vagyunk, mert a motiváció igazából egy érzés. Vannak napok, amikor több van belőle, vannak napok, amikor kevesebb van belőle. Hétfőn ugye általában sokkal motiváltabbak vagyunk, mint csütörtökön vagy pénteken, amikor már alig várjuk, hogy jöjjön a hétvége. Vagy ugyanígy reggel, felkelés után sokkal motiváltabbak vagyunk, mint este kimerülten. Úgyhogy érezzük azt, hogy erre alapozni csupán a szokásváltoztatást eléggé bizonytalan. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a motivációt úgy kellene felfogni, mint egy indító rakéta. Löketet ad nekem ahhoz, hogy szokást tudjak változtatni. És ameddig fenn áll a motiváció, ezt az állapotot felhasználhatom arra, hogy tervezzek. És pedig arra, hogy kialakítsam a rendszert és a struktúrát, konkrét tervet arra vonatkozólag, hogy mit fogok csinálni, milyen helyzetben ugye mit fogok csinálni. És ugyanúgy felhasználhatom arra is, hogy kialakítsam, vagy előre tervezzem azokat a pici kis lépéseket, amelyek engem előre fognak vinni. Felbontottam a hosszú távú tervemet ugye pici célokra. Ez azt jelenti, hogy ha elértem az első kis célomat, akkor kaptam még egy pici motivációt. Az elménk így működik, ugye? A jutalomrendszer. Elvégeztem valamit, kaptam egy pici jutalmat. Akkor ez már erőt ad arra, hogy egy lépéssel tovább menjek, és így tovább. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a motivációt a javunkra tudjuk fordítani, de hiba lenne elpazarolni olyan dolgokra, ami véges. Tehát ne az egész szokásváltoztatást alapozzuk a motivációra, hanem inkább fogjuk fel úgy, ahogy van. Egy kezdeti löketnek.
0: Tudnánk arról is beszélni, hogy hol akadunk el leggyakrabban, amikor szokást szeretnénk változtatni, akár az életmódunk terén, vagy bármilyen más téren?
1: Úgy gondolom, hogy nagyon sokan az elején akadunk el a szokásformálásban. Bejött egy információ. Megértettem azt, felismertem azt, hogy van egy rossz szokásom. Eldöntöm azt, hogy ezt nem szeretném tovább ezt így végezni. Probléma az, hogy nagyon sokszor itt le is álltunk. Motiváltnak érzem magam, mert ezt másképp szeretném csinálni mondjuk, változtatni szeretnék a rossz szokásomon, viszont csak gondolati szinten maradok. Úgyhogy a legegyszerűbb dolog ilyenkor, meg lehet tenni azt, hogy előveszek egy kis papírt, egy ceruzát, vagy egy írószert, és leírom magamnak azt, hogy mi az, amin változtatni szeretnék. Ideális esetben ez már lehet rögtön az identitás, amiről beszéltünk az előbb. Mi történik? Ilyenkor, tehát amikor papírra vetettem, akkor lehet, hogy furcsán fog hangzani, de az elmémből az információ kikerült a való világba. És a következő lépés az lehet pont az, hogy egy olyan helyre teszem, ahol állandóan látom. Kifüggesztem például a hűtőszekrényre, vagy az asztalom bizonyos pontjára, vagy ilyesmi. A lényeg az, hogy ne maradjon csak a az elmém szintjén. Kerüljön ki ide, ebbe a való világba.
0: Aztán, amikor a pozitív szokásokról beszélünk, mert beszéltünk eleget a negatív szokásokról, vagy arról, hogy hogyan lehet ezeket kezelni, hogyan tudunk változni, akkor hogyan lehet az új pozitív szokásokat kialakítani a szokáshulók alapján, amiről beszéltünk az elmúlt adásban? Hogy tudjuk felhasználni ezt a modellt, és milyen más elemei vannak ennek a modellnek, amik segítenek bennünket arra, hogy lépésenként, de új pozitív szokásokat tanuljunk meg. És ha vannak részlépések, részpontokat, akkor ezekre külön kitérünk.
1: Ugye megtanultuk, és valamilyen szinten az alapjait a szokáshuroknak. Ideális esetben valamennyire meg is próbáltuk megérteni, hogy ez hogy működik. Említettem már James Clearnek a nevét. Ő volt az, aki konkrétan ezekre az elemekre gyakorlati ajánlatot is bemutat. Az első lenne például a jel, és a jelnek az információit felhasználni. Az erre vonatkozó ajánlat az úgy hangzana, hogy tedd egyértelművé. Tehát ez, amint említettem, a jelhez kapcsolódik. Az agyunk csak azt tudja megfelelően aktiválni, vagy automatikusan aktiválni, amit felismer. Említettem azt, hogy létezik egy helyzetfelismerés ebben a folyamatban. Az elménk felismeri, hogy egy ismerős helyzet áll fenn, és akkor elindítja a szokást. Ha a jel homályos, vagy nem egyértelmű, vagy például figyelmen kívül hagyható, akkor megtörténhet, hogy a folyamat, a rutin, ugye, nem is fog beindulni. Ebben az esetben a lényeg az lenne tulajdonképpen, hogy tegyük láthatóvá, konkréttá, és jól kiszámíthatóvá a jelet. Tehát legyen ott a szemünk előtt egy szóval. És erre a leghatékonyabb eszköz az, hogy készítünk egy pontos tervet, és meghatározzuk azt, hogy milyen körülmények között kell végigfusson a rutin. Mikor, hol és hogyan. Hogyan történik ez? Ehhez fogok egy pici bevezetőt elmondani, ugye? Beszéltünk az identitásról. Meghatározom azt, hogy ki szeretnék lenni. Egy olyan személy, aki fit és egészséges. Elemzem azt, hogy említettem ezt is, hogy milyen szokásai vannak egy ilyen személynek. Továbbá elemzem azt, hogy nekem milyen szokásaim vannak, és melyek azok a szokások, amelyek nem egyeznek egymással. Aztán fontos az, hogy fel kell mérjem, vagy elemezzem az én saját rutinomat, a mindennapi rutinomat, hogy mi történik. És itt következhet az, hogy gyakorlatilag meg tudom határozni azt, hogy melyek azok a jelek, amivel kell foglalkoznom. Egy lehetséges jel. Nem azt fogom mondani, hogy ezután szeretnék többet sportolni. Ugye ebben még, hogyha belegondolunk, még jel sincs, csak arról van szó, hogy mit szeretnék tenni. Hanem azt mondom az identitásom, az új identitásomhoz mérten, azt mondom, hogy minden héten, hétfőn, szerdán és pénteken reggel 7 órakor konkrétan kimegyek, és szaladok 10 kört az udvaron, vagy a tömbház körül, vagy a szaladópályán. Tehát konkrétan meghatározom, hogy melyik az a környezet, vagy helyzet, ami nekem ezt a szokást el fogja indítani. Egy másik technika, amit ilyenkor használhatunk, az az, hogy egyik szokást jelként használjuk a másik szokáshoz, az új szokáshoz. Említettem azt, hogy már feltérképeztük a saját rutinunkat. Tudjuk, hogy mi az, ami megrögzült, és ezekre tudunk építeni. Ezt nevezzük szokásláncolásnak, tehát, hogy a meglévő rutinhoz hozzákapcsolok egy másik szokást is. És ugyanide tartozik a környezetünknek az átalakítása. Tehát az új szokásaimhoz a környezetem kell tartalmazza a jeleket, a triggereket, ami ki fogja váltani majd az új szokásaimat. Aztán, ha tovább megyünk egy lépéssel, akkor ott van a sóvárgás. Mit tehetünk a sóvárgással? Ennek az elve úgy szól, hogy tedd vonzóvá. Csak azt, amit már említettem, az elménk csak azt fogja megismételni, csak azt fogja elvégezni, ami után sóvárog. Ha egy szokás nem vált ki késztetést vagy vágyat, akkor a jel hiába egyértelmű, megvan ugye a jel, látjuk, hogy ott van, de hogyha nem vágyakozunk az eredmény után, akkor ez nem fogja megadni a kellő hajtóerőt. A lényeg itt az, hogy a rutinhoz tegyünk egy pozitív érzelmi töltetet. Mire gondolok most? Említettem már azt, hogy ha nem vagyok elég fit, hogyha nem mozogtam eleget, akkor bizony egy ilyen mozgási terv vagy edzési tervnek a kialakítása lehet, hogy elég kellemetlen lesz. Én saját magamon is tapasztaltam, mikor elkezdtem például szaladni, hogy bizony kellemetlen tud lenni, fájdalmas tud lenni a szaladás. Úgyhogy következő alkalommal az elmém emlékezni fog arra, hogy milyen nehéz volt ez az edzés. Úgyhogy tehetjük azt, sőt, ajánlott, hogy emellé kössünk valami olyat, amit kedvelünk. Például nagyon szeretek könyveket hallgatni, vagy podcasteket hallgatni, és akkor elhatározom magamnak, hogy a kettőt összekötöm. Akkor fogom a podcastemet, vagy a könyvemet, vagy valamilyen előadást hallgatni, amikor szaladok. Együtt a kettő. És az elmém akkor fogja várni a podcastet, de el fog kelleni tűrje a szaladást, vagy azt, ami kellemetlen. Úgyhogy ilyen szempontból a kellemest összeköthetjük a hasznossal. Igen. Van egy másik része is a sóvárgásnak, ugye ez a közösség. Bizonyos emberek vagy közösségek, akikre felnézünk, vagy ahova tartozni akarunk, ezeknek a szokásai szintén kiválthatják a sóvárgást. Én is azt akarom tenni, vagy úgy akarok kinézni, vagy olyan életvitelt akarok, mint ők. A következő ugye a rutin, az konkrétan a cselekvés sorozat, amiről beszélünk. Ennek az alapelve az, hogy tedd könnyűvé. Minél kevesebb súrlódás legyen a rutin elindításához. Említettem azt, hogy az agy mindig a legkisebb ellenállásnak az útját követi, úgyhogy minél több energia, minél erősebb döntés, minél nagyobb erőfeszítés szükséges, annál nehezebben fog a rutin elindulni. Úgyhogy ezt kell csökkentsük. Itt a lényeg az, hogy csökkenteni kell, amint említettem, a rutin elindításához vezető utat. Úgyhogy itt is a környezetrendezés, vagy a környezettervezés szóba kerül. Mondok egy nagyon egyszerű példát, visszatérek megint a testmozgásra. Kiteszem a cipőmet az ajtó mellé. A lehető legjobban megkönnyítettem annak az esélyét, hogy elmenjek szaladni. A tervem az, hogy amint említettem, reggel 7 órakor kimegyek, mert hétfő van, kimegyek szaladni. Elő van készítve a futócipőm. Ez egyrészt jelként is szolgál, érdekes a kettő együtt, de meg is könnyíti azt, hogy ne kelljen keresgéljen valahol a szekrényemnek a mélyén a cipőmet, hanem mert lehet, hogy addig elmegy a kedvem tőle, mert ott van kint. Csak felhúzom, és el is mentem. Ugyanígy a pohár vízzel. Meg akarom szokni, hogy reggelenként igyak egy pohár vizet. Este kiteszem a pohár vizet. Reggel, ahogy felkeltem, ott a jel, elveszem, és tudom folytatni. Itt van egy érdekes lehetőség, amit az utóbbi időben többször is láttam, hogy használnak, ez a 2 perces szabály. Ez azt jelenti, hogy ha valamit meglátsz, és 2 perc alatt el tudod végezni, akkor végezd is el. Nagyon sokan arra használják, hogy a lakásukat tisztán tartsák. Ugye van egy rossz szokásom, hogy mindent kín hagyok mindenhol. Bevezetem ezt, hogy ha 2 perc alatt megoldhatom, akkor meg is oldom. Azt hiszem, hogy nagyon rövid idő alatt a lakás tiszta lesz. De ugyanígy más szokásokra vonatkoztathatjuk ezt az elvet, például arra, hogy egy új szokást kis részletekre bontva, ilyen alapelven végezzük ezt el. Aztán a jutalomhoz kapcsolódna az, hogy tedd kielégítővé. Ugye az agy azt ismétli a legtöbbször, ami jó érzéssel tölti el. Ha egy szokás elvégzése után nincsen semmilyen azonnali pozitív visszajelzés, akkor az agy igazából azt fogja megtanulni, hogy erre nincsen szükség, vagy nincsen értelme ennek. Itt a lényeg az lenne, hogy biztosítsunk azonnali jutalmat a rutin végén. Ez lehet csupán annyi, hogy lehet egy egyszerű megerősítő visszajelzés. Megkérjük a társunkat, feleségünket, férjünket, vagy a barátunkat, hogy ahányszor elvégeztem ezt a bizonyos dolgot, jöjjön és dicsérjen meg. Például nem a rutin hozta a jutalmat, viszont kaptam valamilyen jutalmat, és ezen a szinten az elménknek ez mindegy. Nem feltétlenül muszáj a rutin hozza a jutalmat, mert az elején sokszor nem hozza, utólag aztán fogja, de ha a rutin végén jön valamilyen szintű jutalom, akkor ezt az agy úgy fogja fel, hogy erre van, mármint, hogy van értelme. A másik lehet az, hogy vezetünk egy ilyen naptárat, amiben minden elvégzett szokáskor egy pipát teszünk, vagy egy X-et teszünk, és tudjuk követni. Ennek is van egy belső pszichológiai lényege, mert az ilyen folyamatokat nem szeretjük megszakítani. Hogyha látom azt, hogy egy héten minden egyes nap sikerült ezt megtennem, megteszem csak azért, hogy ne kerüljön be egy üres rész. Azt hiszem, hogy a médiában, meg az applikációknál, a telefonoknál sokszor figyeltem ezt a dolgot. Azzal motiválnak, hogy használjad, hogy minden nap beléptél. Hogyha nem lépsz be, akkor elveszíted ezt a sort. Szokásokra is felhasználhatjuk ugyanezt. Úgyhogy összességében véve ez a négy elem egy önmagát erősítő rendszer. Hogyha ezeket jól összhangba helyezzük, akkor jó eséllyel tudunk egy szokást jól és erősen berögzíteni. És ugyanakkor az is érvényes, hogyha valamelyik elem kiesik, akkor ez elég komolyan meg tudja rögzíteni, vagyis meg tudja gyengíteni ezt a rendszert.
0: Mivel 10 percünk van még hátra, ehhez a kérdéshez hozzákapcsolok egy másikat, amit kicsit később tettem volna fel, mégpedig azt, hogy időben mennyi időt vesz fel az, hogy egy új szokást rögzítsünk, és megjelenjen az életünkben automatikus szinten.
1: Régen volt egy olyan, most mítosznak nevezném, hogy egy új szokásnak a rögzülése körülbelül 21 napot vesz fel. A probléma ezzel az, hogy ebben a tanulmányban, ha nevezhetném annak, nem az automatizmust vizsgálták, nem azt nézték, hogy mennyi idő alatt automatizálódik egy bizonyos dolog, viszont mindenki felkapta ezt az információt, és széles körben terjesztettük, hogy 21 nap elegendő a szokás kialakításához. Na most, ha valaki egy komplex szokást akart beiktatni, és 21 nap után nem sikerült, akkor ugye már innen is levonhatunk egy következtetést, hogy ez nekem nem megy. De tulajdonképpen arról volt szó, hogy nem volt jó a megközelítés. 2010-ben közzétettek egy tanulmányt az Európai Szociálpszichológiai folyóiratban. Azt figyelték meg, hogy egy nagyon egyszerű szokás mennyi idő alatt tud automatikussá válni. Vagyis azt nézték, hogy egy bizonyos szokás mennyi idő alatt, vagyis egy bizonyos szokásnak mennyi idő szükséges ahhoz, hogy minimális erőfeszítéssel végigmenjen. Egyszerű dolgokat vizsgáltak, például ebédkor megeszek egy almát, vagy reggeli után megiszom egy pohár vizet, vagy este számítógépezés, tévénézés közben elfogyasztok egy gyümölcsöt. Az átlagos idő az 66 nap volt. De itt is levonhatjuk újra a következtetést, hogy egy szokás kialakulásához 66 nap szükséges. Viszont nem ez volt az igazság, mert az átlagos idő volt 66 nap. Tehát volt olyan, aki körülbelül 18 nap alatt rögzítette, de volt olyan is, aki 250 nap alatt rögzítette. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon merész lenne egy pontos időt meghatározni. Ugye tévedtünk már egyszer a 21 nappal, ne végezzük el ugyanazt a hibát még egyszer. Igazából ez a dolog egyénfüggő. Az, hogy nekem milyen a személyiségem, az identitásom, mennyire talál az új szokás az identitásommal, mennyire komplex a szokás. Ugye azt, hogy egy almát megeszek tévénézés közben, vagy számítógépezés közben, ez nem egy nagyon komplex dolog. De minél komplexebb egy szokás, annál nehezebb. beiktatni. Úgyhogy azt mondanám inkább, hogy ezt így tárgyaljuk ezt a témát. Mert a konkrét időintervallumok lehet, hogy pont ahhoz vezetnek, hogy, hogy nem sikerül.
0: És a káros szokásokra, hogyha rátérünk, akkor ezeket hogyan lehet leépíteni? Ezek kapcsán is körülbelül ugyan így személyfüggő az időintervallum, ami alatt megszokja a szervezetünk, hogy valami változtatás történt?
1: Igen, a negatív szokásoknál is ugyanez a helyzet. Igazából, hogyha egy szokást ki akarok venni a mindennapjainkból, akkor egy űr keletkezik. Ugye van a jel, van a sóvárgás, a jel, amit kiváltott, a rutin nincs sehol. Ahhoz, hogy egy rossz szokást le tudjak szokni, ki tudjak iktatni a mindennapjaimból, szükség van arra, hogy helyettesítsen valamivel. Ugye beszéltünk arról, hogy a jelet felerősítsük, hogyha be akarom iktatni. Lehetőség van arra is, ha ki akarok venni egy szokást a rutinomból, hogy most a mindennapi rutinról beszélek, hogy a jelet, ami kiváltsa, meggyengítem. Ugyanúgy a sóvárgást meggyengítem. Ezek mind folyamatok, viszont vagy nehézzé teszem a rutinját ennek a szokásnak. Viszont ha teljesen ki akarom venni a szokást, egy nagyon hatékony eszköz arra, hogy helyettesítem a rutint. Uh-huh. És említettem a tervezést, felfedeztem azt, hogy az édességre nem azért van szükségem, mert éhes vagyok, hanem azért, mert feszültséget akarok csökkenteni. Vannak olyan rutinok, vannak olyan cselekvéssorozatok, ami segít

0: hibázni fogok biztosan, vissza fogok térni esetenként a régi ösvényre, de nem kell elcsüggedjek, mert az új ösvény, az új, vagyis a helyettesített rutin ebben a sorban még ott van. Úgyhogy ha ezt így megértem, akkor nem fog az első hiba esetén, vagy az első kudarc esetén leállni az egész folyamat.
1: Egy néhány szót ejthetnénk a környezetről és a tiltásról is. Jó az, hogyha tiltunk, vagy jó az, hogyha környezetet alakítunk, váltunk? Már beszéltünk egy néhány gondolat erejéig erről, de egy kicsit tágabban, hogyha tudná.
0: Pontosan erről, erre utaltam az előbb. A tiltás vonatkozna arra, hogy megvan a jel, észrevettem, elindította a folyamatot, de megtiltottam magamnak, hogy végigvigyem. Tehát megtiltottam például magamnak azt, hogy édességet tegyek akkor, hogyha szorongok. Ez lenne a tiltás. Viszont a környezet alakítás ugye arról szól, hogy a jelet elveszem onnan. Most az ilyen belső jeleknél, ugye szorongás, stb. Sokkal nehezebb ezt megoldani, de mivel a környezet alakítás az inkább a külső jelekről szól, inkább arról lenne szó, hogy felfedeztem azt, hogy melyek azok a triggerek az én környezetemben, ami kiváltja a nem kívánt szokásnak a lefolyását. Most ezeket a jeleket elveszem, eltüntetem mondjuk.
1: A stresszfaktort például.
0: Például, és igen, ebben az esetben lehet a stresszfaktor is. Olvastam egy nagyon jó példát erre, valaki tévéfüggő volt, és úgy próbálta meg ezt a dolgot leküzdeni, hogy vette a távirányítót, jel, ott van, megnyomom, be is indult a tévé. Vette a távirányítót, betette egy szekrénybe, bezárta a szekrényt, és elrakta a kulcsot valahova. Környezetalakítás, ugye? Egyrészt eltüntette a triggert, vagyis a jelet, a távirányítót, viszont említettem azt, hogy nehézé teszem a rutint. El kell menjek, meg kell keressem a kulcsot egy fiókban, ki kell nyissam, el kell vegyem, le kell üljek. Elég hosszú a folyamat.
1: Addig még lehet beindul a bűntudat
0: is. És pontosan. Valami lehet, hogy fog történni, és sikeresen azt mondom, hogy most akkor nem nézek tévét. Erre vonatkozik igazából a környezet alakítás, hogy úgy állítom be a környezetemet, hogy levegyem, vagy kivegyem a jelet, és nehézé tegyem a rutinnak az elindítását.
1: Mit üzennél azoknak a személyeknek, akik azt gondolják, hogy már olyan sokszor kudarcot vallottak, hogy nem mernek újra belevágni egy változásba, egy rutinváltoztatásba, vagy egy újabb rutin behozásába az életükbe?
0: Természetesen elcsüggeszt az, amikor egy szokásnak nekiindultam, egy jó szokásnak nekiindultam, vagy egy rossz szokás leépítésének nekiindultam, és kudarcot vallottam. Tehát ez pszichológiailag is megterhelő lehet, úgyhogy most már nagyon sok információt megbeszéltünk arról, hogy mit, hogyan lehet csinálni, meg mik az alapok ebben a folyamatban. Úgyhogy én azt ajánlanám, hogy próbáljuk megérteni persze a saját nyelvünkön azt, hogy hogy is működnek a szokások. Próbáljuk belehelyezni magunkat ebbe a rendszerbe. És nagyon fontos az, hogy elemezzük a saját környezetünket, saját magunkat, stb., és utána kezdjünk el tervezni. Tűzzük ki a célt tisztán, vagy az elsődleges célt, az identitást határozzuk meg, utána határozzuk meg azokat a kisebb célokat nagyon tisztán, nagyon érthetően, a jel legyen teljesen egyértelmű, akkor ezután tervezzük el pontosan, hogy milyen helyzetben mit csinálunk. És hogyha hiba történik, akkor nem kell elcsüggedni. Tehát ez a folyamatnak a része. Úgyhogy ha sokszor nekifutottunk, a lényeg az lenne, hogy próbáljuk meg egy másik nézőpontból megközelíteni. Lehet, hogy ahogy szokták mondani, zoomoljunk ki, nézzük meg a teljes képet, lássuk, hogy mi az, ami megakadályoz bennünket. És úgy gondolom, hogy hogyha van, most nem mondanám motivációnak, mert megbeszéltük, de hogyha eléggé akarjuk ezt a dolgot, és eléggé bele tudjuk vetni magunkat, akkor, és helyesen végezzük a folyamatot, akkor bizony van lehetőség arra, hogy szokást változtassunk. Persze szokástól függően van, ami könnyebb, van, ami nehéz,

0: és ez tulajdonképpen személyfüggő is.
1: Hát mi mindenképpen nagyon hálásan köszönjük neked, hogy megmagyaráztad, hogy miből állnak a szokások, hogyan lehet változtatni rajtuk, hogyan lehet megerősíteni a jó szokásokat, rájuk építeni újakat. Mindenképp egy hasznos beszélgetés volt, és remélem, hogy te is jól érezted magad itt a stúdióban, és hogy ezeket a dolgokat megoszthattad velünk is. Mindenképp tanulhatunk ezekből a gondolatokból, és hogyha jól érezted magad te is, akkor szeretettel visszavárlak még a stúdióban.
0: Köszönöm szépen az újabb meghívást.
1: Kedves nézők, kedves hallgatók, eddig tartott a második beszélgetés, második felvétel a Miért nem tudok változni beszélgetés sorozatban, amelynek a vendég meghívottja dr. Nagy Norbert belgyógyász orvos volt. Vele együtt most már a gyakorlati oldalát is átvizsgálhattuk ennek a nagy kérdésnek, és megértettük, hogy mitől függenek ezek a folyamatok, hogyan hathatunk rájuk, minél hatékonyabban, és hogy hogyan tudunk elérni az életünkben változást. Ha tetszett a beszélgetés, a vendég meghívottam, a téma, akkor szeretettel visszavárom Önöket, hiszen lesznek még hasonló jellegű egészségügyi tematikák. De mindaddig én minden jót és sok egészséget kívánok a mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy Önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el Önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az Ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

77. zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Bibliai ABC.
1: Amikor tovább folytatjuk a Biblia alaptanításának tanulmányozását, ez alkalommal az hatodik témakörhöz jutottunk el, és ebben a témakörben szeretnénk foglalkozni egy nem mindennapi dologgal, az pedig az ima. Mielőtt erre rátérünk, szeretném megemlíteni azt, hogy az életfunkcióhoz négy alapvető dolog kell. A mozgás, a lélek lélegzése, vagyis a lélegzet, az ivás és az evés. Vajon melyike e négy dolog közül, melyik az, amely nélkül leghosszabb ideig kibírjuk? Egyértelmű, hogy a mozgás. Életemben találkoztam egy emberrel, aki 20 évig ágyba fekvő beteg volt. Tehát nem mozgott, reggeltől estig és estétől reggelig ott feküdt. Utána a következő, az evés. Emberek 4, 5, 6 hétig is kibírják ennivaló nélkül, lehet, hogy még tovább is. Egyes emberek állítólag több mint 100 napig is kibírták. Azonban ivás nélkül sokkal kevesebb, sokkal rövidebb ideig tudja az ember az életét fenntartani. Olvastam egy pilótáról, aki a II. Világháború alatt Szahara felett repült és elfogyott az üzemanyagja, kényszerleszállást hajtott végbe, és olyan távol volt mindentől, hogy nem mert sehová sem elindulni, ott maradt a repülőgép mellett, és naplót vezetett. 7. nap a naplójába ez volt beleírva, mindent odaadnák egy korty vízért. És ezután semmilyen írás nem maradt hátra. Lélegzetvétel nélkül pedig alig 1-2 percet, néhány percet vagyunk képesek élni. Ha összehasonlítsuk ezzel a négy dologgal, mozgás, evés, ivás és lélegzetvétel, akkor a négyhez, melyik négyhez, a négy közül melyikhez hasonlít az ima? Melyikkel tudnánk összeegyeztetni? Egyértelmű kifejezéseket találunk számos könyvben, hogy az ima az kulcs a hit kezében, az ima a lélek lélegzése. Tehát a lélegzetvételhez hasonlítják általában az imát az emberek. Ami azt jelenti, hogy ameddig ki lehet bírni, ameddig élhet az ember levegő nélkül fizikai életet, addig tud élni az ember lelki életet ima nélkül. Ezzel azt akartam érzékeltetni mindannyiunk számára, hogy az ima a leglényegesebb, a legfontosabb. Mi táplálkozhatunk a Bibliával, olvashatjuk azt napról napra, ihatunk az élet vizéből, ahogy azt Jézus Krisztus mondta földi életében. Gyakorolhatjuk az isteni elveket, de mindez nem fog menni igazán, ha nem fogjuk imádkozni, ha nem fogjuk imádva kísérni, ha nem könyörgünk Istenhez napról napra áldásért, segítségért, ha nem adunk hálát. Az imának nagy több válfajával találkozunk a Szentírásban. Van könyörgés, van sóhajtás, van hálaadás, van kérelem, van Isten dicsérő ima, és is sorolhatnánk még tovább. Azonban mióta létezik ima? Mióta van szüksége az embernek az imára? Attól kezdve, ahogy bűnbe esett. A bűnbeesés előtt Ádámnak és Évának nem volt szüksége az imára. Miért? Mert Isten minden nap este felé eljött és felkereste őket, és személyesen beszélgettek Istennel, mind ahogy ember emberrel, és elmondhatták nekik mindazt, ami a szívükben volt, vagy pedig megköszönhették Isten segítségét, áldását, oltalmát, szeretetét, jóságát, és így tovább. Ezért ők személyesen beszélgettek. Ezért is nevezzük még az imát, hogy az ima nem más, mint beszélgetés Istennel. Miután ezt a néhány szót a bevezetőben elmondtuk, ami a leglényegesebb az imával kapcsolatban, most tegyük fel akkor az első kérdést. Kihez imádkozzunk? Úgy érzem, Mielőtt bármit szólnánk az imával kapcsolatban, ezt kell magunkban először tisztáznunk. Kihez imádkozzunk? Imádkozzunk Istenhez, imádkozzunk angyalokhoz, imádkozzunk szentekhez, imádkozzunk bárkihez vagy bármihez, tárgyakhoz, képekhez, állatokhoz. Kihez imádkozzunk? Olyan sokat felsoroltam. Ezekből, amit felsoroltam, a Bibliában csak egy választ találunk. Nem kettőt, nem hármat. Csak kettőt. Isten egyértelműen elmondja, és Jézus Krisztus csodálatosan tanít bennünket földi életében. Amikor fellapozzuk a Szentírást, akkor ezt olvassuk Máté Evangélium a 6. részének a 6. versében. Imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Kihez imádkozzunk? Imádkozzunk az Istenhez. Tudnélik, senki nem méltó arra, hogy leboruljunk előtte, és imában forduljunk hozzá, vagy imádjuk őt. Egyedül csak a mindenható Isten előtt boruljunk le, és csak hozzá imádkozzunk, mert ő tud segíteni rajtunk akkor is, amikor már egyetlen egy ember sem segíthet rajtunk. Jézus Krisztus életéből szeretnék még egy példát venni. Máté evangélista jegyezte fel a 4. részben Jézus Krisztus megkísértését a keressége után a 40 napi bőjtnek a végén. Eljött a sátán, és 3 különböző kísértéssel kísértette meg, és a 3. kísértést említem meg ez alkalommal, amely így hangzik. Ismét vivő őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét, és mondaná néki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondaná néki Jézus, eredj el, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Sátán felkínált Jézus Krisztusnak egy lehetőséget. Nem kell az emberiséget úgy megváltanod, hogy a Golgotán keresztül menjél és feláldozd életedet. Én ajánlok neked egy sokkal könnyebb utat. Nem kell neked meghalnod a kereszten. Nem kell elszenvedned az emberek gúnyát, szenvedést a Golgota keresztjére felfeszítve. Sokkal könnyebb lesz. Borulj le előttem. És amikor leborulva imádsz engem, én mindent neked fogok adni. Elfogadta-e Jézus Krisztus sátánnak ezen alattomos ajánlatát? Egyértelmű, hogy nem. És Jézus Krisztus itt határozottan kimondta azt, amikor olvasom újból ezeket a szavakat, ezt mondta a sátánnak, eredj el, sátán, mert megvan írva. Mi van megírva? Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Kizárólag és egyedül csak kit szabad imádnunk? Az Urunkat, a mi Istenünket. Ahogy Jézus Krisztus személyesen elmondta, amikor imádkozol, imádkozz a te atyádhoz. Sőt, arról is beszél Jézus Krisztus, hogy kinek a nevében imádkozzunk. Amit kérünk, kinek a nevében kérjük. János evangéliumában a 14. rész, 13. versében Jézus Krisztus ezt mondja. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Kinek a nevében könyörögjünk? Jézus Krisztus nevében. Miért? Mert ő az egyetlen közben járó. Rajta keresztül jövünk a mindenható Istenhez. És itt látjuk azt, hogy csak az Atyához, csak az Atyához imádkozzunk, és Jézus Krisztus nevében kérjük azt, amit kérünk. Gyönyörű példát hagyott Jézus Krisztus az imával kapcsolatban. Azonban szeretnék most felvetni még egy dolgot. Vajon betanult imát imádkozzunk? vagy szabad imát? Melyiket gyakorolta Jézus Krisztus? Mindig ugyanazt az egy imát mondta, akkor is, amikor azt olvassuk, hogy az egész éjszakát imában töltötte, csak ismételgetett egy fejből betanult imát, vagy pedig ő szabadon imádkozott, könyörgött. Az egész Szentírásban sehol nem találjuk azt, hogy Jézus Krisztus kétszer elmondott volna egy és ugyanazon imát. Jézus Krisztus nem gyakorolta a betanult imát. Ez későbbi szüleménye az emberi rendeléseknek. Jézus Krisztus mindig és kizárólag szabad imát gyakorolt. Néhány imája Jézus Krisztusnak fel van jegyezve a Szentírásban. Megemlítek néhányat. Jézus Krisztus elmondta a mi atyánkot. Ez a leghosszabb, legismertebb ima. Azonban Jézus Krisztus imádkozott Lázár sírjánál, és annyit mondott mindössze: Atyám, hálákat adok néked, hogy meghallgattál engem. Vagy Gecsemáné kertjében Jézus Krisztus azt mondta: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Kereszten szintén így imádkozik: Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Mit figyelhettünk meg? Kedveseim, Jézus Krisztus, amikor csak imádkozott, kihez imádkozott? Az Atyához. Kövessük Jézus Krisztus példáját. Kövessük Jézus Krisztus tanítását, tanácsát. Mindig és kifejezetten, kizárólag az Atyához imádkozzunk. Ugye a mi atyánk ki vagy a mennyekben. Jézus Krisztus tanít bennünket, hogyan imádkozzunk. De még egy dolgot szeretnék mindjárt megemlíteni, amikor Jézus Krisztus ima életéről ejtünk szót, ez pedig a következő. Vajon Jézus Krisztus gyakorolta-e a keresztvetést? Elmondta-e azt, hogy az atyának, a fiúnak és a Szentlélek nevében amen? Jézus Krisztus ezt nem gyakorolta. Nem gyakorolták az első apostolok, Jézus Krisztus tanítványai, őskeresztények. Senki sem gyakorolta. Egyedül, később emberi rendelés alapján jött be a keresztvetést. Mert ha már azt mondjuk, hogy az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, akkor hány isteni személyhez imádkozunk? Mind a háromhoz? Jézus Krisztus úgy tanít bennünket, hogy az Atyához imádkozzunk, őhozzá könyörögjünk, neki adjunk hálát, neki köszönjük meg mindazt, amit elveszünk nap-nap után az ő szent kezéből. Miután ezeket a dolgokat láttuk, hogy mennyire lényegesek és mennyire fontosak, akkor még egy ide vonatkozó, nagyon fontos bibliai kitételt szeretnék említeni. Milyen lelkülettel imádkozzunk? Milyen lelkülettel könyörögjünk? Joel próféta könyvében, a második részben, a 12. versben találjuk ezt a csodálatos, nem mindennapi tanácsot. Joel próféta könyvében, a második rész, 12. versében, amikor a próféta által Isten a következő szavakat mondja: De még most is így szól az Úr: térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Hogyan térjünk Istenhez? Hogyan forduljunk Istenhez, amikor imádkozunk? Teljes szívvel, teljes lényünkkel. Úgy mondjuk az imát, mint nem embernek. Nem emberrel beszélgetünk, hanem Istennel. Hadd vessek fel egy kérdést. Vajon megválogatnánk a szavunkat, hogyha egy földi méltóság elé mennénk, hogy mit mondunk neki, de még mennyire? Ezért nem földi méltóság elé állunk akkor, amikor mi imában megszólítjuk a világ egyetem alkotóját, teremtőjét, Istenét, ő hozzá könyörögünk, és ezt tegyük tisztelettudóan, őszinte Isten félelemmel, szeretettel, de itt azt mondja az ígében, hogy böjtöléssel is, sírással és kesergéssel is. Tegyük azt, ahogy Isten tanácsol bennünket. Amikor ezt is láttuk, hogy mennyire őszinte szívvel, szeretettel, őszinte lelkülettel kell ezt nekünk megtennünk, amikor Isten elé járulunk, akkor vessünk fel még egy kérdést. Találunk-e a Bibliában utasítást arra vonatkozóan, hogy mikor imádkozzunk? Nagyon sok példa van erre. Az Ószövetségi Szentírásban is találunk, az Újszövetségi Szentírásban is. De egy néhány igét olvassuk el. Először az 55. Zsoltárt lapozzuk fel, és az 55. Zsoltárnak a 17. és 18. versében találunk egy nagyon szép tanácsot. Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Este, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom. Ő meghallgatja az én szómat. Itt azt látjuk, a Zsoltáros azt mondja, háromszor imádkozott naponta. Azt mondja, hogy reggel, délben és este. Természetes, a Bibliában ezt találjuk feljegyezve, azonban Jézus Krisztusnál látjuk azt, hogy kora reggel is kiment imádkozni, egész éjszaka imádkozott, amikor enni akart, imádkozott, amikor indult valahova, imádkozott, amikor a kereszten volt, imádkozott. Van a Bibliában egy nem mindennapi kijelentés, szüntelenül imádkozzatok. De mit is jelent Istennek ez a tanácsa? Lelkületben, lelkünk mélyén mindig legyünk kapcsolatban Istennel. De itt a tanács található. Ezért jó magam is azt tudom mondani a Biblia alapján, hogy amikor reggel felkelünk, imádkozzunk Istenhez. Miért? Köszönjük meg, hogy megőrzött bennünket az elmúlt éjjel. Köszönjük meg, hogy pihenhettünk, új erőt adott. A reggeli imánkban tárjuk Isten elé a mi tervünket. Mondjuk el, hogy mi mindent szeretnénk, de napközben utasítson bennünket. Ha valahova indulunk, kérjük Isten áldását. Ha enni akarunk, legyen az reggeli ebéd, vagy vacsora, vagy bármikor, ne felejtsünk el hálát adni Istennek az ételért, az erőért, az egészségért, hogy van mindennapi kenyerünk. Olyan szép olvasni a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus az utolsó vacsorán is vette a kenyeret, és hálákat adott, tehát imádkozott, mielőtt megtörte volna, és szétosztotta volna a tanítványoknak. Kövessük Jézus Krisztust ebben. Természetes, amikor napközben is eszünkbe jut, szükségét érezzük, hogy felkeressük azt, akit szeretünk, vagy este adjunk hálát Istennek a gondviselésért, a segítségét, a fizikai és lelki erőkét, hogy kitartást adott a kísértésben, és kérjük, hogy bocsásson meg nekünk, és adjon egy békés, nyugodalmas jó éjszakát. Kérjük Isten segítségét, de ne felejtsünk el hálát adni. Itt, ahogy látjuk ebben az esetben is. Nem tudom, mit tennénk akkor, ha megtiltanák, hogy imádkozzunk. Ha azt mondaná hatóság vagy bárki, hogy neked többé nem szabad imádkoznod, vajon abba hagynánk az imát? De hogy hagynánk abba? Sőt, akkor, amikor tiltanak bennünket, hogy nem szabad imádkozni, akkor van legnagyobb szükségünk az imára. Van egy gyönyörű példa feljegyezve. Dániel próféta, mint fogoly került Babilonba, Isten csodát tett, megmagyarázta Nabukodonozor királynak az álmát, és ezért a király udvarba került ő is társai. Azonban ez a király meghalt, jött a következő birodalom, a Méd és Perzsa birodalom. Ott is felelős tisztséget töltött be, harmadik ember, vagyis második ember volt a király után. Megirigyelték és bevádolták a király előtt, és azt mondták a királynak, írj egy rendeletet, hogy 30 napig senkihez nem szabad imádkozni, senkinek, csak egyedül te hozzá, tehát emberhez, királyhoz. Ez a rendelet Dániel próféta ellen irányult. És amikor a rendeletre rányomta pecsétgyűrűjét a király, érvényes volt, és attól a naptól kezdve 30 napig senkihez sem volt szabad imádkozni. Mit tett Dániel? Vajon betartotta a király tilalmát? Dehogy tartotta be. Hisz akkor, amikor élete is veszélyben volt, az élete kockán forgott, akkor volt a legnagyobb szüksége az imára, és mi ezt olvassuk Dániel próféta könyvének 6. részében, a 10. versben. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megíratott az írás, beméne az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és 3-szor napjában térdre esett, könyörgött, dicséretet tett ő az Isten előtt, amiként azelőtt is cselekedte. Mit tett? Imádkozott, könyörgött Istenhez, kérte Isten segítségét, kérte Isten áldását. Hát hogy ne kérte volna? Hát most annál inkább szüksége van. Rajta kapták, az ajtót se zárta be, az ablak nyitva volt. Berontottak ellenségei, imán kapták őt, bevádolták a király előtt, az oroszlánok vermébe dobták érte. Király nagyon szerette Dánielt és sajnálta. Egész éjszaka nem aludt, kora reggel odament az oroszlánok verméhez, és azt kérdezte, hogy meg tudott-e a te Istened téged őrizni, aki ezt a szüntelenül imádkoztál, Dániel. És Dániel azt válaszolta, elküldte az én Istenem az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, és nem árthattak nekem. A Bibliában nagyon sok ima tapasztalat van leírva. Istent szerető emberek, és Istenbe hívő emberek mindig imában keresték fel a mindenható Istent. Kedveseim, ha mi valakit szeretünk, akkor van időnk beszélgetni vele. Gondoljunk egy szerelmes párra, gondoljunk arra, amikor jegyben jártunk. Mennyi időt tudtunk elbeszélgetni szívünk választottjával? Találkoztunk, és 5 perc után azt mondtuk, hogy ne haragudj, nekem sok munkám van, én nem érek rá több időt tölteni vele, veled nekem mennem kell. Így tettünk? Dehogy tettünk így. Nem is vettük észre, órák múltak el, 2, 3, 4, néha 5, 6. És csak megrőkönyödve vettük tudomásul, hogy már 6 óra hosszát együtt töltöttünk, beszélgettünk, és nem is vettük észre, hogy ennyi idő elmúlt. Ha mi szeretjük az Istent, akkor lesz időnk imában beszélgetni Istennel. Vagyis abból tudjuk megállapítani, hogy mennyire szeretjük a jó Istent, hogy mennyit beszélgetünk vele, mennyit imádkozunk, mennyit töltünk el imában. Jézus Krisztus is ezt tette. Máté evangéliumában után következik Márk, és Márk evangéliumának az első részében, 35. versben olvassuk ezt a nem mindennapi kijelentést Jézus Krisztus ima életéről. Kora reggel pedig még szürkületkor fölkelvén kiméne, és elméne egy puszta helyre, és ott imádkozott. Kora reggel, késő este, egész éjszaka, napközben visszavonult a természetbe, hogy elcsendesedhessen, és együtt lehessen, együtt tölthesse az időt az ő atyával, hogy megbeszélhessék azt, amire neki szüksége van. Azonban minden őszinte ember minden időn keresztül az ima embere volt. Ezt olvassuk apostolok cselekedetében, a 10. rész 2. versében, hogy egy pogány ember, aki istenfélő volt, ő is imádkozott. És Isten az őszinte imára válaszol. Így olvassuk apostolok cselekedete 10. részének 2. verséből. Valapedig Cézáriában egy Kornélius nevű férfiú százados, az úgynevezett itáliai seregből, jámbor és istenfélő, egész háza népével egybe, ki sok alamizsnát osztogat a népnek, és szüntelenül könyörög Istennek. És a következő vers, és látásban világosan napnak, mint egy 9. órája körül, hogy az Istennek angyala beméne ő hozzá, és mondané ki, Kornélius. Ez egy pogány ember volt, akinek a szívét érintette a Szentlélek Isten, és arra késztette, hogy imádkozzon Istenhez. Könyörögjön, kérje Isten segítségét, Isten áldását, és ő megtapasztalta imáinak meghallgatását. És itt azt olvassuk, hogy egy jámbor, istenfélő egész háza népével a feleségét, gyermekeit, rokonait is erre tanította, és szüntelenül imádkozott Istenhez. És egyik alkalommal kikereste fel, Isten egy angyalt küldött el, hogy beszéljen vele. Látta ennek az embernek a szíve őszinteségét. Ez az ember nem formális imát mondott el, nem csak mondott valamit azért, hogy mondjon valamit. Ez az ember szíve mélyéből könyörgött Istenhez, és hálát adott neki, hogy imáit meghallgatta és megsegíti az ő életét és családját. Itt látjuk, hogy őszinte Isten hívő emberek mindig imában keresték fel az Istent. Itt látjuk azt, hogy mennyire lényeges, ugye abból indultunk ki, hogy az ima ugyanolyan fontos, mint a lélegzetvétel. Ahogy a fizikai élet lehetetlen levegővétel nélkül, ugyanúgy a lelki élet lehetetlen ima nélkül. És láttuk azt is, hogy szabadon imádkozzunk. Saját szavunkkal mondjuk el azt, ami szívünkben van. Egy tapasztalatot hadd mondjak el. Egyik alkalommal meglátogattam egy családot. Nagyon jó, komoly, őszinte katolikus család volt. És elkezdtünk beszélgetni az imáról. És kérdeztem, hogy betanult imát mondanak el, vagy szabad imát. És a családfő, a férj nyomban válaszolt, én csak szabad imát mondok Istenhez. Saját szavaimmal imádkozom. Meglepődtem, mert tudom, hogy ez általában nem igen gyakorlott. És kérdeztem, hogy mióta? Ó, én már nagyon régóta szabad imát imádkozom. Hogy? Ki tanította meg? Kérdeztem. És akkor elmondta a történetet. Egyetlen egy gyermekük volt még akkor, 4 éves. Magas lázban szenvedett, megbetegedett. Annyira súlyos beteg volt, és olyan magas volt a láz, 41 fok körül, vagy talán valamennyivel még feljebb. Orvost hívtak, és amikor az orvos kijött, megvizsgálta, azt mondta, amikor kijött a beteg szobából, hogy azt tudom mondani, Ferenc bátyám, hogy menjen azonnal, és vásárolja még ma meg a temetkezéshez szükséges holmit, mert a fia nem fogja megérni a reggelt. És kár is volna, hogyha megmaradna, mert a láz miatt már annyira megkárosodott az agy, hogy nem lenne normális. Az apát és az anyát lesújtotta az orvos kijelentése. Kikísérték az orvost, bejöttek, és az édesapa odaborult a fia, a kedves fia ágyához, és azonnal megtanult saját szavaival imádkozni. És könyörgött, és elmondta, hogy Istenem, ne vedd el tőlem ezt a gyermeket. Ez az egyetlen gyermekem. Te gyógyítsd meg. Te mindenható vagy. Számodra semmi sem lehetetlen. És az ő saját szíve vágyát mondta el szavakba öntve Istennek. És amikor befejezte az imát, körülbelül egy óra múlva kisfia azt mondta, édesapám, éhes vagyok. A fia felépült, és hogy nem történt agykárosodás a láztól, bizonyíték az, hogy a fia elvégezte az orvosi egyetemet, és ma is orvos. Könyörögjünk Istenhez. Jézus erre gyönyörű példát adott. És szeretném, ha Jézus Krisztus szavait elemeznénk egy rövid időn. Sokan a mi atyánkot nagyon gyakran imádkozzák. Van, aki naponta elmondja 10-szer, 20-szor. Azonban, amikor a mi atyánkról esik szó, akkor kedveseim, azt szeretném hangsúlyozni, a mi atyánkot nem csak imádkozni kell, a mi atyánk szerint élni kell. A mi atyánkba Jézus Krisztus beleötvözte a mennyek országának elveit, és elmondta nekünk a mi atyánkban, hogy nekünk milyen kell, hogy legyen az Isten és az ember iránti viszonyunk. Szeretném olvasni és röviden átgondolni a mi atyánkot, ahogyan találjuk feljegyezve Máté evangélium a 6. részének a 9-től a 13. terjedő versekben. Szeretném, hogyha minden szóra nagyon odafigyelnénk. Így hangzik. Ti azért így imádkozzatok. Jézus Krisztus sehol nem mondta azt, hogy ti ezt imádkozzátok. Ti a mi atyánkot imádkozzátok. Azt mondta, ti azért így imádkozzatok. Hát először is mit jelent az, hogy így imádkozzatok? A mi atyánkban 7 kérelmet találunk. Vagyis a mi atyánk 7 kérelemből áll. A 7 kérelemből 6 lelki tartalmú kérelem, és 1 testi tartalmú kérelem. Jézus azt mondja, ti azért így imádkozzatok. Imádkozzatok többet a lelki szükségleteitekért, mint a testi szükségleteitekért. Vajon így imádkozunk-e? És amikor ezt elmondja, hogy ti azért így imádkozzatok, akkor a mi atyánk első szava, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, mindjárt az első kérelem. Maradjunk először annál, hogy mi atyánk. Ki is mondta el először a mi atyánkot? Jézus Krisztus. És ő nem azt mondta, hogy a ti atyátok, vagy nem azt mondta, hogy az én atyám, hanem Jézus Krisztus, ami drága jó megváltunk, azt mondja, hogy a mi atyánk. És azok, akiknek egy atyuk van, azok milyen rokoni kapcsolatban vannak egymással? Azok testvérek. És ki mondta el a mi atyánkot először? Jézus. És azt mondta, mi atyánk. Ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus és mi testvérek vagyunk. Én nem tudom, kedveseim, milyen tudat, milyen érzés hat át bennünket, amikor most megértettük a mi atyánk imából, ezekből az első szavakból azt, hogy Jézus és mi testvérek vagyunk. Jézus, aki ott van fenn a mennyben, aki az egyetlen közben járó Isten és ember között, az nekünk testvérünk. Nem is csoda, hogy azt arra tanít bennünket Jézus Krisztus, hogy mi szabadon járuljunk az Isten kegyelmi királyi székéhez. De nézzük a kérelmeket. Szenteltessék meg a te neved. Ez az első kérelem. De a nagy kérdés, de ki által? Ki által szenteljük meg a mindenható Istennek a nevét? Ki szentelje meg más szóval? Az angyalok, más bolygók lakói, vagy mi, akik imádkozzuk? Nekünk kell megszentelni. De hogyan tudjuk mi, bűnös, gyarló emberek, megszentelni a mindenható Istennek a nevét? Ugye a név jellemet jelent. Amikor Péter megtért és elfogadta Jézus Krisztust, akkor Jézus Krisztus nem Péternek nevezi, hanem Simonnak. Annyit jelent, hogy meghallgattatott. Igaz, hogy Péternek az eredeti neve is Simon volt, de mivel ingadozó volt, ezért Simonról Péterre változtatta a nevét, ami annyit jelent, hogy gurulókő, vagy kődarab, vagy kabics, ingatag ember volt egész a megtéréséig, és Jézus Krisztus azt mondta, nem vagy méltó arra, hogy a te neved Simon legyen, mert te ingatag ember vagy. A te jellemedhez csak a Péter név illik, ami azt jelenti, hogy ingatag, vagy kődarab, vagy kavics, vagy guruló kő. Hogyan tudom én megszentelni a mindenható Istennek a nevét, ha nem csak imádkozom a mi atyánkot, hanem betartom azokat az elveket, amelyeket Jézus Krisztus a mi atyánkban elmondott, és tanít bennünket, hogy mi ne csak szájjal mondjuk el például ezt is, hogy szenteltessék meg a te neved, hanem azt éljük, gyakoroljuk. Hogyan? Úgy, hogy a Szentírás tanítása legyen hitünk egyetlen mércéje, hogy mi ne hozzunk szégyent az Istennek a nevére. A második kérelem, jöjjön el a te országod. Ha valakit meghívunk magunkhoz vendégségbe, akkor mi arra készülni szoktunk. Itt is jöjjön el a te országod, mi ezért imádkozunk, Istenem, jöjjön el a te országod minél előbb. Jézusom, jöjjél vissza minél hamarabb, te megígérted, hogy te eljössz másodszor az egek felhőjében, amikor ítélni fogsz eleveneket és holtakat. Mi készülünk arra napra, kedveseim, vajon készülünk? Vagy csak mondjuk Jézus Krisztusnak, hogy jöjjön el a te országod, de mi még gondolni se gondolunk arra, hogy az életünket összhangba hozzuk azokkal a mennyei elvekkel, amelyek a mi atyánkban és a Szentírásban találhatók. Vegyünk egy példát. Összetalálkozunk az utcán rég nem látott ismerősökkel, mert külföldön dolgoznak és nyári szabadságra hazajöttek, itthon vagytok, igen, melyik este fogtok eljönni, nagyon szeretnénk veletek beszélgetni, megbeszéljük azt, hogy csütörtök este 6 órakor várunk benneteket, nagyon örülünk, szervusztok, akkor csütörtökön 6 órakor találkozunk, elköszönünk egymástól, és akkor eljön a csütörtök este, és mi 17:30-kor bezárjuk a kaput, vagy a lakásunk ajtaját, és elmegyünk otthonról. És azok, akiket mi annyira hívtunk, megérkeznek, és zártartót találnak. Nem megtörténhet ez velünk közöttünk és Jézus Krisztus között is. Mi a mi atyánkban elmondjuk, jöjjön el a te országod. Mi hívunk téged, jöjjél el minél hamarabb. De mi még gondolni se gondolunk arra, vagy néha-néha gondolunk arra, hogy mi készülni szeretnénk a vele való találkozásra. Hogy mi félreteszünk minden bűn, minden akadályt, mi jellemben törekszünk egy cél felé, hogy a mi életünk, a mi jellemünk, a mi hitgyakorlatunk hasonló legyen Jézuséhoz. Napról napra hasonlóbb legyen. Ezt jelenti mondani, jöjjön el a te országod. A harmadik kérelemben ott van a lényeg. Legyen meg a te akaratod. Hát az első nagy kérdés, hogy hol található az Isten akarata? A Szentírásban. Kedveseim, gyakoroljuk mi azokat az elveket, amelyeket a Szentírásban Isten nekünk elmond. Vajon a mi hitünknek egyetlen alapja, mércéje a Szentírás? Vagy megengedjük magunknak azt, hogy bizonyos dolgokat igen elismerünk a Szentírásból, és el is hiszük, és azt mondjuk, hogy úgy is van. De egy kis egyházi rendeletet, egy kis szent hagyományt, egy kis népszokást is beötvözhetünk a mi vallásos életünkbe? Vagy csak egyedül azt, amit Isten a Szentírásban mond? Mert amikor kimondjuk azt, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Fenn a mennyben az Istenhez hű maradt angyalok tökéletesen teljesítik az Isten akaratát. És mondják, kinek kell ugyanúgy teljesíteni az Isten akaratát itt a földön? Az, aki imádkozza a mi atyánkot. Ezért mondtam el, amikor rátértünk a mi atyánk tanulmányozására, hogy a mi atyánkot nem csak imádkozni kell. Mert könnyű elmondani ezeket az elveket, életelveket. De Jézus Krisztus nem azért tanít bennünket a mi atyánkban ezekre az életelvekre, hogy mondjuk, hanem hogy betöltsük, megvalósítsuk, éljünk azt szerint. Mert Jézus Krisztus, amikor tanította a zsidókat földi szolgálata alatt, Máté evangélista jegyezte fel, és itt azt találjuk feljegyezve, hogy Jézus Krisztusnak nagyon fájt egy dolog, és a zsidóknak elmondta, és azt mondja nagyon kemény szavakkal, Máté evangélium a 15. részének a 7. versétől, képmutatók, igazán prófétált felőletek Ésaiás mondván, Ez a nép szájával közelget hozzá, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha új tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Mit mond Jézus Krisztus? Sajnos nem csak a zsidók voltak ilyen lelkiállapotban, nagyon sok

volna megelégedve a férj vagy a feleség, vagy a szülő vagy a gyermek, ha azt mondanák egymásnak, hogy szeretlek, de az élete egész másról tanúskodna. Jézus mondja, ez a nép szájával közelget hozzám, szíve pedig távol van tőlem. És miután az első három kérelemmel foglalkoztunk, most nézzük meg a negyediket. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Hát kedveseim, mire gondolunk mi akkor, amikor kimondjuk ezt a kérést? Melyik kenyérre? Ugye, hogy rendszerint csak a fizikai kenyérre. Azonban Jézus Krisztus tanít bennünket arra, hogy a mi balanszunkhoz, ami kiegyensúlyozott lelkületünkhöz, ami lelki világunkhoz, ahhoz, hogy mi egy stabil, kiegyensúlyozott emberek legyünk a Földön, nem elegendő csak a fizikai kenyér. Így találjuk feljegyezve Máté evangéliumában az első kísértés leírása keretén belül a negyedik részben. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az Isten szájából származik. Nem szokatlan ez a kijelentés, amikor Sátán odajött, hogy megkísértse Jézus Krisztust. Jézus Krisztus elmondta neki azt, hogy az embernél a kiegyensúlyozott élethez mind a két kenyérre szükség van, a testire és a lelkire is. És amikor itt a mi atyánkban azt olvassuk, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket, akkor nem csak a fizikai kenyérről van szó, hanem a lelki kenyérről is. Mert nekünk mind a kettőre szükségünk van. És elmondja ebben a kérelemben azt is, hogy milyen időközönként. Nem hetente vagy havonta egyszer. Minden nap olvassuk a Szentírást. Szenteljünk időt. Azt olvassuk a Szentírásban, Apostolok cselekedete 17. rész 11. versében, hogy azok a keresztények nemesebbek voltak, akik naponta tudakozták az írásokat, ha úgy vannak-e azok. Milyen időközönként? Naponként. Naponta keresték, kutatták, tanulmányozták a Szentírást, hogy megértsék az Isten akaratát, és hogy cselekedjék. Tehát amikor kimondjuk, hogy add meg nékünk a mindennapi kenyerünket, akkor egyértelműen a testi és a lelki kenyérről is szó van. Azonban itt eddig négy kérelmet beszéltünk meg, és ezután következik az ötödik. És bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Mielőtt tárgyaljuk ezt a kérelmet, hadd mondjak el egy tapasztalatot. Egyik faluban sorozatot tartottam, és egyik este beszéltem a mi atyánkról. Körülbelül egy hét múlva meglátogattam egy családot, és azt mondta a feleség, jaj nekem, Faragó, akkora gondot okozott, hogy alig tudtam megoldani. És kérdeztem, hogy mi a probléma. Hát amikor a mi atyánkról beszélt, akkor három napig nem mertem elmondani a mi atyánkot. És kérdeztem, hogy miért? Ki tiltotta meg? Nem tiltotta meg senki, csak már 5 éve nem beszélek a szomszédasszonyommal. És a mi atyámból megértettem azt, hogy Isten csak úgy és csak akkor fogja megbocsátani az én bűnömet, hogyha én elmegyek és kibékülök a szomszédasszonyommal. De erre nem voltam kész, nem voltam hajlandó. Első nap még valahogy eltelt, hogy nem imádkoztam a mi atyánkot. Második nap már ideges voltam, és kezdtem kiabálni a férjemre. És azt mondta a férjem, tudod mit, rám ne kiabálj. Menj el a szomszédasszonyhoz, békülj ki vele, és imádkozz a mi atyánkot, ahányszor akarod. De nem volt lelki erőm. Harmadik nap végül összeszedtem magamat. Elmentem, és amikor benyitottam a konyha ajtón, ahol volt a szomszédasszonyom, akivel már 5 éve nem beszéltem, nekem is földbe gyökerezett a lábam, de az övé is. Hadsarokra tárta ki szemét, és nézett rám, mi történt most velem, hogy eljöttem hozzá. És én azt mondtam neki, szomszédasszony, bocsásson meg nekem, én vagyok mindennek az oka, és annak is, hogy 5 éve már nem beszélünk.

Ő elindult felém, én feléje, és egymás nyakába borulva sírtunk, hogy ilyen buták voltunk, hogy 5 éve hallgattunk. Igen, Isten azt mondja el, ő nekünk csak akkor tudja megbocsátani a mi vétkeinket, ha mi is készek vagyunk megbocsátani. Mi ennek az ellenkezője? Ha én nem vagyok hajlandó megbocsátani felebarátomnak azt, ahogy megsértett engemet, akkor Istentől sem kapok bocsánatot, hiába mondom a mi atyánkat, akár 100-szor is naponta, sőt, még átkot kérek magamra, mert azt mondom, hogy Istenem, ahogy én nem vagyok hajlandó megbocsátani másiknak a bűnöt, akkor te se bocsásd meg az én bűnömet. Nagyon különös megfigyelni, hogy Jézus Krisztus a 7 kérelem közül csak ezt az egyet ismételte meg és magyarázta meg részletesen, mégpedig nyomban a mi atyánk befejezése után, itt Máté Evangélium a 6. részének 14 és 15. versében. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeik, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Mit szeretnénk, kedveseim? Azt, hogy megbocsássa Isten a mi vétkünket, vagy nem? Kitől függ, hogy Isten megbocsátja a vétkünket, vagy nem? Tőlünk. Ha mi kész vagyunk megbocsátani fele barátainknak az ő vétküket, hogy ők megsértettek bennünket, akkor ő is kész lesz nekünk megbocsátani. Azonban Jézus Krisztus megy tovább, és a következő kérelem, a 6. kérelem így hangzik, és ne védj minket kísértetbe. Istenem, segíts meg nekem csak oda menni, ahova te is elkísérsz. Add, hogy odafigyeljek lelked vezetésére, hogy én ne menjek olyan helyre, ahol te már nem oltalmazhatsz. Ne menjek ki a te oltalmat sugarának hatása köréből. Segíts meg, Istenem, hogy én megtanuljak veled élni, megtanulnak veled járni, tégedet követni, és akaratod szerint cselekedni. És hogyha te ebben segítesz, Istenem, és én arra kérlek, hogy segíts meg ebben, hogy megtörténjen az, amiért lényegében az ima el van mondva, az a 7. kérlem, de szabadíts meg minket a gonosztól. Kedveseim, senki más nem tud segíteni és felvértezni bennünket mennyei erővel, hogy ellenálljunk Sátán kísértéseinek Istenen kívül. De csak akkor tud erőt biztosítani számunkra, hogyha mi hűségesen teljesítsük az első 6-ot. Ha mi készek vagyunk szent nevét megszentelni, ha mi készülünk a vele való találkozásra, jöjjön el a te országod, ha mi cselekesszük azt, amit a 3. kérelemben mondunk, az pedig, hogy legyen meg a te akaratod miképpen a mennyben, úgy a földön is. Ha mi kérjük, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket, de nem csak a fizikai kenyeret fogyasszuk el, hanem a lelki kenyeret is. És ha mi készek vagyunk megbocsátani fele barátunknak, ő is megbocsát. És ha mi nem megyünk olyan helyre, ahol ő nem tud megoltalmazni bennünket, mert ő nem kísér el, mert mi önként tesszük ki magunkat Sátánnak, hogy ő kísértsen és csábítson a bűnre, az Isten akarata ellenére. De hogyha mi ezt teljesítsük, ezt az első 6 kérelmet, akkor teljesíti ő is ezt a mi utolsó kérelmünket, hogy szabadíts meg minket. Szabadíts meg a bűntől, szabadíts meg a rossz szokástól, és taníts meg, hogy mi helyesen éljünk. Miután láttuk a mi atyánknak ezt a rövid elemzését, akkor még egy kérdést szeretnék feltenni, és erre a kérdéskörben néhány nagyon fontos dolgot meg fog beszélni. Az ima meghallgatatásának a feltételeiről. Mert Isten tanít bennünket arra, hogy mi imádkozzunk hozzá.
Láttuk azt, hogy hogyan imádkozzunk. Láttuk a mi atyánkban, hogy mi nekünk élnünk kell a mi atyánk szerint, nem csak imádkozni. Azonban Isten a Szentírásban megadta az ima meghallgattatás feltételeit is. És most nézzünk meg néhány feltételét a meghallgatásnak. Először is a lelkület nagyon lényeges. Jézus elmondott egy példázatot, hogy két imádkozó ment fel a templomba. Lukács evangéliumának a 18. részében találjuk feljegyezve ezt a példázatot. Felment egy vámszedő imádkozni a templomba, és felment egy farizeus. És a farizeus előre ment, és eldicsekedte Istennek, hogy milyen jó. Én bőjtölök kétszer egy héten, én dézsmát adok mindenből, és én nem vagyok olyan, mint az a vámszedő ott hátul, aki még a szemét sem meri felemelni. Eldicsekedte imában, hogy ő milyen jó Isten követő ember. A vámszedő pedig hátul állt, meghajtott testtel, mellét verte, és azt mondta, Istenem, bocsáss meg nekem bűnösnek. És amikor Jézus Krisztus elmondta hallgatóinak ezt a történetet, akkor feltett nekik egy kérdést. Mit gondoltok, hogy e két ember közül melyik ment alá megigazulva a templomból? És hiszem, hogy önök is ugyanazt válaszolják, mint Jézus Krisztus hallgatói, hogy a vámszedő. Miért? A lelkület más. Ne dicsekedni jöjjünk Isten elébe, hanem valljuk meg bűneinket, kérjük Isten oltalmát, kérjünk segítséget, kérjük vezetését, hogy továbbra is győzedelmes életet élhessünk, és naponta vele rújjuk életünket az örökké valóság felé. Az ima meghallgatásának a másik feltétele a hit. Ne szokásból imádkozzunk. Ne azért imádkozunk, mert megtanítottak szüleink imádkozni. Vagy ne azért imádkozunk, mert a másik ember is imádkozik. A hitnek az ima meghallgattatásában döntő szerepe van. Így olvassuk Jakab levelében az első rész 5-től a 8-ig terjedő verseket. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől. És aki mindeneknek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedjen. Mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és idestova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A két szívű a minden útjában álhatatlan ember. Mire van szükségünk? Hitre. Hinnünk kell azt, amit Isten a Szentírásban mond. Ahogy a mi atyánkból láttuk, a harmadik feltétel, valljuk meg bűneinket, és kérjünk Istentől erőt, hogy hagyjuk el, hogy győzedelmeskedhessünk. Amikor fellapozzuk Krónika második könyvét, Krónika második könyvének a 7. részében, egy szövegben, egy helyen csodálatos tanácsokat találunk. Itt találjuk szintén az ima meghallgatásának néhány feltételét. És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög, és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával. Én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket. Egy helyen tessenek megfigyelni, hogy milyen csodálatos, milyen szokatlan, milyen nem hétköznapi, nem mindennapi feltételekkel találkozunk. És megalázza magát az én népem. Igen, Isten elé megtört szívvel jöjjünk, bűnbánó szívvel. És utána azt mondja, hogy az én népem, aki az én nevemről neveztetik, az könyörög. Mikor szokott egy ember könyörögni? Nagyon sok ember az imád dicsekedésre használja, mint a farizeus is, amit az imént említettünk. Itt azt mondja, hogy az ember, aki megalázza magát, az könyörög.
De az előbb feltettem a kérdést. Mikor szokott egy ember könyörögni? Amikor bajban van. Amikor kilátástalan a helyzete. Amikor nincs megoldás. És kedveseim, nekünk senki más nem bocsáthassa meg a bűnünket, csak egyedül az Isten. És ha mi ő hozzá őszinte szívvel jövünk, megtört szívvel, akkor mi könyörögve kérjük, és Istennek segíts meg, bocsásd meg bűnemet, ezt fogjuk neki mondani, őszinte szívvel. A harmadik feltétel, és keresi az én arcomat. Mit jelent ez? Gyermek voltam. És amikor vendégeket vártunk, akkor édesanyám azt mondta, hogy jó kisfiú legyél. De hát mikor legjobb csíntalannak lenni? Mint akkor, amikor vendégek vannak. És természetes, én is az voltam. És édesanyám néz rám tekintetével, és int összehúzott homlokkal, hogy jó legyél. És én fordítom a fejemet, mintha nem is látnám. Hányszor tanácsol bennünket Isten a Szentírásban, és mi a fülünk botját sem mozdítjuk. Mi megyünk tovább, rójuk a mi életünket. Ne tegyük ezt. Ez ima meghallgatás feltétele. Keresi az én arcomat. Mi nézzük rá. És a negyedik, és felhagy az ő bűnös életmódjával. Kérjük Istent, napról napra is meg fogjuk tapasztalni, Isten segít nekünk győzedelmeskedni a mi hibáink és bűneink felett. És kedveseim, végül is, amikor az imáról beszélünk és imáról tanulunk, nekünk egyközben járunk van Jézus Krisztus. Ne keressünk ő mellette, a mi megváltó Jézus Krisztusunk mellett más közben járókat, mert nincsen. Csak emberek tanítanak bennünket, hogy létezik más közben járó. Mi rajta keresztül, Jézus Krisztuson keresztül egyenesen járuljunk az Atyához. Ezeket a nagyon bátorító szavakat szeretném olvasni befejezésül a Szentírásból, Zsidókhoz írt levél 4. rész 16. versében. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Nyugodt szívvel, szabadon. Miért? Mert Jézus Krisztus a közben járunk, és ő a mi testvérünk, tanít bennünket a mi atyánkban. És ő megért bennünket. Így olvassuk a 15. verset. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértett mindenben, hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt. Kedveseim, Jézus Krisztus végigjárta előttünk már azt az utat, amelyre bennünket hív. Ő megérti a mi gondunkat, a mi problémáinkat. Jöjjünk hozzá. Bármikor úgy érezzük lelkünk mélyén, hogy most odafordulok Istenemhez, hálát adok, vagy könyörgök, vagy dicsérem az ő szent nevét. Ne felejtsük el. Imádkozzunk mindenhol, mindenkor, függetlenül, hogy hol vagyunk. Segítsen ebben meg a mindenható Isten, hogy ezt megtanuljuk.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hallj csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.